0: Lakihegy Rádió. Helyben a legjobb. A legjobb.
1: Hi, yeah, I just left the date and I don't know, am I asking for

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszár. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: FM 107. Lakihegy Rádió.

0: boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál Fogászati Rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Xanox kockázatok és mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Xanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya, rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Visszatér a napos, száraz idő. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünet, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezetőválasztását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadását. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás, málnás, ízesítésű fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést.
2: Időjárás.
3: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
2: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
0: Tudj meg mindet arról, amiről a térség és az egész ország beszél.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süss fel nap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betty. Idén október 12-e és 18-a között ismét megrendezésre kerül a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű akcióhét. A program célja az illegális hulladék elhelyezés visszaszorítása, a környezettudatos szemlélet erősítése, valamint az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás ösztönzése. Ehhez az akcióhéthez idén is csatlakozott Sziget-Szent Miklós is. Ezzel kapcsolatosan pedig a Lakihegy Rádió videós podcast stúdiójában Nagy János Sziget-Szent Miklós város polgármestere volt a vendégünk. A videó egyébként elérhető a Lakihegy Rádió közösségi oldalain, de arra gondoltunk, hogy ezt az interjút megmutatjuk nektek most itt reggel, a Süss fel napba is hallgassuk meg.
4: Miért tartottad fontosnak, hogy ismét csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez a város, és mely napokon lesz majd a hulladékgyűjtés?
5: Sziget-Szent Miklós városa ugye minden évben kiveszi a feladatát a Teszed akcióval kapcsolatban, így az idei évben is mindenképp szerettünk volna regisztrálni magunkat, mint település is, mint önkormányzat, illetve azt kértem a hivataltól is, hogy akinek van lehetősége és kedve, csatlakozzon a hivatalból is. A hivatali időpont az október 13-a, az egy hétköznapi nap, 13 órától az Ond utca és környéke lesz majd a célpont, és ott segít majd a hivatal hivatali állomány is. Bízom benne, hogy minél többen fognak jelentkezni, illetve volt olyan év, amikor hétköznapra esett a Teszed akciónk, és a lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszed akciót, ezt kifejezetten azoknak a lakóknak céloztuk,
4: akik azt kérték,
5: mondták, hogy munkaidőben nekik ez nem megfelelő időpont, viszont hétvégén szívesen beszállnának. Ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az Üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg. Öröm egyébként az, hogy már vannak olyan civil szervezetek, például a Felsőtagról beszélhetek, hogy ott eddig is remek csapat volt, civil szervezet, és az idei évben is természetesen ők már jelentkeztek a Teszed akcióhoz, tehát a város különböző pontjain lesznek ilyen helyek, ahova elmehetnek az emberek. Mi úgy gondoltuk, hogy ki kell vennünk a részünket a Teszed akcióban, tehát nyilván az idei évben én is menni fogok, és arra szeretnénk invitálni a lakókat, illetve civil szervezeteket, sportegyesületeket, hogy jelentkezzenek minél többen, hogy mi egyrészt minél hamarabb meg tudjuk szabadítani az illegális hulladéktól a településünket, másrészt pedig ez egy jó közösségi feladat. Nyilván vannak kritikusok, akik azt mondják, hogy mások után nem szednek szemetet, de ezzel is példát tudunk mutatni azoknak, akik nem törődnek a környezetvédelemmel, illetve bízom benne, hogyha a szeméttel kapcsolatos régi kormányzati rendszert visszareformálja a jelenlegi kormány, akkor ismételten kevesebb illegális hulladék lesz majd a településünkön, de most a önkormányzat részéről ez az 5 terület az, amit becéloztunk, de nyilván vannak még helyszínek. A teszed@szigetszentmiklos.hu
4: így lehet jelentkezni.
5: Lehet jelentkezni. Én azt kértem a koordinátorunkat, hogy úgy legyen meghirdetve a városi oldalon, és köszönöm a Lakihegy Rádiónak is a lehetőséget, hogy erről beszélhetek, és népszerűsíthetjük a Teszed akciót. Hogyha a teszed@szigetszentmiklos.hu-ra írnak e-mailt, az 5 helyszín közül 3-at jelöljenek meg a jelentkezők, hogy mely az a 3 helyszín, ahova el tudna menni szemetet szedni. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerre 3 helyen kell majd.
4: De csak az egyikkel lesz valószínű.
5: Hanem úgy fogjuk koordinálni természetesen az önkénteseket, hiszen hogyha az egyik helyre többen jelentkeznek, és a másik helyen sokkal több illegális hulladék van, akkor ezt úgy mondjuk, úgymond koordinálással meg tudnánk oldani, hogy ne legyen az egyik csapatnak nehezebb dolga, mint mondjuk a másiknak.
4: Tehát gondolom nagyjából egyenlő arányban próbáljátok embereket elosztani.
5: Igyekszünk úgy intézni, illetve egy kicsit kitérve a Horgász utcára, hogy sajnálatosan azt tapasztaljuk, hogy amikor az illegális hulladékot elszállítatjuk, például a Lilaakác téri játszótérrel szemben lévő területről, akkor pár hét múlva, de lehet, hogy pár nap múlva már újabb illegális hulladékot találhatunk azon a területen. Ez komoly pénz a településünknek, viszont a TESZED akción keresztül ugye állami támogatással tudjuk ezt a tevékenységet elvégezni.
4: Ami még egyébként talán fontos lehet, hogy eszközök tekintetében, illetve felszerelés szempontjából mivel kell, hogy készüljenek a lakók, és mi az, amit ti biztosítotok?
5: Igazából az úgynevezett játszóruhát kell felvenni, és minden egyéb eszközt fogunk biztosítani, tehát kesztyűt, zsákot biztosítani fogjuk, ez majd a koordinátor feladata lesz, illetve minden egyes helyszínen van egy kijelölt személy, aki felel ezekért. Én például a Horgász utcai szakaszt fogom, tehát tulajdonképpen a sétánytól, tehát a bisztrótól, egészen a Lilaakác téri játszótérig fogjuk ott a töltést rendbe tenni.
4: És hova kerül majd egyébként ez a rengeteg összegyűjtött hulladék? Mi lesz a sorsa?
5: Ugye ezeket teszed, de zsákba kell összegyűjteni, és utána az előírásnak megfelelően ezt központilag el fogják szállítani. Pont ez a lényege egyébként ennek az akciónak.
4: És meddig lehet még jelentkezni? Ugye 13. október 13-a majd az első alkalom, és akkor hétvége 17-e a második, de akkor még van lehetőség
5: akinek
4: jelentkezni.
5: 17-e időpont a jó, én úgy gondolom, hogy 16-áig nyugodtan jelentkezzenek, és ahogyan említettem, egyesületeket, civil szervezeteket is megszólítottunk abban az esetben, amelyik szervezethez nem jutott el az e-mail címünk, hiszen egy-kettő e-mail címet visszadobott a rendszer, hogy nem létezik. Arra kérem a civil szervezeteket is, hogy jelezzék nyugodtan felénk a teszedkukac@szigetszentmiklos.hu e-mail címen. Én bízom benne, hogy egy-egy egyesület civil szervezetnek nem csak akkor fontos az önkormány és a szervezet közti kapcsolat, amikor támogatásokról van szó, hanem az eddigi tapasztalatom is az, hogy amikor a városért, a városlakókért közösen kell kiállnunk, dolgoznunk, akkor is aktívan jelentkeznek. Egyébként volt már ilyen magánakciónk városlakóval, hogy körbejártuk például az elhanyagolt területeket, és bizony találtunk ott olyan dobozt, ahol név, cím szerepelt, erről nyilván nem posztoltam, nem kommunikáltam, hiszen ez úgymond a mi dolgunk, megkerestük egyébként a névvel, címmel ellátott tulajdonost, jeleztük neki, hogy van egy kis feladata, természetesen ő elszállította onnan a szemetet, viszont kiderült, hogy ez egy kereskedés, és például kiderült, hogy akiknek eladott terméket a saját dobozába adta oda, hogy el tudják vinni, és sajnos a vásárlók dobták ki a szemetet a város külterületén, viszont például ez a cég is jelezte, hogy amennyiben lesz teszed akció, akkor mindenféleképpen jönni fognak a munkatársaikkal, tehát vannak ilyen pozitív példák is.
4: Egyébként eddig már sokan csatlakoztak?
5: Azt kell, hogy mondjam, mivel nem én koordinálom, az én információim szerint, és nem vagyok jelen pillanatban másodpercre kész, de nem olyan sokan csatlakoztak.
4: Tehát azért vannak még helyek bőven.
5: Igen, viszont még egyszer szeretném kihangsúlyozni azt, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek már jelentkeztek a TESZED akcióra, ahogyan például Felsőtagon is, tehát oda is lehet jelentkezni, a TESZED oldalán is megtekinthető, illetve ezekről a helyszínekről, amelyet mi vállaltunk, tehát hivatal önkormányzati szinten, azt pedig a város weboldalán megtekinthetik a kedves lakók.
4: Igen, ezt akartam még én is mondani zárásként, hogy szigetszentmiklos.hu weboldalon minden fontos információ fent van, mind egyébként ugye a jelentkezéssel kapcsolatban, meg az öt helyszínnel és az útvonalak tekintetében is.
5: Bocsánat, még egy fontos információt nem mondtam, tehát nem elég csak megírni, hogy mely az a három helyszín, ahova jönne az önkéntes, hanem a, tehát még egyszer mondom, a teszet@szigetszentmiklos.hu-ra egy név, elérhetőség, lehetőleg ugye telefonszám, ott gyorsan
4: legyen rajta minden.
5: És nyilván e-mailben is tájékoztatni fogjuk az önkénteseket, és akkor azt a három helyszínt jelölje meg, ami hozzá közelesik, vagy a szívéhez közeleső terület, vagy akinek teljesen mindegy, hogy hol segít a városnak, az bejelölheti mind az öt helyszínt. Én mondom, igazából itt a koordinálás miatt gondoltuk, hogy több helyszínt, ha
4: bejelölhet, egyszerűbb,
5: akkor egyszerűbb megszervezni azokat a csapatokat, hogy nagyjából arányos legyen.
4: És gondolom, majd érkezik akkor egy válasz e-mail, hogy ki melyik csapatba lett beosztva.
5: Van, természetesen.
4: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Nagy Jánosnak, Szigetszent Miklós polgármesterének, és akkor szigetszentmiklos.hu weboldalon pedig minden fontos információ fent van ezzel kapcsolatban.
5: Köszönöm a lehetőséget, és fogjunk össze, várjuk a jelentkezőket.
3: A beszélgetést bármikor vissza tudjátok hallgatni, a Lakihegy Rádió közösségi oldalain videós formában is. Vendégünk volt tehát Nagy János, Szigetszent Miklós város polgármestere, hiszen Szigetszent Miklós idén is csatlakozott a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű akcióhéthez. Szigetszentmiklos.hu weboldalon, ahogy korábban is említettük, minden fontos információ fent van, mind a jelentkezésről, mind egyébként az út vonalakról. Maradjatok velünk a folytatásban is, ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: stúdiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szigetszentmiklós ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. Az akcióhetet október 12-e és 18-a között rendezik meg. Célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatos szemlélet erősítése. Nagy János Szigetszentmiklós polgármestere rádiónknak elmondta, október 13-án szerveznek szemétszedést, a lakosság kérésére pedig október 17-én szombaton is várják az önkénteseket. Hozzátette, a város összesen 5 helyszínen biztosít lehetőséget a csatlakozásra.
7: A lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszed akciót. Ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg.
6: A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. A hagyományos életmód és a közösségi együttlét lesz a fókuszban Szigethalmon. Az Egy nap a régi idők nyomában című programon az érteklődők a természetjárás, a hagyományos kemencésütés és a közös étkezés élményét is megismerhetik. Ger Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a régi idők mindennapjaiba, felidézve a vidéki élet hagyományait és a közösségi munka szerepét. A napot közös zsíros kenyérpartival zárják a szervezők.
8: Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a Kemence Melege című a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a Cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát, kemencét, kenyér és pogácsa sütés lesz.
6: Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Szigetszentmiklóson. Október 6-án városi megemlékezés keretében hajtottak fejet Szigetszentmiklóson az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúinak emléke előtt. A rendezvényen Nagy János polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi beszédet pedig Noszeda Tibor, a Bíró Lajos Általános Iskola intézmény vezetője tartotta. A műsorban közreműködött a József Attila Általános Iskola kórusa és Balogh Emma Zoé, a Kardos István Zoltán általános iskola és gimnázium tanulója. A megemlékezés végén a résztvevők a Kossuth Lajos utcai kopjafánál helyezték el az emlékezés virágait. A koszorúzásban a Vitéz Miketz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium tagjai is közreműködtek. Nagy arányú vereségbe szaladt bele a BKG Prima Sziget Szent Miklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A miklósiak a TFS-e otthonában egy pillanatig sem voltak meccsben és 114-51-re kaptak ki. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy az új légiós még nem állt rendelkezésre. Katona Szidónia és Takács Dorina, a két legjobb magyar játékos pedig kisebb sérülés miatt csak a padon ült. Így összesen 7 kosaras tudott forgatni Horváth Rihárd vezetőedző. A szakember elmondta, nem akar bebújni a sok fontos hiányzó mögé, mert akaratban is megbuktak, ennyire nem lett volna szabad összeesniük, ám reméli, ez még egyszer nem fordul elő, akármennyi hiányzójuk is van.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken, a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falu kerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a Német Nemzetiségi Óvodánál, a Szent Anna tér egy szám alatt lesz. Az útvonalakat állomások, játékos feladatok és totó is színesíti. A szervezők a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt is külön díjazzák, a legnagyobb létszámú csapat pedig vándorserleget kap. A jubileumi rendezvény ingyenes, a helyszínen pedig további programokkal is készülnek. Előnevezni a taksonyitúra@gmail.com e-mail címen lehet. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Ez a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi Betti.

0: Szép jó reggelt minden Lakihegy rádió hallgatónak, jönnek is a legfrissebb közlekedési információk itt a Süsfelnapban, a reggeli műsorunkban. Jelenleg úgy látom a térképen, hogy térségünkben torlódás van a Gerinc úton, illetve a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is egészen lassan tudtok autózni. Egyébként a fővárosi Csepeli szakasz még azt jelzi nekem a térkép, hogy egészen jól járható. Jól járható az M0-ás déli szektora is, az 51-es úton és az 510-es úton viszont szokásosan Dunaharasztitól kezdve Budapest irányába készüljetek hosszabb menetidővel és torlódásra is, illetve szakaszos lassulásra. Ezen kívül pedig lassú a haladás a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán, a Petőfi Sándor utcától kezdve, illetve a Petőfi Sándor utcai körforgalomtól kezdve gyakorlatilag araszol a kocsisor. Ezen kívül továbbra is közműépítési munkálatok zajlanak Sziget-Szent Miklós több pontján, még mindig egy irányú a Bajcsi Zsilinszky utca egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon csak a Losonci utca irányába tudtok autózni. A Szent Erzsébet téren is gyakorlatilag egyirányúsítás van, még mindig várhatóan egyébként itt is majd. Ez október 21-éig tart, tehát a Bajcsi Zsilinszky utcai körforgalomtól kezdve csak a Tököli út irányába tudtok autózni, visszafele nem. Érdemes tehát nem megszokásból vezetni, hanem figyelni a kihelyezett táblákat. Ha van közlekedési infótok, akkor az jöhet. Jó utat mindenkinek!
1: Az utakon a biztonság az első. A közlekedési információk támogatója a Beaver Tradition Auto Service. Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 12-e hétfő reggel van, ez pedig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. A mai napon egyébként a miksák ünneplik a névnapjukat, Isten éltessen titeket. Ja, és természetesen a mikrofonnál most is Somogyi Bettit halljátok. Na nézzük is meg viszont, hogy milyen jeles alkalmak tartoznak ehhez az október 12-éhez, illetve kik a mai szülinaposaink. Hát például 105 éves lenne a mai napon, képzeljétek el, Artúr Árt Kloki, aki gyurmafigurák szereplésével készített filmeket. Ilyen volt például a Gambi. A Gambi a 233 részes amerikai tévésorozat zöld színű gyurmafigurája volt. A sorozat 35 éven keresztül volt egyébként látható, a film a stop motion technikával készült. 2010. január 8-án halt meg Artúr Árt Kloki. Aztán egy kis sport, mert hogy 124 évvel ezelőtt a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta. A csapat kapitánya, képzeljétek el, hogy Hajós Alfréd volt, olimpiai bajnok úszó. A mérkőzés Bécsben volt, ahol az osztrákok 5-0 arányú győzelmet arattak. Hajós Alfréd a magyar csapat bal összekötője volt, a mérkőzés legjobbja pedig Johann Studnicka mesterhármast rúgott nekünk. A magyar szövetségi kapitány Guillemot Ferenc volt ekkor. Aztán már 99 éve annak, hogy Sztálin lett a Szovjetunió első számú vezetője, miután Lev Davidovics Trokit eltávolították a kommunista pártból. Ez volt 1927-ben. Aztán 55 évvel ezelőtt pedig bemutatták a Broadway színpadán a Jézus Krisztus Superstar című musicalt, Andrew Lloyd Webber és Tim Rice műve. Az eredeti szereposztásban Yvonne Elliman, Jeff Fenholt, Ben Vuren, Paul Ainsley, illetve Bob Bing is szerepelt. Aztán 51 évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Galéria a Budavári Palotába költözött. A magyarországi képzőművészetet dokumentáló és bemutató legnagyobb közgyűjtemény önálló múzeumként 1957 óta működik. A Budavári Palota épületébe 1975-ben költözött. 2012. február 29-ével a Magyar Nemzeti Galéria beleolvad egyébként a Szép Művészeti Múzeum szervezetébe. Aztán 40 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el fényes Szabolcs Erkel Ferenc díjas zeneszerző, a Nem csak a 20 éveseké a világ, hát kéne ismerni ezt a dalt. Ez fűződik talán leginkább az ő nevéhez. Dalait rendszeresen feldolgozzák és játsszák, a legismertebbek egyébként az Összecsendül két pohár, Egy esős vasárnap délután, Nem csak a 20 éveseké a világ, Mindenkinek van egy álma, illetve egyébként tényleg a Szeretni bolondulásig. és a Táska Rádió is az ő nevéhez kapcsolódik. Aztán ami még érdekes lehet, hogy ezen a napon 98 évvel ezelőtt először használtak vastüdőt egy bostoni gyermekkórházban. Végezetül pedig 28 évvel ezelőtt 1998-ban a The Rolling Stones Cirkusz címmel bemutatták azt a dokumentumfilmet, amely még 1968 decemberében vettek fel. Egyébként ezt azért őrizték a fiókban, mert hogy a Rolling Stones tagjai attól tartottak, látja majd a világ, ahogy a Hú lejátszotta őket a színpadról. Ezek voltak már a mai évfordulóink október 12-én hétfő reggel, itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Madonna és a Sorry, ezzel a dallal megyünk tovább, aztán megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velem a folytatásban is.
3: Je suis désolée.

Madonnától szólt a Sorry, a Sős Felnapban a Laki Hegy Rádió ébresztő műsorában hétfő reggel október 12-én. Sziasztok, a mikrofonnál Somogyi Betűt halljátok. Nézzük is meg, hogy milyen témákkal is indítjuk el a hetet, mivel fogunk foglalkozni ma reggel. 7 óra után vendégünk lesz majd Gere Ági, a Kisdunamente TDM szervezet vezetője, és ők kitettek a Kisdunamente TDM-mel egy posztot korábban, múlt héten a közösségi oldalaikra, hogy bizony vannak, akik a Szigetszentmiklósi tanösvényt rendeltetésszerűen használják, figyelnek a berendezésekre, de sajnos vannak olyanok is, akik bizony rongálnak, és ezzel kapcsolatosan lesz majd ő most a vendégünk. Tehát kivételesen most nem a térségi programokat hozza, mert jön majd még Ági a héten, hanem sokkal inkább a Dunaparti rendetlenséggel, rongálással kapcsolatban beszélgetünk majd 7 óra után Gere Ágival. Aztán pedig múlt héten járt Dunaharasztinak könyvtárban Mörk Eleonóra, aki 10 évig dolgozott a Nőklapja szerkesztőségében. 2001-ben az Elle magazin akkor induló magyar kiadásának volt a főszerkesztője.

vezető helyettese. Például Mörk Leonórával Bredák Szandi beszélgetett az október 8-ai író-olvasó találkozón Dunaharasztin a könyvtárban, és arra gondoltunk, hogy 7:30 és 8 óra között megmutatjuk majd ezt az interjút. Aztán nagyon jó kis hétvégén vagyunk túl. Az első Miklósi Városnapok egy egész elképesztő programsorozattal készült, és nekem a tegnapi napon volt szerencsém interjút készíteni Leskovics Gáborral, vagyis hát ahogy talán sokan ismerik, Lecsóval, aki fellépett méghozzá Nádasdi Filmszínházban, egy nagyjából egy órás műsort adott egy szál gitárral, ő maga állt a színpadon, és megkérdeztem például tőle azt, hogy milyen érzés volt 43 év után újra ott állni a Nádasdi Filmszínháznak a színpadán, mert hogy ő többször elmondta, hogy innen indult a Pál utcai fiúk együttes, hiszen ő ugye ennek a zenekarnak a frontembere, de egyébként Lovasi Andrással is zenél, például ugye akár a Kis Csillag zenekarban is, és arra gondoltam, hogy ezt az interjút 8 óra után megmutatom nektek. Egy nagyon jó kis beszélgetés volt. Aztán pedig jönnek majd még vendégeink továbbra is. Érkezik hozzánk Vastag Szilvia, mert hogy ezen a héten vasárnap 18-án lesz Dunaharasztin egy nagyon jó kis állatos esemény, egy jótékonysági esemény. Utána pedig 9 óra után Gávrán Tari Klaudetta érkezik hozzánk a Csepeli Szabóki Lajos általános iskolából. Maradjatok velünk ma reggel is, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Délelőtt 10 óráig itt vagyunk a mikrofonok mögött. Tudjátok, a 0620 95 95 107-es SMS és Viber számon elértek minket, de a beszélgetéseket élőben is tudjátok követni videós formában a Lakihegy Rádió közösségi oldalain.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609, vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Visszatér a napos idő, ma kezdődik az őszi érettségi időszak. A Kék Balaton Fantázia nevű finomság lett idén a Balaton sütije. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az értemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás mánás ízesítésű fehér csoki bevonató édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést.
6: Időjárás.
7: Visszatér a napos száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
6: és Somogyi

0: Folytatjuk a sűs felnapot a legfrissebb közlekedési információkkal. Erős a forgalom a Budapest környéki utakon, de számottevő torlódás egyelőre csak az M3-as autópályán Mogyoródtól tapasztalható. Ezt írja az Útinform. Valamint egyébként egyre több az autó az M2-es autóúton Vác és Dunakeszi körzetében. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre közelében, itt a Csepel-szigeten, pedig tulajdonképpen az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, valamint az 510-es úton is Taksony és Dunaharaszti között egyébként. Én is úgy látom a térképen, hogy egészen lassan tudtok autózni. Aztán torlódás van a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán, illetve végig a Gerinc úton is nagyon lassan tudtok autózni. Lassú a haladás, emellett pedig a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, viszont jó hír, hogy például a Műúton egészen jól tudtok autózni, valamint Sziget-Szent Miklóson a Gyári úton és a Csépi úton sem látok semmilyen különösebb fennakadást. Egyirányú viszont továbbra is a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli úttól a Losonci utca irányába tudtok csak autózni, illetve a Szent Erzsébet téren is tulajdonképpen csak a Tököli út irányába tudtok közműépítés miatt még mindig autózni. Ezen kívül pedig a mai napon és a holnapi napon az Ifjúság útja és a Gyári út találkozásánál lévő körforgalomnál is dolgoznak a szakemberek. Ott egyébként irányítva lesz mind a két irányban a forgalom, de azért jó, ha tudjátok és erre is odafigyeltek. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez a sős felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak. A mikrofon mögött Bredák Szandi és Somogyi Betti. Gere Ágival korábban Bredák Szandi beszélgetett azzal kapcsolatosan, hogy kirakott a Kisdunamente TDM szervezet a közösségi oldalára egy olyan posztot, miszerint bizony sajnos történnek rongálások a Dunaparton. Nyilván vannak, akik nagyon szépen viselkednek, akik is úgy fogalmaznak, hogy példamutatóan viselkednek, sokan betartják a közösségi együttélés alapvető szabályait, viszont sajnos vannak olyan látogatók, akik hát sajnos nem úgy használják a tanösvényt, ahogy kellene, sőt, kifejezetten rongálnak. És ezzel kapcsolatban beszélgetett Szandi Gere Ágival, és arra gondoltunk, hogy ebben a fél órában ezt az interjút megmutatjuk nektek. Hallgassuk meg.
5: Itt arról van szó, hogy ugye a közelmúltban a Kisduna Partsziget-Szent Miklósi szakaszán a május egy sétány és a tanösvény határolt a területen. Ugye létrejött egy TOP plusz pályázat keretében egy kis területfejlesztés. Nagyrészt kényelmi szolgáltatásokkal bővült a Dunaparti, hát nevezzük egy kicsit infrastruktúrának. Ugye mostók létesültek, a kerékpárral érkezőknek kerékpártámasz, kerékpárszervízpont, nagy örömére a közösség is tég a közönség számára, hiszen nem csak kikötni, de gyakorlatilag akár jógaórát is lehet ott tartani, hogyha éppen szabad a stég. És a digitális információs táblák, amelyek ugye egy picit más szemszögből világítják meg a Dunapart élővilágát. A tanösvényen ugye kihelyeztünk egy táblát, amelyben a tanösvényt is egy más aspektusból is meg lehet edukatívan ismerni, ugye ez a digitális vendor applikációra gondolok, az ott található feladatok megoldására. Erre egyébként hála Istennek pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát akik értékelik az applikációban a Sziget-Szent Miklósi tanösvényhez kapcsolódó rejtvényrészt, azoktól az ötből általában 4-5 csillagot szoktunk kapni, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk ennek megfelelni a továbbiakban is. A játszótér bővült, a tanösvényi játszótér néhány a mozgássérültek számára is használható játékkal. Ezt ugye akkor is elmondtuk többször különböző műsorokban, hogy hogy ez egy Európai Uniós szabványnak való megfelelés miatt történt, tehát ugye az esélyegyenlőségi horizontális elv az Európai Uniós pályázatokban egy nagyon fontos értékelési szempont, és általában a pályázatoknak már van egy kötelező része, aminek meg kell felelni, aki meg plusz pontért vállal ilyet, annak meg az értékelését, az összpályázat értékelését fogja feljebb vinni. Tehát mikor előzetesen beadunk egy pályázatot, soha nem tudhatjuk, hogy mennyire értékelik ezt fel. Minél érdemes, minél több olyan szegmest kihasználni, amely plusz pontokat hozhat, és hát ezért került sor mozgássérült játékokkal való bővítésére a játszótérnek is. No de, a mosdók üzemeltetése kapcsán kihelyeztünk táblákat a mosdókon belül írással is, piktogramokkal is, hogy mi az, amit létszés ne dobjál bele a WC-be. Naívan én azt gondoltam, hogy otthon sem tesz ilyet az ember, hiszen saját magunkkal nem szúrunk ki. Nem nagyon értjük, hogy akkor a közösségi használatra rendeltetett dolgokban ez miért van másképp.
3: Bevallom, hogy egyébként nőként is meg tudok lepődni, hogy a mosdóban mit meg kell mondani.
5: Igen, nőtársaink nagyon furcsa szokásokat szoknak gyakorolni, de hát mindegy, ebben nem vagyunk egyformák, viszont pont azért kezdődött így a poszt, mert bár negatív volt maga az egész tartalom, mégis azt szerettem volna, vagy azt szerettük volna kiemelni belőle, hogy viszont bizonyosan nagyon sokan vannak azok, akik meg rendesen használják, és általában ez az, ami el szokott maradni az ilyen dorgáló megjegyzéseknél, hogy lehet, hogy csak egy-kettő van, aki ereniten viselkedik, de a másik százról meg elfeledkezünk.
3: Ezért is nagyon különleges ez a poszt, meg nekem egyébként nagyon tetszett, bár egyik szemem sírt, másik nevetett, mert nyilván számomra is sokszor megdöbbent, hogy olyan alapvető dolgokra kell felhívni a figyelmet, amire az ember azt gondolná, már eleve nekem az, hogy ki kell írni valahova, pedig számtalan mosdóhelyiségben ki van írva, hogy mit ne dobja a mosdóba, ami számomra rejtély, hiszen nyilvánvaló, hogy nem dobjuk bele. De az még oké, de hogy még ennek ellenére is igen, sajnos van, aki úgy használja, hogy nem rendeltetésszerűen, az egészen szomorú. De igen, figyelemfelkeltő volt, igen, ez a poszt abszolút.
5: Nem tudom, hogy el fog-e találni azokhoz, akiket az valójában megszólít.
3: Igen, mondani, hogy ezért is az egyik szemem sír, mert sajnos én azt tapasztalom sok esetben, hogy ezek a posztok sokszor pont nem, egyszerűen valahogy nem ér el, vagy nem érzi azt, hogy hú, hát ez lehet, hogy nekem szól, de bízunk benne, hogy igen.
5: Viszont én abban reménykedem, hogy azok, akik tényleg a közösségi együttélés szabályainak megfelelően használják, fel fogják hívni azok figyelmét arra, mert ilyen példát is hallottunk, tehát konkrétan az illető üvöltött azokkal a fiatalokkal, akik éppen az okospadon csináltak valamit, ami nem az okospadra való.
3: Egyébként ezzel én is gondolkoztam már a múltkor.
5: És rendőrséggel is fenyegetőztek, ott volt szóváltás is, tehát de azt gondolom, hogy azért, mert nem effektív a konkrét beadott saját adóforintunkból, vagy mi pénzünkből készült ez, átvitt értelemben mondom ezt, ettől magára az egész városra, az itt élő közösségre is egy olyan negatív hatást válthat ki, ha valaki ide érkezik, hogy azért nem tudja használni, mert újra és adott esetben, mert nagyon sok volt olyan hét, ahol minden másnap kellett menni és rendbe tenni a szivattyú rendszert, vagy a vízvezeték rendszert, mert nem ment át az üzenet.
3: Tehát nem. Milyen jellegű károk keletkeznek egyébként még? Nem tudom, talán mintha fél szemmel olvastam volna, hogy összefirkálják ott, vagy nem tudom, tehát hogy más jellegű károkozás is
5: történik. A padokon graffiti feliratok jelennek meg, akkor volt olyan, hogy a SIM-kártya tartót feszegették valamilyen módon, hogy gondolom hozzájussanak a SIM-kártyához, amire egyébként másra nem lehet használni, meg mint írtam is, be tudjuk mérni, szóval
3: igen.
5: Csak azért, hogy ne legyen benne. Nem. Sokszor egyébként kíváncsi lennék arra, hogy adott esetben, amikor megtörténik az, az ember végrehajtja ezt a károkozó cselekményt, hogy mit érez? Hogy most elégedett, vagy okozott ez neki valamilyen olyan különösebb örömöt, hogy ő most azt mondja, hogy igen, akkor most jó.
3: Tehát ezen én is sokat gondolkoztam.
5: Nehéz megérteni ennek a logikáját.
3: Nem, egyébként szerintem, most nem vagyok pszichológus, meg nem is akarok ebbe úgy nagyon belemenni, de szerintem sokszor az van, hogy tudod, én tettem valamit, az én kéznyomom van ott, és ha legközelebb arra sétálok, akkor elmondhatom a haveromnak, hogy nézd azt a graffitit, azt én csináltam. Tehát, hogy valahogy nyomot hagyni a világban, csak azt lehet másként is nyilván.
5: Így van. Hát... Egy selfie-t tudnék ajánlani, tehát hogy akkor mindenképpen nyomot szeretne hagyni, akkor egy TikTok videóban mutassa meg, vagy valami olyan formában, amiben megérkezik az érzés, hogy ő nyomot hagyott, de egyébként meg nem tesz kárt semmiben.
3: Egyébként, ha már itt tartunk, még arra egy kicsit visszatérve, mert kíváncsi vagyok a véleményedre, mint akár a kivitelező közösségben is résztvevő ember, de egyébként mint civil ember is, hogy például ilyenkor, amikor én azt látom, mert én is láttam a múltkor, hogy nem rendeltetésszerűen használnak valamit a fiatalok, hogy szerinted érdemes oda menni szólni, vagy nem tudom, tudod, ilyenkor így eszembe jut az én gyerekkorom, hogy na, a vén asszonyjön, és akkor itt. Vagy igenis, legyen egy olyan társadalmi közösségi, nem tudom, felelősségvállalás, hogy nem csinálunk ilyet. Tehát, hogy szóljunk nekik, hogy ne haragudjatok. Bár sok esetben ugye meglepően visszaszólnak, és még te érzed magad úgy, hogy úristen, hát nem tudom. De hogy szerinted érdemes ilyenkor amúgy szólni?
5: Érdemes szólni, hiszen hogyha azt érzi az adott cselekmény elkövetője, hogy következmények nélkül marad, még akkor is, ha nem lesz belőle konkrét a tekintetben konfliktus, hogy ez nem fajul tovább, de kell valamiféle kontroll, mert nagy, szerintem a mai világunk társadalmában a közömbösség az egy borzasztóan gyilkos kór, és itt van köztünk. Ha folyton közömbösek maradunk, és nem váltunk ki semmilyen reakciót, nem vagyunk valakiknek jó értelemben véve a kontrollja, akkor ez a közömbösség még jobban szétterjed. És ez a minden mindegynél szerintem nincs rosszabb.
3: Igen, mert tudod, sokan azzal hát idézőjelben takaróznak, hogy nem az én dolgom. Tehát, hogy de egyébként az, hogy van egy közösségi hely, ahol látod, hogy éppen tönkre tesznek valamit, az ahova én mondjuk rendszeresen járok, hát akkor az én dolgom, mert én is a gyerekem is azt fogja látni, hogy tegnap még szép volt, ma meg szét van rombolva. Tehát, hogy
5: Ami mindenki, az senki.
3: Aha, ugyanezt akartam mondani, igen.
5: És amiért senki nem felelős, azért mindenki felelős.
3: Igen.
5: Ez szerintem itt abszolút.
3: Nem mondom el, senkinek ezen. Elmondom mindenkinek, legalábbis mi is most így próbáltuk erre így felhívni.
5: Köszönöm
3: a figyelmet. Gere Ágival, a Kisdunamente TDM szervezett vezetőjével Bredák Szandi beszélgetett korábban a dunaparti rongálásokkal kapcsolatosan. A Kisdunamente közösségi oldalán, Facebook oldalán a posztot egyébként is el tudjátok olvasni. Ott minden probléma részletezve van. Érdemes, és hát figyeljünk a környezetünkre. Maradjatok velünk a folytatásban is. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Szigetszent Miklós ismét csatlakozik a Teszedd akcióhoz. Az akcióhetet október 12-e és 18-a között rendezik meg. Célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatos szemlélet erősítése. Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, október 13-án szerveznek szemétszedést, a lakosság kérésére pedig október 17-én szombaton is várják az önkénteseket. Hozzátette, a város összesen 5 helyszínen biztosít lehetőséget a csatlakozásra.
8: A lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszedd akciót. Ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az Üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg.
7: Előzetes regisztrációhoz kötik a részvételt a Szigetszent Miklósi Teszedd akció szemétszedésein. Nagy János polgármester tájékoztatása szerint az önkénteseknek a teszedd@szigetszentmiklos.hu e-mail címen kell jelentkezniük, a nevük és telefonszámuk megadásával, valamint 3 általuk választott helyszín megjelölésével. A szükséges kesztyűt és zsákot a helyszínen biztosítják a résztvevőknek. A szemétszedés további részletei a szigetszentmiklos.hu oldalon olvashatók.
8: Az 5 helyszín közül 3-at jelöljenek meg a jelentkezők, hogy mely az a 3 helyszín, ahova el tudna menni szemetet szedni. Úgy fogjuk koordinálni természetesen az önkénteseket, hiszen hogyha az egyik helyre többen jelentkeznek, és a másik helyen sokkal több illegális hulladék van, akkor ezt úgymond koordinálással meg tudnánk oldani, hogy ne legyen az egyik csapatnak nehezebb dolga, mint mondjuk a másiknak.
7: A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. A hagyományos életmód és a közösségi együttlét lesz a fókuszban Szigethalmon. Az Egy nap a régi idők nyomában című programon az érteklődők a természetjárás, a hagyományos kemencésütés és a közös étkezés élményét is megismerhetik. Ger Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a régi idők mindennapjaiba, felidézve a vidéki élet hagyományait és a közösségi munka szerepét. A napot közös zsíros kenyérpartival zárják a szervezők.
9: Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a Kemence Melege című a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a Cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát, kemencét, kenyér és pogácsa sütés lesz.
7: Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Sziget-Szentmiklóson. Október 6-án városi megemlékezés keretében hajtottak fejet Sziget-Szentmiklóson az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúinak emléke előtt. A rendezvényen Nagy János polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi beszédet pedig Noszeda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola intézményvezetője tartotta. A műsorban közreműködött a József Attila általános iskola kórusa és Balogáma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója. A megemlékezés végén a résztvevők a Kossuth Lajos utcai kopjafánál helyezték el az emlékezés virágait. A koszorúzásban a Vitéz Miketz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium tagjai is közreműködtek. Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Sziget-Szentmiklóson. Ingyenes csecsemő és kisgyermek elsősegély előadást szervezett a Magyar Vöröskereszt Sziget-Szentmiklóson. Az eseményen 30-an vettek részt, a hallgatóságot elsősorban szülők, nagyszülők és gyermekgondozók alkották. A résztvevők a legfontosabb gyermekeket érintő sürgősségi helyzetek felismeréséről és megfelelő ellátásáról kaptak gyakorlati ismereteket. Rácz Zoltán mentőtiszt előadásában szó esett a többi között az újraélesztésről, a lázgörcs felismeréséről és ellátásáról, a krupos roham során szükséges teendőkről, valamint az allergiás reakciók kezeléséről. A program végén a résztvevők kérdéseket is feltettek az előadónak. Az érdeklődés jelentős volt, ezért a hivatalos program után is folytatódott a beszélgetés, ahol további gyakorlati kérdésekre kaptak választ a jelenlévők.
1: Sporthíreink.
7: Nagyarányú vereségbe szaladt bele a BKG Prima Sziget-Szentmiklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A miklósiak a TFS-e otthonában egy pillanatig sem voltak meccsben, és 114-51-re kaptak ki. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy az új légiós még nem állt rendelkezésre. Katona Szidónia és Takács Dorina, a két legjobb magyar játékos, pedig kisebb sérülés miatt csak a padon ült. Így összesen 7 kosaras tudott forgatni Horváth Rihárd vezetőedző. A szakember elmondta, nem akar bebújni a sok fontos hiányzó mögé, mert akaratban is megbuktak, ennyire nem lett volna szabad összeesniük, ám reméli, ez még egyszer nem fordul elő, akármennyi hiányzójuk is van.
1: Időjárás.
7: Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, délután 15-19 fok várható. Kedden is napos idő valószínű, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi szél többfelé feltámad, keleten és nyugaton erős lehet. Délután 13-18 fokig melegszik a levegő.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Film Klubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi Be.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Sűsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Azt írja az útinform, hogy két mikrobusz karambolózott az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, a Galga pihenőhely térségében. A 44-es kilométernél a sérült járművek jelenleg a belső sávot foglalják el, kiszorítva a forgalmat a külső sávra. A torlódás ezen a részen nagyjából már 3 kilométeres, a helyszín előtt, így aki teheti, annak érdemes az 51-es jelű kerekharaszti csomópontban lemenekülnie a strádáról, majd a 39-es jelű Bak csomópontban vissza tudtok hajtani. Ezen kívül erős a forgalom a Budapest környéki utakon, torlódásra kell készülnötök az M1-es autópályán Herceghalomtól, valamint az M7-es autópályán Török-Bálintnál a terelt szakaszon. Ezen kívül egyre több az autó a 10-es főúton, a 11-es főúton, illetve itt a térségünkben pedig az 51-es úton és az 510-es úton is Taksony és Dunaharaszti között jelenleg lassan tudtok autózni. De továbbra is élénk a forgalom egyébként a Gerinc úton is, Szigetszentmiklóson, illetve lassú a haladás a Csepeli út Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán is. Torlódás van mind a két irányban, a Csépi úton is Szigetszentmiklóson, illetve a Műúton is Szigethalomnál, jelenleg végig mind a két irányba, arra szólva tudtok csak autózni. Vezessetek óvatosan, kitartást mindenkinek!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van!
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez még mindig a Sűsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Bredák Szandi és Somogyi Betti van a mikrofonok mögött. Próbáljátok meg kitalálni, hogy kiről beszélek. Ez a valaki dolgozott 10 évig a Nőklapja szerkesztőségében. 2001-ben az Elle magazin akkor induló magyar kiadásának a főszerkesztő helyettese lett, majd aztán 2013 és 19 októbere között vezető szerkesztő volt. Ezt követően a Nőklapja vezető szerkesztőjeként dolgozott. Na mondom is akkor, hogy kire is gondoltunk. Ő Mörk Leonóra, akivel Bredák Szandi beszélgetett az október 8-ai író-olvasó találkozón Dunaharasztin a könyvtárban. Ebben a fél órában ezt a beszélgetést hallgathatjátok meg.
5: Mivel lehet különlegesebb egy olyan alkalom, amikor így a közönséggel, az olvasóval is tud találkozni, mint sem az, amikor mondjuk idézőjelben csak a könyvön keresztül tud kapcsolódni az olvasókkal?
6: Hát persze, hogy különleges. Hát az ember ül otthon, tehát az írás az egy abszolút egyszemélyes műfaj, ami engem nem zavar, mert én szívesen ülök otthon, és én szeretek home office-ból is dolgozni, de hát az mégiscsak más, hogy az ember csak ír, és mondjuk csak elképzeli, hogy egy-egy szituációra, vagy egy-egy jelenetre hogy reagálna az olvasó. Amíg ki nem jön a könyv, és valóban kézben nem veszik az olvasók, addig nem is tudja, hogy akkor ez most tulajdonképpen hogy sikerült. Mert nyilván van egyfajta szakmai visszajelzés, van egy szerkesztő, több is adott esetben, de hát nekik más szempontjaik vannak, mint egy olvasóknak. Tehát én azt mondanám, hogy akkor kell életre a könyv, amikor az olvasók kézbe veszik és elolvassák.
5: Azért azt nem gondolom, hogy ön csak ül otthon és home office-ban dolgozik, hiszen hogyha jól tudom, akkor azért elég sok helyre utazik is, sőt, éppen most hallgattam idefelé önnel egy podcast beszélgetést, amiben azt is mondja, hogy ön azt szereti, és attól lesz hiteles egy-egy történet, hogy akár például egy restaurátorral is beszélget, mielőtt arról ír, hogy éppen hogy restaurál Kata a regényben. Tehát, hogy nyilván oda megy, érdeklődik, nem a mesterséges intelligenciát kérdezi meg, hogy is kell mondjuk egy képet restaurálni szerencsére.
6: Nyilván persze, hát egy regény megírásának többféle szintje van, ahogy mondjuk egy cikk megírásának is többféle szintje van, kezdve attól, hogy kitalálom, hogy mi lesz a történet, odáig, hogy megjelenik a könyv. Tehát amiket én írok, én ezt úgy szoktam nevezni, hogy kosztümös regények, mert számomra a történelmi regény az nagyon szigorúan, vagy nagyon komolyan hangzik, és azért találtam ki ezt a megnevezést a kosztümös filmek mintájára. Tehát ezek vagy részben, vagy teljes egészben x száz évvel ezelőtt játszódnak, ami azt jelenti, hogy az ötlet után jön egy elég hosszadalmas kutatási szakasz. Illetve a másik, hogy nekem tényleg mindig oda kell mennem, ahol az adott regény játszódik, tehát hogy éreznem kell,

0: meghatározott helyszínen, akkor hát hogy is néz az ki, láttam én már nyilván korábban is, de akkor csak szépen felálltam, lementem az utcára, felültem a villamosra, bezögykölöttem a belvárosba, és akkor ott megnéztem, és elképzeltem, hogy na, akkor most itt jön az én hősöm, vagy hősnöm, végig sétál ezen az utcán, vagy megáll ezelőtt a kapu előtt, úgyhogy itt azt mondanám, hogy akkor ezek a munkafázisok, ezek átfették egymást. De ez mind nagyon kellemes, tehát én mindent nagyon élvezem.
1: Úgy fogalmazott az előbb, hogy tulajdonképpen egy könyvet is fel kell építeni, mint egy cikket. Nyilván tudja is, hogy miről beszél, hiszen tapasztalt újságíróként is, szerkesztőként is dolgozott. És képzelj el, hogy én éppen olvasok egy könyvet, aminek az a címe, hogy Író leszel. És nagyon érdekes, hogy ebben azt írja egyébként egy magyar írónő, de álnéven ír, hogy szerinte újságíróból nem lehet jó író, íróból meg nem lehet jó újságíró. Én ezt olvastam, és egy kicsit vitatkoznék ezzel. Ön mit gondol erről? Mert hogy ugye más a kettő, az újságírásnál, egy cikknél pont az a lényeg, hogy röviden, tömören fogalmazzunk, nyilván cikktől függ. Míg egy regény, az egy megint más, mert ott le kell írni egy tájat, egy szemét. Szóval mit gondol erről? Mert én nem teljesen értek ezzel egyet, bevallom őszintén.
0: Hát, ha ő jobban tudja, tehát mindenkinek megvan a joga a saját véleményéhez. Most vicces módon a fogorvosom jutott eszembe, aki nagyszerű fogorvos, és ugyanakkor pedig búvár és búvároktató. Most kérdem én, miért lehetne ő ugyanolyan jó búvár, mint fogorvos, és vice versa. Na mindegy. Én újságíróként kezdtem a pályafutásomat, és csak előnyét tapasztaltam a könyvírás során is annak, hogy van rutinom írásban, van rutinom anyaggyűjtésben, van rutinom abban, hogy megkülönböztessem a fontosat és a nem fontosat, az izgalmasat és a nem izgalmasat, mit kell kiszűrni, mennyivel több mindent kell tudni és összegyűjteni ahhoz, mint ami aztán konkrétan belekerül egy cikkbe vagy egy könyvbe. Úgyhogy az én véleményem az, hogy legalábbis az én személyes tapasztalataim alapján ezek teljesen remekül működnek, párhuzamosan is, és egymást kiegészítve is.
1: Visszatérve még arra, hogy itt tud ugye az olvasóival találkozni, akár visszajelzéseket is tud kapni, és szintén ebben a podcast beszélgetésben hallottam, hogy például a Hellinger Madonna könyvével kapcsolatban, amiközben, ha jól tudom, ki is bővült talán, de erről is majd mindjárt érdeklődöm, de hogy ott például kapott olyan visszajelzést, ugye ott ez a családállítás van egyrészt a fókuszban, hogy azért az nem olyan egyszerű, hogy az ember elmegy egy családállításra, és akkor pikpak megváltozik minden, és minden mellett az is nekem nagyon érdekes volt, hogy azt mondta ebben az interjúban, hogy nagyon sok ilyen jellegű módszert kipróbált, és hát ez vált be tulajdonképpen. Ez volt olyan, úgy fogalmazott, azt hiszem, hogy ez mozgatott meg olyan energiákat. De például egy ilyen visszajelzés mit jelent önnek, amikor azt mondja valaki, hogy jó, de azért ez nem olyan egyszerű.
0: Most mi egyszerű? Tehát nem tudom, ezoterikus módszerből, meg gyógyító módszerből, meg gyógyszerből, meg pszichoterápiás foglalkozásból, meg nem tudom, egy millió létezik. Nyilván azért, mert nincsen egy üdvözítő módszer. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek van X problémája, akkor nagy sanszal nem először, nem első nekifutásra fogja megtalálni, hogy mi az, ami rajta segít. Tehát annak utána kell menni. De hát szerencsére ez nem, mint a könyvek. Tehát mikor valaki elolvas egy skandináv krimit, és utána a moly.hu-ra ad rá egy pontot, vagy nullát, vagy nem tudom, azt mondja, hogy utálom a skandináv krimiket. Ja, hát senki nem mondta, hogy azt olvassa. Én hallottam egy olyan mondást, azon mindig szoktam nevetni, hogy nincs rossz könyv, csak nem nekem írták. Tehát azért bizonyára vannak rossz könyvek, de ez a tétel, hogy nem nekem írták, szerintem ez egy teljesen érvényes kijelentés. Tehát ha én tudom, hogy én milyen műfajt szeretek olvasni, akkor nagy sanszal abban a műfajban fogom megtalálni a kedvenceimet. És akkor nyilván kitekintek, olvasok ezt, olvasok azt, én is szoktam például fantasyt olvasni néha, valószínűleg a Harry Potter óta, tehát nekem az borzasztóan tetszett, azt a lányomnak vettük annak idején, és aztán vele együtt olvastuk, és sose gondoltam volna, hogy én fantasyt fogok olvasni, de hát most annak is megvan a maga ereje. De hogyha én nem szeretném azt a világot, vagy engem az taszítana, akkor olyat nem olvasnék. Úgyhogy én azt tudom mondani, én nem foglalkozom családállítással, tehát nem az én feladatom a mundér becsületét megvédeni. Valakit érdekel, menjen el, próbálj

0: ki, és ha működik, akkor tök jó. Ha nem működik, az is tök jó, akkor menjen tovább, és keressen valami mást.
1: Számomra egyébként visszatérve ugyanerre a történetre, az is nagyon érdekes volt. Én voltam már családállításon, nem is olyan régen, egyébként már többször is voltam is, hogy tulajdonképpen felmerült önben az a kérdés, hogy lehet-e kitalált szereplőre állítani, és végül megoldotta, ugyan nem csoportosan, mert hogy lehet, illetve hát az jó hatással volt arra, hogy a történet hitelesen szintén meg tudjon születni.
0: Igen, mert hát ugye ez nem egy egyszemélyes műfaj. Tehát nyilvánvalóan az ember oda megy, és azért vannak annyian, mert van egy központi szereplő, és ő válogatja ki az ott jelenlevő többi emberből, ő állítja föl, ugye azért hívják így az ő családtagjait. És akkor én azzal szembesültem, ez a Hellinger Madonna című regényemről beszélünk, és abban a főszereplő Kata ment el egy ilyen állításra. Na most nyilvánvalóan neki más problémája volt, vagy ő más, hogy mondjam, más kérdéssel közelített, mint amilyen problémával én elmentem annó, tehát azt nem tudtam volna hitelesen használni. És akkor kerestem egy olyan terapeutát, akit megkérdeztem, hogy lehet-e A. kitalált személynek, B. egy személynek állítani. És akkor egy darabig vakarta a fejét, gondolom én, mert telefonon beszéltünk akkor, de aztán azt mondta, hogy tulajdonképpen miért is ne. Tehát neki ez, hogy úgy mondjam, szakmai szempontból is érdekes volt. És akkor elmentem hozzá, és akkor ez attól volt csoportos, tehát onnan lett a többi szereplő, hogy kiderült, hogy létezik ilyen, tehát vannak olyan, gondolom én, nagyon zárkózott emberek, akik nem akarnák kivinni a saját legbelsőbb érzéseiket mások elé, de attól még őket ez érdekli, ez a módszer, és akkor ilyen kis fából készült figurákkal dolgoztunk, tök cuki látszott, melyik a férfi, melyik a női bajsza, na, szóval aranyosak voltak, és akkor azok játszották az embereknek a szerepét, tehát Kata családtagjainak a szerepét, és nekem azért volt ez nehezebb, mert nekem kellett az összes szereplő szerepébe belépni, tehát nem csak a saját nevemben dolgoztam, a saját érzelmeimmel, hanem az összes szereplő esetében. De nagyon érdekesen működött ez a dolog.
1: Hogy ne maradjon nyitva az a kérdés, hogy miért volt szükség, vagy miért érezte szükségességét, hogy ezt az adott könyvet, amiről most beszélgetünk, kibővítse, hiszen került bele egy bővítés.
0: Azért, mert ez volt az első könyvem ebben a műfajban, amit ugye úgy neveztem, hogy kosztümös regények, és akkor még nem volt olyan igazán nagy gyakorlatom abban, hogy több idősíkot kezeljek, mert még nem csináltam olyat. És aztán egyébként azóta már írtam x sok könyvet, és minden egyes könyvemmel megugrom valami újabb akadályt. Tehát kipróbálok valami olyasmit, amit korábban nem, hogy tudom-e csinálni. És aztán szerencsére azt szokott kiderülni, hogy igen, tudom. És amikor a Hellinger Madonnának az első változatát írtam, akkor még úgy gondoltam, vagy nem mertem visszamenni a múltba. És akkor bennem maradt ez a hiány, hogy az egész történet egy német reneszánsz festmény alapján indul el, és hogy nem írtam meg annak a lánynak a történetét, aki az én elképzelésem szerint annak a regény, vagy annak a festménynek volt a modellje. És akkor, mikor nem tudom, 5 évvel vagy 10 évvel később ez eszembe jutott, hogy szívesen megírnám, addigra már volt olyan praxisom, hogy ez semmiféle problémát nem okozott. Sőt, általában jobban szoktam élvezni a múltbeli történeteket, úgyhogy az utóbbi regényeim azok már mind csak a múltban játszódnak. És akkor a jelenbeli történet egy ponton megáll, és visszaugrunk az 1520-as évekbe, Wittenbergbe, ahol Lukasz Cranach festi le egy fiatal nőnek a portréját, és akkor az ő történetét is megismerjük, és ez kiegészíti a jelenbeli történetet, aztán visszatérünk a 21. századba.
2: Mörk Leonórával, az október 8-ai író-olvasó találkozón Dunaharasztina könyvtárban Bredák Szandi beszélgetett. Ő a Nőklapja vezető szerkesztőjeként dolgozott sokáig. Ezt az interjút mutattuk meg nektek ebben a fél órában. A folytatásban pedig egy jó kis eszpresszódallal megyünk tovább Sabrina Carpentertől, aztán pedig hamarosan visszatérünk, hiszen ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, és délelőtt 10 óráig itt vagyunk a mikrofonok mögött.

0: Espresso. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Visszatér a napos, száraz idő. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki földrengés óta. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett.
8: Időjárás.
7: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
8: és Somogyi

0: Közlekedési információkkal megyünk is tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Két mikrobusz karambolózott az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán a Galga pihenőhely térségében. A 44-es kilométernél a sérült járművek a leállósávon állnak, de nagyjából 7 kilométeres torlódás alakult ki, ami az erős forgalom miatt elég lassan oszlik fel. Ha tehetitek, akkor kerüljetek. Ezen kívül azt írja az Útinform, hogy hatalmas torlódás nehezíti a Budapest felé tartókat. Az M5-ös autópályán az Ócsa térségében kiépített terelésnél. A jelenlegi adatok szerint a torlódás meghaladta a 10 kilométert, és tovább növekszik a reggeli forgalom hatására. Lehetőség szerint válasszátok az 5-ös főutat és az Újhartyáni csomópontban, de legkésőbb az Örkényi csomópontban hagyjátok el az autópályát, és a fővárosig haladjatok tovább egy másik útvonalon. De erős a forgalom egyébként az M1-es autópályán Herceghalomtól is, valamint az M7-es autópályán Török-Bálint térségében. Sokan haladtok a 10-es főúton a Sajmári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre közelében, a Csepel-szigeten pedig még mindig torlódást látok a térképen, az 51-es úton Dunaharasztinál, és egyébként a műúton is Szigethalomnál mind a két irányban jelenleg nagyon lassan tudtok autózni. Torlódás van a Csépi úton is, Szigetszentmiklóson mind a két irányban, illetve végig a Gerinc úton is arra szól a kocsisor. Ráadásul egy balesetet is jelez nekem a térkép, méghozzá Szigetszentmiklóson a Veselényi utcában. Vezessetek tehát figyelmesen, vigyázzatok magatokra!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kelemes napot minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk Bredák Szandival és Somogyi Bettivel. Ezen a hétvégén nagyon színes programokkal várták a látogatókat Szigetszentmiklóson, az első miklósi városnapok keretében. És képzeljétek el, hogy nekem a tegnapi napon a Nádasdi Filmszínházban volt szerencsém beszélgetni Leskovics Gáborral, vagyis Lecsóval, a Pál utcai zenekarnak a frontemberével, de ő egyébként tudjátok a Kis Csillag zenekarral is együtt zenél, ugye Lovasi Andrásékkal. És ott volt a dokumentumfilm vetítésen, hiszen ugye egy portréfilm készült Nádasdi Andrásról, a Művész a mozi mögött címmel, és megtekinthették a látogatók az Emlékek a partról című dokumentumfilmet is. Mindkét filmet Jakab Gergely készítette el, aki elhívta Lecsót erre az eseményre, és a két dokumentumfilm vetítés között egy nagyjából egy órás, mondjuk úgy, hogy koncertet adott, de egyedül volt, egy szál maga, egy gitárral a kezében, de elképesztő jó műsort csinált, és utána én gyorsan elcsíptem őt egy interjúra, úgyhogy arra gondoltam, hogy most ebben a fél órában ezt a beszélgetést megmutatom nektek. Itt vagyok továbbra is Szigetszentmiklóson, a Nádasdi Filmszínházban, és itt áll mellettem Leskovics Gábor, vagy ahogy tulajdonképpen sokan ismerik, Lecsó, aki egy hát nagyjából egy közel egy órás koncertet adott egyedül, egy szám magában egy gitárral. Milyen volt 43 év után újra itt állni Szigetszentmiklóson, a Nádasdi Filmszínház színpadán?
3: Hát nagyon fura egyébként, tehát amikor elvállaltam, így valahogy így tudtam, hogy lesz, tehát hogy maga volt a filmvetítés, a Halász 2, van egy film, és akkor így játszak előtt, hogy jó, de akkor gyakorlatilag egy pár napja hasított belém, hogy úristen, ez nekünk itt kezdődött a zenekarnak az egész, itt kezdődött minden, itt volt az első koncertünk, és mivel az annyira jól sikerült, hogy akkor hatalasztok, hogy jó, hát akkor talán csinálhatnánk egy zenekart, mert hogy ez milyen jó dolog zenélni. És ez, hogy milyen jó dolog zenélni, az azóta is megvan, de akkor, tehát azt mondottuk, hogy jó, akkor még legyen még két vagy három koncertünk. És ha valaki, úgy tényleg azt mondta volna, hogy most már túl vagyunk a 2000-edik koncerten, 43 éve megy a zenekar, hát így, ezt így mondom, hogyha valaki azt mondja, hogy egy év múlva még lesz, akkor is kirögtük volna, 43 éves. 43 éves, mondtam, hát akkor már 60 éves leszek, mit akar majd a bácsi? És hát ez, igen, és akkor így van, tehát van de nagyon jó csinálni, és azért jó, mert a közönség az velünk együtt öregszik, jönnek a koncertekre, ismerik azt, és nem csak a régiet ismerik, arra nagyon büszke vagyok egyébként, az egyik, hogy ha nem, mindig amikor megjelenik egy lemez, az új dolog nagyon hamar beépülnek a koncertműsorba, és ez nekem nagyon fontos, hogy ne egy nosztalgia zenekar legyen, hanem így mindig változik az egész, És
0: legyenek mindig új dalok. Egyébként ide is hoztál új dalt.
3: Igen, most egyébként mondom, hogy egy pár héten belül jön ki az új lemez, most fejeztük be, úgyhogy ilyenkor nyilván egy csomó az jár a fejembe, tehát ha legszívesebben többet is játszottam volna, de azt gondoltam, hogy most itt talán inkább egy ilyen próbáltam egy ilyen best of-ot csinálni, hogy ebből a mondjuk az, inkább azt mondom az én életemből, mert ugye nem csak Pál utcai fiúk volt, hanem volt benne Kis Csillag is, meg Kis Pázzal is. És most ezek ilyen napok, mert volt ez a tegnap előtt ez a Somogyvári Gyuladé, az is már életem első elismerése volt. Még sosem, tényleg az van.
0: Ezt írtad is a közösségi oldaladon, ugye a Somogyvári Gyuladé kapcsán.
3: És így nagyon meglepődtem egyrészt, mert úgy gondolom, ezt már így elkönyveltem, hogy oké, hát én az ember nem azért csinálja, én imádom csinálni. És akkor tök jól esett, hogy valaki ezt észrevette. A közönségünk észreveszi, ezt tudom. De az megint. És akkor szóval nagyon örültem, és így büszkén vettem át.
0: Mert, nem is számítottál rá?
3: Nem, hát ahogy, hogy számítottam volna. És utána megkérdeztem egyben, amikor felhívtak, hogy lesz egy ilyen, hogy ezt megkaptam, és akkor mondom, miről szól a díj? És amikor felolvastak, hogy ez miről szól, tehát hogy a művészeti dologban elért. Azzal tulajdonképpen egyetértettem, és arra így büszke vagyok, nem mondom, nagyon szerencsés vagyok, hogy ez nekem így alakult, és tényleg úgy, hogy valaki azt csinálhatja egész életében, amit a legjobban szeret csinálni, az nagyon-nagyon ritka. Az nagyon ritka, és ezért én nagyon szerencsésnek tartom magam, mondom, hogy egy ilyen, hogy 10 évesen állok a tükör előtt, tudod, és akkor egy tollasütővel és Beatles számokat, és eltelt egy pár év, és ugyanazt csinálom, hát az jó, jó érzés.
0: Mondtad a színpadon, hogy izgulni szoktál a fellépések előtt, ez tényleg így van még ennyi év után is, vagy akkor csak, hogyha mondjuk egyedül állsz a színpadon?
3: Nem, mindig izgulok, de persze, hát mondom, 2000 koncerten is izgulok mindig, Az nem baj, szerintem az jó, hogyha de a saját koncerteken nem annyira, mert ott tudom, hogy ott a felelősség közös, ott vannak, ott a zenekarnak vannak megoldó képletei, amikor egyedül vagyok, most beszéljek, vagy ne beszéljek, vagy mit mondjak, és akkor ebből van mindig egy ilyen, de aztán így soha nem írom meg előre, hogy nem találom ki, mit fogok mondani, hanem akkor így mondom, akkor így elindul, és akkor majd így.
0: Most improvizálsz.
3: Itt most annyi, hogy mondom, hogy lement előtt ez a film a Nádasdy családról, és az egy nem fura volt, tényleg annyira jöttek bennem ezek a gyerekkori dolgok, hogy megyünk a családunkkal, megyünk a moziba, mit tudom, és akkor lesz valami amerikai film, az nagy, mert ugye szovjetből meg, vagy oroszból, abból volt sok, és tényleg hát akkor így moziban egy amerikai filmre, akkor az így város, ilyen esemény volt, és ott tele volt minden, és akkor tudom, hogy mennyibe kerültek a jegyek, mit tudom én, az első két sor mennyi volt, szóval és ez így mind hirtelen így előjött, illetve még az az élmény, mondom, amikor itt az első koncertük, és utána megyünk haza zenekarral, viszük a hangszereinket, és így megyünk haza, és így beszélgetünk, hogy fú, de jó volt ez, de hogy ezt kéne csinálni, ez nagyon jó, nektek hogy ez, és mindenki, ez egy ilyen, a siker, és az volt, hogy hiába a barátok jöttek el, és mindenki csak, tehát ez senki nem vette komolyan, de tényleg sikeres koncert volt, és az egy nagyon erős drog, és az ember abba belekóstol, akkor, és nem baj, a következő 2-3 koncertünk az már nem volt jó, mert azt tudtuk, hogy de olyan is lesz majd megint, hogy és akkor tényleg úgy is lett.
0: Leskovics Gáborral, vagyis Lecsóval, a Pál utcai zenekar frontemberével, és egyébként ugye a Kis Csillag zenekar egyik tagjával. Tegnap beszélgettem Szigetszent Miklóson a Nádasdy Filmszínházban, többek között ugye arról is, hogy milyen volt 43 év után ott állni ismét a Nádasdy Filmszínház színpadán. Maradjatok velünk a folytatásban is, ez még mindig a Süss fel nap, az ébresztő műsorunk, és mivel is mennénk tovább, mint egy Pál utcai fiúkdal. Szóla van az út.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot halásztelked. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a Szilágyi Péter kukac@pest.polisz.hu e-mail címen. Szigetszentmiklós ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. Az akcióhetet október 12-e és 18-a között rendezik meg, célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatos szemlélet erősítése. Nagy János Szigetszentmiklós polgármester a rádiónknak elmondta, október 13-án szerveznek szemétszedést, a lakosság kérésére pedig október 17-én szombaton is várják az önkénteseket. Hozzátette, a város összesen 5 helyszínen biztosít lehetőséget a csatlakozásra.
9: A lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszed akciót. Ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg.
8: Előzetes regisztrációhoz kötik a részvételt a Szigetszentmiklósi Teszed akció szemétszedésein. Nagy János polgármester tájékoztatása szerint az önkénteseknek a teszed@szigetszentmiklos.hu e-mail címen kell jelentkezni. A nevük és telefonszámuk megadásával, valamint 3 általuk választott helyszín megjelölésével. A szükséges kesztyűt és zsákot a helyszínen biztosítják a résztvevőknek. A szemétszedés további részletei a szigetszentmiklós.hu oldalon olvashatók.
9: Az 5 helyszín közül 3-at jelöljenek meg a jelentkezők, hogy mely az a 3 helyszín, ahova el tudna menni szemetet szedni. Úgy fogjuk koordinálni természetesen az önkénteseket, hiszen hogyha az egyik helyre többen jelentkeznek, és a másik helyen sokkal több illegális hulladék van, akkor ezt úgymond koordinálással meg tudnánk oldani, hogy ne legyen az egyik csapatnak nehezebb dolga, mint mondjuk a másiknak.
8: Sebészeti ismeretekkel gazdagodtak a halásztelki biológia tagozatos diákok. A Semmelweis Egyetem sebészeti, gastroenterológiai és transzplantációs klinikáján vettek részt a kutatók éjszakája programján, a Bocska István Református Oktatási Központ biológia tagozatos diákjai. A tanulók dr. Eitler Katalin sebész interaktív előadásán a pajzsmirigy beteg termésének fejlődésével ismerkedtek meg. A korábbi sebészeti eljárásoktól a korszerű beavatkozásokig. A program során szó esett a Koher-féle gallérmetszéstől, valamint a szájon át végzett endoszkópos pajzsmirigy műtétről. Az előadást követően a diákok sebészeti eszközöket is megismerhettek, emellett ultrahang segítségével saját nyakuk anatómiai képleteit is megvizsgálhatták. A program a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett a sebészet és az orvostudomány iránt érdeklődő fiatalok pályaorientációját is segítette.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszent Miklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszent Miklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikec Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
7: és Somogyi Be.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfeld abban az ébresztő műsorunkban. Hát minden tiszteletem azért, aki most innen a térségből szeretne a főváros felé bejutni bármerre is, mert elég nagy torlódásban, dugóban tudja mindezt megtenni. A Csepeli úton keresztül is, a Gerinc úton is, a második Rákóczi-Ferenc úton is, illetve Dunaharaszti főútján, valamint az 51-es út Dunaharaszti szakaszán is végig torlódik a forgalom. Aki teheti, inkább szerintem egy kicsit időzítse későbbre az indulást, ha pedig most kell elindulni, hát nem tudom, akkor türelmet javaslok, nagyon más nem tudok sajnos. Aztán az útinform azt írja, hogy az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Mindenkinek jó utat kívánunk, vigyázzatok magatokra, ha pedig bárhol láttok, ne adj Isten balesetet vagy sebességmérést, megköszönjük, hogyha megírjátok, jönnek az elérhetőségeink, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 8:49, szép napot, kellemes reggelt kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, kitartást, aki a dugóban ül, azt nem mondom, hogy vezetés közben kattintsatok a Lakihegy Rádió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára, bár az anyósülésem vagy hátul miért ne lehetne, mert hogy a videós közvetítésünk is már elindult, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok!
0: Mert hogy vendégeink vannak, jótékonysági családi nap lesz a Mancs Park állatotthon létrehozásáért Dunaharasztin, a Sportszigeten, ráadásul október 18-án szinte egész nap 10 és 17 óra között. Vendégünk a Dunaharaszti Állatvédő Alapítvány elnöke Vastag Szilvia, valamint Laukó Forrai Anita önkéntes, akinek az online marketing, illetve a rendezvény szervezés a fő feladata. Önkéntesként jó reggelt, sziasztok!
4: Jó reggelt! Sziasztok! Köszönjük a hallgatókat és a nézőket.
0: Nézzük meg először is, picit mutatkozom be maga az egyesület, hogy mit lehet rólatok tudni, mert hogy bocsánat, alapítvány, Dunaharaszti Állatvédő Alapítvány, mert még nem jártatok nálunk, úgyhogy egy kicsit így a célokról, az indítatásról, az alapításról kérlek, mesélj egy picit.
4: 2017-ben alakult az alapítvány, 2012-től dolgoznak már az alapítók, elkezdtek dolgozni az állatokért. Első körben ugye az volt a feladat, hogy az elveszett, megtalált állatokat hazajuttassák. Később elég sok feladat lett, úgyhogy önkéntesek bevonására volt szükség, és azóta is ez az indítatásunk és a célunk, hogy minden állatot sikeresen hazajuttassunk, viszont olyan sok feladat van már, hogy ezt önkéntes

0: által megtanítsuk a felelős állattartásra az embereket, és bevonjuk őket. Rengeteg önkéntes jelentkezett már, akik egész évben segítenek nekünk a működtetésben, sétáltatásban, etetésben, gazdásításban. Uh-huh. Úgyhogy már nagyon nagy táborral rendelkezünk szerencsére.
1: Valamint terve van az is, hogy legyenek akár családi napok az állatotthonnak a területén, vagy éppen nyáron gyerekeknek napközi, és akkor ott ugye olyan programokat tudunk neki kínálni, ami állatokkal kapcsolatos.
2: Azt jól sejtem, bár lehet, hogy nem csak így, ahogy mondjátok, úgy valahogy arra következtetek, hogy egyébként már meg lenne az ötlet a helyszínre is, vagy hogy akkor így, hogy néz neki maga az intézmény?
1: Nem, helyszínnel kapcsolatban a Dunaharaszti önkormányzattal egyeztetünk folyamatosan, nekik is nagyon tetszik az ötlet, és igyekeznek területet szerezni, úgyhogy most még várunk a visszajelzésükre, hogy merre.
2: Jó, hát egyébként még lehet is várni, mert feltételezem, hogy a teljes anyagi forrás még nincs meg erre. Éppen ezért lesz majd ugye a családi nap a hétvégén, október 18-án, hogy minél nagyobb forrás már meglegyen. És hát ezt nem kéritek ingyen, mert hogy elképesztő programokat hoztok, és ráadásul ingyenes egyébként a belépés. Dunaharasztin, tehát a Nomád Camping Sportszigeten lesz maga a rendezvény 10 és 17 óra között. Na nézzük!
3: És tényleg egy egész napos program. Igen. Egyébként hihetetlen.
2: Igen, 10 óra 40-kor van a megnyitó, mi lesz utána, milyen programokkal készültök?
0: A Hard Steppers gyermekekből és fiatalokból álló tánccsoportnak lesz egy előadása. Ők meglepetés flashmobbal jelentkeznek majd a nap folyamán többször is. Terápiás kutyás bemutató lesz. Ugye cicákat nem tudunk kivinni, úgyhogy a kutyáké lesz a főszerep. Uh-huh. Viszont ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy egy Dunaharasztin tavaly télen talált kutyus, egy border collie, akinek nem lett meg a gazdája csip nélkül, oltás nélkül, no. oltások nélkül, szemsérüléssel találtuk, őt gazdásítottuk, örökbefogadták, és most már versenyekre járnak, úgyhogy bemutatót fognak tartani.
3: De jó.
0: Oril lett a kutyus neve, és gazdia és Oril is részt fog venni egy trükkös, engedelmes bemutatóval. Uh-huh. Obedience bemutató lesz, Hoopers játékos.
2: Mi az az Obedience bemutató?
0: Hát az is egy ilyen kutyásport. Itt meg fogják mutatni az alapokat, hogy mit lehet vele elérni, és hogy lehet együtt dolgozni a kutyussal. Szolgálati kutyák, rendőrkutyák is lesznek, bemutatót fognak tartani, úgyhogy elég széles lesz a kutyás programajánlatunk.
2: Illetve látjuk, hogy lesz majd tombola is, és ráadásul értékes nyereményekkel
3: készültök. Hát ez mindenkinek nagy kedvence szerintem azért a tombola.
1: Igen, a tombola, azt kell tudni róla, hogy a Dunaharaszt és a környékén lévő vállalkozások és magánszemélyek ajánlották fel a nyereményeket, és iszonyatosan megmozdult a város, tehát azt nagyon jó volt látni, hogy volt, hogy csak egy kérdést tettünk fel, és már rögtön mondták, hogy igen, adunk, és küldjük, és ezt is, és azt is, valamint már szinte volt, hogy maguktól jelentkeztek, és mondták, hogy akkor szeretnének a tombolára felajánlani. Ugye a tombola jegyeket a helyszínen tudunk árusítani, tehát ott lehet ott támogatni, lehet és ott lehet venni ugye jegyeket, úgyhogy jöjjenek minél többen, vegyetek minél több jegyet, mert tényleg nagyon sok nyereményünk lesz. Ráadásul a fő nyeremény az egy elektromos autó, ilyen sportautóra tesztvezetés lesz, és ilyen autóban csak egy van Magyarországon, úgyhogy ez is egy érdekesség. Valamint ugye a kutyás műsorok mellett azért nagyon sok folyamatos programunk lesz a rendezvényen. Az egyik, amit így kiemelnék, ugye maga a gyerekvilág, ahol kisebb és kicsit nagyobb gyerekeknek szólnak a programok. Lesz kétféle ugrálóvár, ugye az egyik a kisebb gyerekeknek, a másik inkább a kicsit nagyobb gyerekeknek. Ezen kívül kipróbálhatják az íjászatot, ugye ez is egy izgalmas sportág. Lesz kreatív sarok, ahol mindenféle festések, kézműveskedés, kavicsfestés, gyöngyfűzés lesz. Emellett akadálypálya és ügyességi játékok, amin részt tudnak venni. Arcfestés és csillámtetkó, tehát ez egy szerintem egy nagyon kiemelt program, amit szeretnek a gyerekek.
3: Ez örök, ez nem kell, hogy nyár legyen, igen, szerintem. Igen, ez minden évszakban menő a gyerekeknél.
1: Így van. Ezen kívül, ami még érdekesség, hogy hajtetoválás és hajnyíra

0: kihívás is lesz, hát főleg fiú gyermekek részére, úgyhogy ez is izgalmasan hangzik, és akkor a felnőtt programokról is egy picit beszéljünk,
1: ezt hogy miért. Ezt akartam mondani, hogy ez a relax puckó, ez nagyon szimpatikus, amíg a gyerekek játszanak, addig a így szülők van. Tudnak relaxálni.
0: Igen. Így van, tehát lesz egy relax puckó, ahol lesz ugye sima masszás, tehát 10 perces masszásokra lehet bejelentkezni. Emellett lesz a BMR kezelés, ugye ez ilyen fényterápiás kezelés, ott is lesz több ágy is, amit ki lehet próbálni a helyszínen. Állapotfelmérés egy személyedzővel, aki megvizsgálja, hogy milyen sérülések lehetnek, tehát bal jobb oldaliság, esetleg valami problémák, motorikus fejletlenségek gyerekeknél. Tehát ebben is segít felmérni az adott gyermeknek az állapotát, hogy a szülőnek egy kicsit könnyebb legyen, hogy akkor mivel kell, merre kell haladni, és ott tanácsot is ad ezzel kapcsolatban. Ezen kívül ugye arra is odafigyeltünk, hogy senki nem maradjon éhes szomjas ez alatt a rendezvény alatt. Lesz jótékonysági sütipult, ahol ugye az önkéntesek fognak hozni házi házi süteményeket, úgyhogy ott érdemes lesz azért szétnézni, hogy ki milyen sütit tárolna be magának. Valamint lesz ugye olyan babgulyás fog bográcsban készülni, valamint lecsó, ez is ugye az meg húsmentes lecsó, ugye a vegetáriánusokra is gondolunk. Emellett forralt bor, tea, szörp, tehát ilyen italok.
2: Megírjátok az őszi ikletésű sushit.
0: Igen,
2: ez milyen,
0: ezt akartam mondani. Igen, az egyik dunaharaszti étterem is kitelepül, és ő direkt a rendezvényre készít kétféle őszi sushi tálat. Ugye az egyik ugyanúgy vegetáriánus, a másik húsos verzióban, valamint ázsiai ikletésű sütőtökrémlevessel készül. Valamint különleges italokat is hoz, tehát hogyha valaki a magyarosat szeretné, az is de megtalálja az ízlésének megfelelő ételeket, de a kicsit különlegesebbet is megtalálják, úgyhogy. Ja, és akkor a fotópont, arról nem beszéltünk még. Többféle fotós installációval készülünk, ahol szalmabálák, tökök, nagyon hangulatos falevelek lesznek. Itt pedig profi fotósokkal lehet időpontot egyeztetni. Igazából annyi, hogy előre kellene a weboldalon, tehát a www.mancsparkállatotthon.hu oldalon foglalni, mert itt limitált helyünk van, körülbelül 16 családot tudunk fogadni, ez pedig azt tartalmaz ez a csomag, hogy 10 perc alatt tudnak fotózni ezeken az installációk előtt, és a fotósok 5 után dolgozó, tehát retusált képet fognak átnyújtani a családoknak.
2: Retusált fotókat is, azért így ez van. Nagy dolog, igen.
1: Egyébként erre még vannak szabad helyek? Mert igen, gondolom, hogy
0: még vannak. Igen, már elindult a foglalás, ugye ahogy posztoltunk, már elkezdtek foglalni, de még vannak helyek, tehát hogy erre érdemes lecsapni, mert a helyszínen már nem biztos, hogy lesz rá lehetőség. Természetesen a vendégek maguk is fotózhatják magukat, csak hát azért csak egy kidolgozott, szép fotós által készített kép az azért sokkal jobb, mint...
2: És egyébként nagyon szép az installáció, mert ezt meg lehet nézni ugye a kis Facebook csoportotokban.
1: Illetve hát én itt görgetem egyébként a mancsparkállatotthon.hu weboldalt, és azt kell mondjam, hogy valami fantasztikus ez a weboldal. Gyönyörű egyrészt, másrészt nagyon-nagyon jó, hogy például a tombola ajándékokat is külön listázzátok, hogy mire lehet számítani, és akkor itt van mindenféle ajándékutalvány vagy bérlet, egyébként a most szülinapos Mannheim Squash Club felajánlásával, vagy 60 perces csúszóköpölyös hátkezelés, de vannak reformer, pilates bérletek, koktélkupon, rengeteg minden, akár plüss, pedikűr, géllakutalvány, tokai asszú ajándékcsomag finomságokkal. Szóval, hogy ez is annyira minőségi, hogy ezt így felsoroljátok folyamatosan bővülve.
0: Még egy programot hagy említsek meg, mert ez is nagyon hasznos. Két állatorvosi szakértő fog kijönni a helyszínre, és náluk ingyen lehet kérdezni a kis kedvencünkről. Tehát, hogyha bárkinek valamilyen problémája van a kutyájával, cicájával, vagy bármilyen kis állata, akkor ott ingyenesen tud kérdezni az állatorvosoktól, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes és izgalmas program.
1: És még azt is látom itt a weboldalon, tehát a mancsparkállatotthon.hu oldalán, hogyha valaki személyesen nem tud részt venni, de mondjuk most hallja az adást, és szeretne hozzájárulni, hogy megépüljön ez az intézmény, vagy megalakuljon, akkor is lehetnek részesei a kezdeményezésnek, egy ilyen adomány mancstégla, vagy több vásárlásával?
0: Így van, tehát hogyha valaki nem tud eljönni a helyszínre, akkor online is tudna minket támogatni, hogy minél hamarabb felépüljön ez a menhely. Nem is a menhely, bocsánat, állatotthon. Uh-huh. És igazából azért is van szükség erre az állatotthonra, mert egyszerűen a környéken nincs. Tehát se Sziget-Szent Miklóson, se Dunaharasztin, se Alsó-Némediben, se Taksonyban. Tehát itt a környéken sehol nincs egy menhely, egy állatotthon, ahol a kóbor állatokat el lehet helyezni. Mi is nagyon, tehát folyamatosan azzal küzdünk, hogy már csak Dunaharasztin akkora cica kolóniák élnek mindenhol gazdátlanul, akiket, hogyha ugye nem ivartalanítunk, nem kezeljük, akkor iszonyatosan el tudnak terjedni. Kóborkutyákat is nagyon sokat találunk, és ugye a probléma az, hogy nem tudjuk hova elhelyezni őket, mert csak önkéntes segítőkkel tudjuk ezt ideiglenes gazdákkal megoldani, de egyszerűen elfogytak. Tehát minden önkéntesünk tele van, és nem tudjuk egyszerűen elhelyezni őket. Mm. Tehát szegény Szilvét naponta 80-an hívják, hogy itt van egy kutya, ott van egy cica, hogy ide kellene, tehát őt kéne elvinni, meg őt, de hát neki is a saját otthona már tele van az állatokkal. Erre kellene minél sürgősebben egy megoldást találni, hogy ezt egyszerűen meg tudjuk oldani azzal, hogyha fel tud épülni ez az állatotthon, és akkor el tudjuk őket helyezni. És így ugye a gazdásítás is sokkal könnyebb, orvosi kezelésüket egy helyen tudjuk elvégezni, oda tudnak jönni a gazdi jelöltek, meg tudják őket ismerni, és úgy tudnak kiválasztani egy új családtagot, hogy tényleg ott már egy helyen vannak, és nyugodt körülmények között tudnak így ismerkedni.
1: Hát köszönjük, hogy így a végén ezt összefoglaltad, mert ez egyébként az egyik legfontosabb dolog, ezért jött létre a jótékonysági családi nap a Mancs Park állatotthon létrehozásáért Dunaharasztin október 18-án 10 és 17 óra között. Szerintem csapjatok még le azokra a szabad helyekre, a fotósorokhoz, mert ez például nem mindennapi lehetőség. Hát pont beszéltük itt, hogy elég húzós árai vannak, igen.
2: A résztvevők.
1: Igen, igen, úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük, bízunk benne, hogy nagyon sokan elmennek majd, és aztán majd szívesen látunk benneteket akár egy beszámolóra. Köszönjük szépen a Dunaharaszti Állatvédő Alapítvány elnökének, Vastag Szilviának, valamint Laukó Forra Janitának, önkéntesnek az online marketingért és a rendezvény szervezésért felel ő. Köszönjük szépen,
0: hogy itt lehetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
6: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Visszatér a napos, száraz idő. Az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Újabb támadást hajtottak végre a riádi nemzetközi repülőtér ellen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte, a folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását és repülőgépekre történő felfüggesztését gyakorolják. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett.
7: Időjárás.
8: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
7: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfellabban, az ébresztő műsorunkban. Hát minden tiszteletem azért, aki most innen a térségből szeretne a főváros felé bejutni bármerre is, mert elég nagy torlódásban, dugóban tudja mindezt megtenni. A Csepeli úton keresztül is, a Gerinc úton is, a második Rákóczi-Ferenc úton is, illetve Dunaharaszti főútján, valamint az 51-es út Dunaharaszti szakaszán is végig torlódik a forgalom. Aki teheti, inkább szerintem egy kicsit időzítse későbbre az indulást, ha pedig most kell elindulni, hát nem tudom, akkor türelmet javaslok, nagyon más nem tudok sajnos. Aztán az útinform azt írja, hogy az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Mindenkinek jó utat kívánunk, vigyázzatok magatokra, ha pedig bárhol láttok, ne adj Isten balesetet vagy sebességmérést, megköszönjük, hogyha megírjátok, jönnek az elérhetőségeink, jó utat.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is, és hát már mondom, hogy érdemes is most nézni is, nem csak hallgatni minket, mert mutogatunk majd itt pár dolgot, nem aktivitizünk, hanem kaptunk egy csomó ajándékot, de hogy ezeknek az ajándékoknak megvan a maguk kis története, úgyhogy ezt is majd mindjárt mondjuk, mert hogy 20 éves a Szabóki Adolf általános és szakképző iskola, és hát ennél egyébként jóval több apropója is van a beszélgetésünknek. Vendégünk Gávrántari Klaudetta gyógypedagógus és Kossik Ádám gazdasági igazgató helyettes. Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
4: Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Hát nagyon szépen köszönjük az ajándékokat. Kezdjük már azzal, jó, mert kaptunk egy ilyen kis neszeszert. Igen? Jó, akkor itt mutogatom a kis neszeszert. Ilyet is kaptunk. Kaptunk ilyen edényfogót, és amíg itt kibogarászom a többit, addig meséljétek már el, hogy ezek hogy készültek, meg mi a történetük.
3: Mm-hmm. Kérlek szépen a kis kötényt és az edényfogót.
5: Kötény.
3: Azt a kreatív ágazaton a divatszabó tanulóink, illetve a lakástextil készítők készítették nektek. Ők ugye sajátos nevelésigényű tanulók. Az a lényege igazából, hogy azon gondolkodtunk, hogy mi az, aminek úgy igazán örülnétek, de hasznos is lenne, és a tanulók is szívesen elkészítenék, és erre esett a választásunk, de akkor nagyon örülök, hogy tetszik.
5: Jaj, nagyon szép, igen.
0: Mert hogy, és akkor mindjárt itt át is kötünk erre, hogy ugye hát pályaválasztási időszak is van, és hogy például ezeket is nálatok az iskolában készítik, ahogy említetted az esen is tanulók, de hogy itt beszéltük az előbb a zene alatt, hogy nagyon sok területen tudnak tanulni nálatok a diákok. Ja, meg még a lényeget meg sem mutattuk, egy pillanat, itt mutatom a kamerába. Mert hogy asztalos műhelyetek is van, és nézze meg mindenkit a kamerában, vagy ha most nem tudjátok, nézzétek vissza.
5: Van, hogy Lakihegy Rádió.
0: Egy gyönyörű, szép
4: lézer
0: köszönöm, lézervágott.
4: A kontúr is, meg a minta is.
0: Igen. Szóval, hogy konkrétan ezeket megtanulják nálatok a gyerekek.
4: Tavaly még nem tudtuk volna elhozni, azóta fejlesztettük ugye a tanműhelyi felszereltségünket. Ma az asztalos szakma már nem csak arról szól például, hogy elfűrészel egy fát, vagy összeszögel, vagy összecsavar, hanem már ilyenekben is gondolkodni kell, amit éppen hoztunk nektek. A lehetőségek táráza végtelen, tehát tényleg ez már inkább kreatív irány. Egy picit több is, mint az asztalosság, de szeretnénk minden évben egy kicsit jobbat és többet, úgyhogy igen, fejlesztettük az eszközparkunkat ezzel a lézerkészüléken.
5: És akkor rendszeresen használják ezt a lézerkészüléket. Ez nagyon tényleg elképesztően szép.
4: Igen, ezzel tudják egyedivé tenni a vizsga remeket, mert amikor eljön a vizsga időszak, ez olyan április vége, május eleje, januártól már a vizsga remeket készítik az asztalosok, és akkor ezzel teljesen egyedivé tudják tenni azokat a saját maguk által kitalált bútorokat, amiket majd legyártanak egyedi gyártás alapján, de ezzel megnyílt azért az annak a lehetősége, hogy saját mintákat készítsenek el rá. Tehát tényleg.
5: Ettől lesz egyedi, igen.
4: Igen.
0: Na, nem is tudom, hogy melyik ujjamba harapjak hirtelen, mert hogy beszélünk majd a nyílt napotokról is, ami november 18-19-én lesz a Szabókiban Csepelen, de először is nézzük azt, akkor nézzük időrendben, hogy tökölön a héten csütörtökön lesz egy pályaválasztási esemény, ahol ti is képviseltetitek az iskolát. Mi lesz ott? Mire számíthat, aki érkezik, illetve aki még most gondolkozik rajta, miért menjen el, miért fontos szerintetek?
3: Uh-huh. Azon kívül, hogy megismerhetik azokat az ágazatokat, amiket nálunk tanulhatnak, ilyen ugye az építőipari ágazat, ugye beszéltünk az előbb a fa és a bútoripari ágazatról, a gépészeti ágazat, az épületgépészeti ágazat, a kreatív ágazat, és játékos feladatokkal próbáljuk megismertetni igazából a gyerekekkel a szakmákat, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban. Ami nagyon fontos, hogy ebben az időszakban, ez 7.-8. gyerekeknek tartják ezt a pályaválasztási bőrzét, és hogy nem igazán tudják a gyerekek azt, hogy mit jelent az, hogyha kimondom azt, hogy kőműves. Uh-huh. Az sejti, hogy valamit épít, oké, épületeket épít, de vagy például ez a divatszapó szakma, ugye, hogy pontosan mit jelent, hogy mit kell neki ott csinálnia, hogy milyen képességekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ő tudja teljesíteni ezt a 3 éves képzést. Mi ebben próbálunk meg segíteni igazából ezen a délelőttön. Különböző pályaorientációs kérdőívekkel is például készülünk, és olyan interaktív feladatokkal, ahol tényleg ők is próbálhatják magukat a szakmában. Tehát akár több szakmában.
5: Hát meg hát gondolom lehet veletek beszélgetni, meg hát bármit kérdezni.
6: Pont ezt akartam mondani, és szerintem ezek az alkalmak pont erre valók, hogy szimpatikus vagy, van egy kémia, fú, de kedves vagy, és akkor van kedvem oda menni.
5: Tehát ez fontos a személyes találkozás, abszolút.
3: Kifejezetten fontos, igen, de még azt is tett fontosnak találnom, hogy mi viszünk tanulókat is. Tehát, hogy a tanuló a tanulónak mondhassa el, hogy miért jó ezt a szakmát éppen tanulni. Vagy ő mit tapasztal az iskolában, hogy miért választotta ő ezt az iskolát, és hogy jól érzi-e magát ott. Uh-huh. Tehát, hogy ez is nagyon fontos.
6: Akkor itt át is kapcsolnék gyorsan a nyílt napra, csak azért, mert egy tök jó plakátot hoztatok, majd megosztjuk ezt is itt a beszélgetés alatt linkben, viszont itt mutatom a kamerában, úristen, még a hátoldalán is. Fantasztikus ez a plakár, értem? Nagyon jó. Nagyon mindent összefoglal itt a hátoldalán, igen, a térkép. Na, de hogy nekem ez itt, ez a sáv, hogy itt ugye látszanak fotók a különböző órákról, és akkor innen jut eszembe, hogy akkor a pedagógusok, ők abban a szakmában mesterei annak a szakmának, amit űznek, vagy amit tanulnak?
4: Nálunk úgy néz ki az iskolának a felépítése, hogy az iskola felső, az épület felső szintjén van az elméleti képzés, és az alsó szintjén pedig vannak a tanműhelyek. 8 ágazatban van jelen az iskolánk, tehát elég széles a spektrum, az építőipartól egészen a gépészet, épületgépészet, fai par, vagy akár a kreatív rész.
6: Divat Szabó, női Szabó.
4: Igen, az a kreatív ágazathoz tartozik. És ez azért is fontos, hogy azért is jó, hogy ennyi ágazat egyszer egy helyen van, mert amikor több évig dolgoznak a tanműhelyben a tanulók, vagy akár ki is viszik őket külső helyszínre, rálátnak a másik szakmának a tevékenységére. Sőt, van, amikor együtt dolgoznak, és pontosan tudja mondjuk egy kőműves, hogy mire kell vigyázni akkor, amikor majd érkezik a központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő, hogy kihagyja neki ott azt a rést, azt a lukat, azt az átfedést, azt az áttörést, a többi.
6: Nekem sártan elvégezni ezt a sulit, úgy érzem.
5: Mindenkinek jó lehet.
3: Jöhet hozzánk felnőtt képzésre.
6: Komolyan.
3: Várunk szeretettel.
4: Vannak felnőtteink is, nem is kevesen, sőt, most már gyakorlatilag szinte kiteszik a teljes létszámnak közel az 50%-át, mert ugye Magyarországon 2 szakmát mai napig ingyenesen lehet tanulni, a vizsga is ingyen van, sőt, ugye az én feladataim közé tartozik, hogy szakképzési munkaszerződéssel kihelyezzük őket duális képzőhelyre, KFT-hez, ahonnan még ugye fizetést is kapnak a tanulóink. Ezt tavaly is elmondtam, hogy 100.000 forintos havi ösztöndíja van a tanulóknak, a felnőtteknek arányosan a fele körülbelül, tehát még pénzt is kapnak azok, akik nálunk szakmát tanulnak. Ezek ugye államilag elismert, államilag finanszírozott szakmák 8 ágazatban.
5: És a felnőtt képzés is hétköznap van, vagy egyébként azt hétvégén? Ugyanúgy a hétköznapokban?
4: Jellemzően hétköznapokon vannak, de délután, szombaton délelőtt is akad olyan szakma, amit akkor oktatunk, de jellemzően inkább a délutánok, a késő délutánok. Ilyenkor az elmélet és a gyakorlat heti egy-egy alkalommal, viszont nekik rövidebb a képzési idő, 2 év, közel 2 év alatt teszik le a szakmát, akik normálisan végigviszik, és ugyanolyan szakmákban, mint a naprajzsok, tehát kőműves, burkoló, festőmázoló, tapétázó, de ugyanúgy az épület és szerkezet, lakatos asztalosaink is vannak felnőttekben, és sokan abban gondolkodnak, hogy amikor ezt elvégzik, akkor akár még pályát is módosítanak, tehát ahol dolgoznak
5: annyira eddig. Annyira megtetszik nekik.
4: Igen, meg termelékeny lesz benne, és akkor egyszer csak úgy dönt, hogy inkább asztalos lesz, és nem rendőr.
3: De a nappali munkarendről is beszéljünk azért, hogy 2 szakmát, ugye, most az előbb pont Ádám említette, tehát, hogy nappali tagozaton nagyon-nagyon jó eséllyel indulnak úgy a munkaerőpiacon, hogyha kettő szakmával rendelkeznek. Tehát legyen egy másodszakmájuk is.
6: Igen, meg közben látom itt a plakáton is, hogy ugye a 8. évfolyam elvégzése után választhatók a különböző szakmák, és ott ugye 3 év a képzési idő. Én azt gondolom egyébként, hogy ezek pont azok a szakmák, mert most nincs előttem hirtelen ilyen statisztika, de azt azért mi is látjuk, hogy mennyien jelentkeznek felsőoktatásba, ami tök jó, hogy lesz egy csomó diplomásunk, de hogy ezek a szakmák meg hiány szakmává válnak már szépen lassan, bár nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok, mert nyilván ti azért a másik oldalát látjátok, bár nem tudom, mennyien jelentkeznek például ezekre.
4: A honlapukra, hogyha fölmentek, ugye a www.szakisuli.hu, annak a fejlécén ott van egy jó szakma felér egy diplomával. Ez nyilván nem minden diplomára igaz, de biztos, hogy tudtok olyan diplomát mondani, amikor ugye a gyors étteremben megkérdezik, hogy adhatom-e nagy kólával. Ehhez képest talán igen. Tehát ma a kétkezi munka felértékelődött. Pont most olvastam, hogy Norvégiában szinte mindenki, amit csak tud otthon saját maga csinál, meg olyan irgalmatlan, például egy fürdőszoba felújítása, az 15-20 millió forint körül van
6: hát
4: Norvégiában.
6: Hát nekem nem mond,
4: és csak a szakember csinálja, most nyilván Magyarországon vagyunk, de itt is több
6: itt
4: millió
6: is
4: forintokról
6: beszélünk. Hát képzeljétek el, most így egészen személyes példa, hogy mi tervezzük már egy ideje fejben a konyhánknak a felújítását, ami az asztalos is szükségeltetik, mert nem egy ilyen svéd boltba megvett dolgot akarunk berakni, hanem mondjuk egyedileg. És akkor gondolkodtunk, így a hasunkra csaptuk, hogy az mennyibe kerül, és akkor a férjem elkezdett jobban utána nézni, hát már most tartunk majdnem a duplájánál, mert csak mire kijön egyébként egy asztalos,
5: hát
6: már az több 10 000 forint, igen, tehát hogy tényleg érdemes egyébként akár ezen elgondolkozni, hogy értsünk
5: hát,
6: is
5: ha valaki
6: hozzá.
5: Jó a szakmájában, akkor nagyon ügyesen tudja azért később az életét így terelgetni.
4: Tehát, hogyha van sok olyan tanulók, akik nappali tagozatos képzés után visszatérnek hozzánk egy felnőtt képzésre, kiszélesítik a palettát, és utána úgy gondolkoznak egyéni vállalkozóként, hogy egy sokkal komplettebb kivitelezést fognak tudni csinálni. Még akkor is, ha nem feltétlenül csinálja, hanem legalább akit hív a vállalkozónak, legalább tudja felügyelni, érti, hogy mire kell odafigyelni, ez sem mindegy.
6: Ez abszolút nem mindegy. Megint egy másik példa, hogy a könyvelés is ilyen, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy azért van könyvelő, mert nem értek ahhoz. Aztán nekem most pont van egy barátnőm, aki kiderült, hogy több milliós tartozása van, és feltette a kezét, hogy hát azért van könyvelő, mert nem értettem hozzá, de ez nem jogosítja fel az embert, hogy ne járjon utána. Mondjuk most könyvelés itt pont nincs, de ez csak egy példa volt, hogy nagyon is kell mindenhez is tulajdonképpen érteni. November 18-19 a nyílt nap, 9 és dél között. Ez a nyílt nap mennyire lesz más, mint mondjuk egy bőrze, amin majd ugye ti is például tökölön is a pályaválasztási bőrzén ott lesztek, gondolom azért ez jóval másabb, hiszen eleve ott van az iskolában.
3: Így van. Úgy fog kinézni ez a nap, hogy ugye a szülőkkel várjuk a diákokat, az érdeklődőket, beülhetnek minden szakelméleti órára, tehát minden ágazatnak lesz megtartva egy szakelméleti órája. Itt a gyerekek majd kérdezhetnek is nyilván, tehát ők is aktívan be lesznek vonva az órába. Szakelméleti oktatók, mindenki a saját maga szakmájának megfelelően, utána pedig a gyakorlati képzőhelyre fogjuk őket elkalauzolni, körbevisszük őket a tanműhelyekben. Itt, hogyha jó szerencséjük van, és a terveim is sikerülnek, akkor kipróbálhatnak majd egy-két dolgot, de nyilván a biztonsági előírásoknak megfelelően védőfelszerelésben, de hogy ők is saját maguk megtapasztalják azt, hogy milyen esetleg összerakni egy sámlit, mondjuk már az előkészített faanyagokból. Igazából, ami nagyon fontos, hogy amikor megérkeznek hozzánk ezekre a nyílt napokra a gyerekek, több szakma iránt érdeklődnek, és ebben próbálunk meg majd segíteni nekik, hogy mi az, ami a saját egyéni tulajdonságaikhoz, képességeikhez a leginkább. Mert ugye erről is szoktunk beszélni, mert beszéltünk tavaly is, hogy akinek nagyon jó a finom motorikája, akinek nagyon jó a térlátása, aki kreatívnak érzi magát, de ebben tényleg jó is, és tud gondolkodni, akkor mi is tudunk ajánlani szakmát.
5: Hát meg ugye megismerik az oktatókat, a tanárokat, azért az is sokat számít szerintem, persze. A szimpátia is, így van.
6: Meg az előbb azt akartam még visszareagálni, hogy ugye mondtad, hogy van, aki például felnőtt képzésbe visszajön majd, hogy szerintem annál jobb idézőben reklám nem kell, amikor egy ott végzett diák, hát aztán visszamegy.
4: Igen. Nagy előnyünk, hogy az elmélet és a gyakorlat szinte egy helyen van. Tehát tényleg nem kell gyakorlati képzőhelyet keresni, hanem ugyanabban az épületben megtalálható a gyakorlati képzés. Ez szokott inkább a probléma lenni, hiszen az elméleti képzés egyszerű, de a gyakorlat nem, mert ahhoz eszközök kellenek, anyagok, felkészült oktató, ezt mi rendre tudjuk biztosítani.
6: Ezt akartam kérdezni, egyébként ezt tudjátok biztosítani? Igen. Tehát, hogy azért ennek van anyagi vonzata nyilván.
4: Ez az én feladatom, hogy ezek többek között ez is, hogy ezek rendelkezésre álljanak.
6: A fizetésedből elmész megvenni.
4: És amit szerettem volna még elmondani, itt azért fiú szakmákról beszéltünk, de azért a lányoknál ugye van a divatszabó, illetve a kereskedelmi értékesítő, tehát kereskedelmi ágazatunk is van. Ez szokott ugye inkább a szakképzésben a lányos szakmák kevésbé jellemzőek, ezt a kettő területet tudjuk mi biztosítani, de az építőiparban és a gépészet szakmában egyre többször jelennek meg lányok egyébként, tehát a faiparban volt asztalos tanulónk, már volt épület és szerkezet lakatos tanulónk, festő rendre van, és nagyon szépen díszítenek meg csinálják a mintákat, tehát ebből elképzelhető, egy pár évenből valami kis cikket is fog írni, egy újságíró már megkeresett minket ezzel kapcsolatban, hogy lányok megjelenése a fiú szakmákban a szakképzésben.
6: Tök jó téma, köszönöm.
4: Abszolút, úgyhogy
6: legközelebb jöhetnétek diákkal.
4: Remélem, legközelebb lesz egy ilyen, akkor elmeséljük.
3: Én nagyon szeretnék jönni.
4: És hát a folyosón rendre találkozunk. Lányok, kantáros gatya, bakancs és...
6: Vagány.
4: Imádom. Nagyon vagány, tiszta ilyen flash dance.
6: Ebben a, egyébként nekem is az jutott hirtelen eszembe. Ebben a fél órában egy záró kérdés, mert ezzel majd kicsikét így már tulajdonképpen a következő fél órában való beszélgetésünk témájára is átkötünk, hogy tipikusan és atipikusan fejlődő diákokat is vártok ide, tehát hogy eseniseket is, de olyanokat is, akik mondjuk az eseniben nem érintettek, vagy hogy van ez pontosan?
3: Gyógypedagógiai intézményegységünk is van, ugye a Csepeli Munkás Otthon 3. emeletén található, de ugye mi egy befogadó szellemiségi iskola vagyunk, egy inkluzív nevelésben hiszünk abszolút, úgyhogy nyilván jöhetnek hozzánk a tanulásban akadályozott gyermekek, a beilleszkedési magatartási tanulási nehézséggel küzdő gyermekek. Úgyhogy igen, igyekszünk mindent megtenni. Ahogy az előbb Ádám is mondta, nem csak szakoktatókkal vagyunk egyébként szép szemben felszerelkezve, ha lehet így mondani, hanem rengeteg jó gyógypedagógusunk, szakemberek vannak körülöttünk, igazából akik segítik a tanulónak a mindennapjait.
6: Meg szintén itt a plakáton olvasom, és akkor innen folytatjuk a következő fél órában majd, hogy a szakvéleménye rendelkező tanulásban akadályozott fiatalok részére külön program szerint kis létszámú csoportokban is indítotok képzést. És akkor, hogy milyen szakmákban, erről is beszélünk a következő fél órában. Ha van kérdésetek, jöhet 0620 95 95 107 az SMS, illetve Viber számunk, de akár itt a videó alatt kommentben is kérdezhettek. Szabóki Adolf általános és szakképző iskola 20 éves, ez is az apropó, illetve akkor beszélgetünk majd arról is, hogy például az esen is, hát már nem annyira gyerekek, de hogy akik elvégzik itt a bármelyik képzést, csak aztán hogyan tudnak elhelyezkedni, meg úgy egyébként is az elhelyezkedni. Úgyhogy folytatjuk a beszélgetést Gávrán Tari Klaudettával, gyógypedagógussal, és Kosik Ádámmal, gazdasági igazgató helyettessel.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
9: Fogászati ellátás stresszmentesen.
10: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
9: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
10: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
9: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
10: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
9: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
10: www.sarokvilla.hu.
9: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
11: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
12: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson, a Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
13: Ez reklám volt.
14: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
15: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. A hagyományos életmód és a közösségi együttlét lesz a fókuszban Szigethalmon. Az Egy nap a régi idők nyomában című programon az érteklődők a természetjárás, a hagyományos kemencésütés és a közös étkezés élményét is megismerhetik. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a régi idők mindennapjaiba, felidézve a vidéki élet hagyományait és a közösségi munka szerepét. A napot közös zsíros kenyérpartival zárják a szervezők.
16: Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a Kemence Melege című a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a Cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát, kemencét, kenyér és pogácsasütés lesz.
15: Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Sziget-Szent Miklóson. Október 6-án városi megemlékezés keretében hajtottak fejet Sziget-Szent Miklóson az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúinak emléke előtt. A rendezvényen Nagy János polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi beszédet pedig Noszeda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola intézményvezetője tartotta. A műsorban közreműködött a József Attila általános iskola kórusa és Balogh Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója. A megemlékezés végén a résztvevők a Kossuth Lajos utcai kopjafánál helyezték el az emlékezés virágait. A koszorúzásban a Vitéz Miketz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium tagjai is közreműködtek. Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Sziget-Szent Miklóson. Ingyenes csecsemő és kisgyermek elsősegély előadást szervezett a Magyar Vörös Kereszt Sziget-Szent Miklóson. Az eseményen 30-an vettek részt, a hallgatóságot elsősorban szülők, nagyszülők és gyermekgondozók alkották. A résztvevők a legfontosabb gyermekeket érintő sürgősségi helyzetek felismeréséről és megfelelő ellátásáról kaptak gyakorlati ismereteket. Rácz Zoltán mentőtiszt előadásában szó esett a többi között az újraélesztésről, a lázgörcs felismeréséről és ellátásáról, a krupos roham során szükséges teendőkről, valamint az allergiás reakciók kezeléséről. A program végén a résztvevők kérdéseket is feltehettek az előadónak. Az érdeklődés jelentős volt, ezért a hivatalos program után is folytatódott a beszélgetés, ahol további gyakorlati kérdésekre kaptak választ a jelenlévők. Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Medgyesi Melinda, az Élethajó szervezet elnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani.
14: Még több hír egy helyen.
13: lakihegyradio.hu. Programajánló.
17: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba-Mama klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falu kerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a Német Nemzetiségi Óvodánál a Szent Anna tér egy szám alatt lesz. Az útvonalakat állomások, játékos feladatok és totó is színesíti. A szervezők a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt is külön díjazzák, a legnagyobb létszámú csapat pedig vándorserleget kap. A jubileumi rendezvény ingyenes, a helyszínen pedig további programokkal is készülnek. Előnevezni a taksonyitura@gmail.com e-mail címen lehet. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
7: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
7: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süss fel napot, az ébresztő műsorunkat. Hát még mindig nagyon erős a forgalom itt a térségünkben, főként az M0-as autóút déli szakaszát érinti ez, mert hogy terelést készítenek elő az M0-as autóút déli szakaszán, a 18-as és a 15-ös kilométer között a Csepel és a Halásztelek csomópontok között, ez viszont óriási dugót okoz most. Az érintett szakaszon mozgó terelés mellett időszakosan a legbelső sávot zárják le, jelenleg azonban a 18-as kilométer előtt a torlódás már sajnos meghaladta 2-3 kilométert. Azt hittem hirtelen, ahogy ránéztem a térképre, hogy baleset történt, hát nyilván az nem kellemes, de ez sem, mert hogy dugóban az a lényeg. Aztán szintén az Útinform írja, hogy az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja már közben járható, úgyhogy az végül is már tulajdonképpen jó hír. Aztán Sziget-Szent Miklós oldalán, a szigetszentmiklós.hu-n azt is lehet még olvasni, hogy továbbra is egyirányú még Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza, ez egészen október 21-éig így is marad, illetve a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszról van egészen pontosan szó. Szerintem ezt az erre közlekedők tudják, itt talán az új információ, hogy ez október 21-éig marad majd így. Kitartást mindenkinek, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 3:10 van. Folytatjuk a beszélgetést, csak közben elindult itt a zene alattam, de nem tudom miért.
3: Tényleg? De ott a stoptál?

0: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, Süsfelnap. Én Bredák Szandi vagyok.
1: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Igen, itt az előbb történt valami kis technikai malőr, de ha minden igaz, akkor most már megyünk élő adásban. Elindult itt közben a zene, miközben itt beszéltünk. Na de, folytatjuk a témánkat, mert hogy továbbra is vendégeink a Csepeli Szabó K. Adolf általános és szakképző iskola két dolgozója, Gávrán Tari Klaudetta gyógypedagógus és Kossik Ádám gazdasági igazgató helyettes. Nem is húzom gyorsan az időt, mert hogy annyi mindenről kell még beszélgetnünk. Ugye ott hagytuk abba, hogy is tanulókat is fogadtok szép számmal, illetve hát arról is egy picit beszéljünk, hogy ugye eleve a 8 általánosnak az elvégzése sem minden gyermeknek megy annyira gördülékenyen. Nem tudom, ezt ilyenkor tanulási nehézségnek nevezzük, vagy most annyira nem menjünk bele szakmailag, mert tudom, hogy van ez az, amaz, meg amaz, csak hogy egy picit megértsük, hogy ez mi is pontosan.
2: Így van, tehát nagyon, nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan, tehát megkülönböztetünk, így van, tanulási nehézséggel rendelkező gyerekeket, tanulási zavarral küzdő gyermekeket, illetve tanulásban akadályozó gyermekeket. Ugye akiknek nehéz a tovább tanulás, az nyilván azok a gyerekek, akik már kapnak egy szakértői véleményt, a szakértői bizottság által kiállított szakvéleménnyel rendelkeznek, nekik már egy picit nehezebb a tovább tanulás. Mi ebben tudunk igazából segítséget nyújtani, ugyanis rendelkezünk azzal a szakmai háttérrel, gyógypedagógiai körrel, ami nekik szükséges, és a jogi háttérrel. Már bocsánat, hogy amikor az előírt jogszabályban megfelel, hogy akkor tanulásban akadályozottak, szakirányon végzett gyógypedagógus, autizmussal kapcsolatban, tehát bármi, ez nálunk ugye a gyógypedagógiai intézményegységben nagyon szépen kereken működik, de az integrált részen is ugyanígy megkapják a gyerekek a kellő óraszámban a fejlesztést, a rehabilitációs foglalkozásokat, ezért hozzánk igazából ugyanúgy jelentkezhetnek a diszesek, tehát akik tanulási zavarral küzdenek, de ugyanúgy jelentkezhet akár egy F70-es enyhe értelmi fogyatékos tanuló is.
0: Wow, azért az elég különleges, én azt gondolom, meg hogy tártkarokkal várjátok őket, mert
1: hát hogy végre van egy ilyen intézmény azért itt a Csepel-szigeten tényleg.
0: Igen, meg itt ugye a lényeg az, hogy kapnak egy szakképesítést aztán, és akkor ugye ott hagytuk abba az előbb, hogy itt a plakáton is ugye nyílt nap lesz november 18-19-én reggel 9 és dél között, tehát a Szabókiban, és hogy itt a plakáton olvassuk, hogy a szakvéleménnyel rendelkező, tanulásban akadályozott fiatalok részére külön program is indul, és hogy itt ráadásul vannak külön szakképesítések, ilyen például az asztalos ipari szerelő, de ezt inkább mondjátok el ti, hogy mi maga a tanulásban akadályozott fiatalok részére a külön program? Ez miben nyilvánul meg?
3: A külön program az nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati képzésnél is érvényesül, ami azt jelenti, hogy nem szakmát, hanem részszakmát kapnak. Ez egy olyan jól körbeírható és determinált leírása ezeknek a részszakmáknak, amelyeknek különképzési programja is van fönt egyébként az Oktatási Hivatal honlapján. Mi ez alapján szervezzük meg az ő képzésüket. 2 éves a képzés, amelyet általában megelőz azért egy előkészítő évfolyam. Összesen így 3. Ez azt jelenti, hogy az előkészítő évfolyam olyan kompetenciákat fejlesztünk, és ismertetjük meg őket egyébként a különböző részszakmákkal, hogy ez az egy év nekik még mindig rendelkezésre eldönteni, hogy mik akarnak lenni, tehát náluk ki van tolva egy évvel a gondolkodás.
0: Hát meg gondolom, ott a pedagógusok is megismerik őket, tehát hogy úgy beletanulnak.
3: Igen,
0: a rendszerbe.
3: Az 5 napból lehet 5 napból egy nap arra áll rendelkezés, hogy szakmai alapozó, ez is a neve, amikor különböző szakmákat ismernek meg. Ugye nekünk egy új

0: képzési formánk a szakácssegéd, most már második éve képezzük őket. Ők például, ők fogják a 20 éves jubileumunkra az ételeknek egy részét majd elkészíteni.
1: Az mikor lesz?
0: Jövő héten, október 22-én csütörtökön.
1: És akkor ez az iskolás, tehát akik már oda tartoznak, nem, ez egy, nem egy nyílt nap, hanem ez így nektek.
0: Hát ez az ünneplénység. Ezen a napon sok minden fog történni, színházi előadás, stb. És a gyerekeknek szervezzük a délelőttöt, a délután pedig nagyon régi kollégák, akik az iskola alapításánál ott voltak, bábáskodtak, stb. Polgármester úr is, úgy tudom, hogy elfogadta, tehát igen, megünnepeljük magunknak, de ezek a tanulók, az oktatók segítségével fogják az ételek egy bizonyos részét elkészíteni, akár csak, hogy most hoztuk nektek, hogy ezeket az ajándéktárgyakat, tehát próbálunk ebbe az irányba mindig elmenni.
1: Legközelebb szívesen veszünk az ételeket, és
2: nem, lányok, elfelejtettem, de igazából nem felejtettem el, mert most szerettem volna elmondani, de hogyha már így felvezettük, ugye, hát nagyon sok szeretettel várunk titeket a rendezvényünkre, tehát jövő héten csütörtökön 5 órától. Nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha részt vennétek ki is ezen az eseményen.
1: Köszönjük szépen!
2: Fellép a Szabóki Band is.
1: Akik?
2: Akik iskolánk tanulói.
0: Akik egy Szabóki brandet próbálunk ezzel a banddel.
2: Így van.
0: Hogy az esemény mennyire erős egyébként a térségben, mi, mint Szabóki Adolf Általános és Szakképző Iskola, szakiskola intézményegységgel is ugye rendelkezünk, gyógypedagógiai intézményegységgel. Az iskolánkban összesen 145 sajátos nevelésségi tanuló jár. Ezeknek egy része integráltan, tehát a normál osztályokban vannak, egy másik része viszont kis létszámú gyógypedagógiai csoportokban részszakmákat tanulnak, és ezáltal a mi iskolánk a térségnek a legnagyobb középfokú sajátos nevelésigényű ellátó intézménye.
1: És ha már itt tartunk, és akkor így a vége felé szerintem ez is egy fontos téma, hogy ez nagyon szuper, tényleg elképesztő, hogy van erre lehetőség, de hogy van-e bármilyen utánkövetésetek, hogy tudjátok-e, hogy például most kifejezetten az esenisekre gondolok, hogy nekik milyen lehetőségük van később elhelyezkedni abban a bizonyos szakmában, amit elvégeztek, megtanultak.
0: Majd lehet, hogy Detti is mondja, én jobban tartom a kapcsolatot a gyakorlati oktatókkal, mint kerti munkás, pargondozó és az ottani gyakorlati oktató rendre visszajelez, hogy melyik nagyobb kertészeti áruházban sikerült elhelyezkedni a gyerekeknek. Sokat számít, ha van végzettsége, mint az, hogyha csak úgy megőrződik valahol a gyerek 16-18 éves koráig. Nálunk egyébként a jogszabályoknak megfelelően is 25 éves korig, vagy különleges esetekben 26-27 éves korig is lehet az eseni tanuló. Részszakmából gyakorlatilag korlátlan mennyiséget elvégezhetnek, tehát van olyan tanulónk, aki szerintem a harmadikat végzi nálunk, mert a családnak fontosabb, hogy egy olyan helyen legyen, ahol szakemberek figyelik a tanulót, fejlesztik, képezik, és egészen addig, amíg a rendszer engedi, addig nálunk kellett, tehát simán vannak nálunk 25 éves gyerekek.
3: Több szakmát megtanulnak.
1: Hát egyrészt, másrészt meg azért ez a szülőknek óriási segítség, hát hogy abszolút. Tudják, hogy amíg nincs otthon, biztos kezekben van, szeret ott lenni a gyerek, és még egyébként fejleszti is magát.
0: És még egy plusz hozzá, amikor a gyakorlatra mennek ki a tanulók, a duális képzőjek, ez a KFT-hez, ők ott szakképzési munkaszerződést kötnek, és nagyon fontos, hogy nem csak pénzt kapnak ezért havonta 50 és 100 ezer forint közötti összeget, hanem az, hogy ilyenkor az ő szolgálati idejük, évük elkezd gyarapodni, tehát simán van az, hogy 15-16 éves kortól elkezd neki a TB jogviszony miatt számolódni, és ez ugye a nőknél, hogyha megmarad majd valamikor nekik egyszer a 40 éves munkaviszonyán elmehetnek nyugdíjba, akkor simán elképzelhet, hogy 55-56-57 évesen ezek az akkor már ugye hölgyek, asszonyok elmehetnek nyugdíjba, ha akarnak, mert már most elkezdődik a nyugdíjas évek gyűjtése náluk.
1: Zárszó, valami, Detti, mert már nagyon mindjárt kifutunk az adás időből, de ha van még, akkor ne tartsd magadban.
2: Jó, gyertek, szeretettel várlak titeket csütörtökön, tökölön, a sportcsarnokban, mégpedig a pályaválasztási bőrzén, illetve nagyon-nagyon sok szeretettel várunk titeket november 18 és 19-én Csepelen, a Transformátor gyár utca 7-es szám alatt. Előzetes regisztráció azért szükséges. A szigetiskola@gmail.com-on.
1: De megosztjuk majd az előző videó alatt a kommentben majd a plakátot. Köszönjük szépen a Csepeli Szabóki Adolf Általános és Szakképző Iskola gyógypedagógusának, Gávrán Tari Klaudettának és gazdasági igazgató helyettesének, Kosik Ádámnak a beszélgetést, mindenki másnak pedig a figyelmet. Holnap találkozunk.
3: Sziasztok!
0: És köszönjük, sziasztok!
4: FM 107.
5: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság. Vicing.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten.
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Visszatér a napos, száraz idő. Megoperálják 14. Leó pápát. Visszakaphatják az oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását gyakorolják. Az ukrán parlament várhatóan a napokban dönt a törvénymódosításról, amely ismét lehetővé tenni egyebek mellett a magyar tannyelvű iskolák működését, a magyar nyelvű érettségit, valamint az anyanyelv használatát az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban, mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László szerint a változások stabilitást hozhatnak a magyar oktatásban. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett.
1: Időjárás.
8: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
9: Megyünk tovább friss közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. Az útinform szerint terelést készítenek elő az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 18-as és a 15-ös kilométer között, a Csepel és a Halásztelek csomópontok között. Az érintett szakaszon mozgó terelés mellett időszakosan a legbelső sávot zárják le, jelenleg a torlódás 2-3 kilométer hosszú. Lelassul a haladás a Csepeli úton az M0-ás közelében, valamint a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán. Lassú a haladás a Kántor úton, de folyamatosan lehet haladni a térkép szerint a Gerinc úton. Élénk forgalomra számíthattok még a gyártelepi Hévátjárónál, és sűrű a forgalom az 51-esen Dunaharasztinál is. Ugyanakkor Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett folyamatos a haladás. Nem látok fennakadást az 510-es úton, illetve annak folytatásában, a Soroksári úton, a Haraszti úton és a Grassalkovics úton sem. Csepelen jól lehet haladni a Tellerede úton mindkét irányban, de a Betű utca közelében rendőri ellenőrzésre készülhettek itt. További jó utat mindenkinek, vigyázzatok egymásra!
1: Az utakon a biztonság az első. A közlekedési információk támogatója a Beaver Tradition Auto Service. Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
9: Szép napos időt kívánok mindenkinek, és persze energikus hétkezdést így október 12-én hétfőn, a mikrofonnál a következő 5 órában Petró Karesz. Összegyűjtöttem nektek az aktuális évfordulókat, ezekkel kezdünk mindjárt, illetve van egy csomó térségi forgalomkorlátozás és közlekedéssel kapcsolatos információ, amelyekről szintén beszélünk majd a következő 5 órában. Október végén ismét visszaállítjuk az órákat, ezzel pedig kezdetét veszi a téli időszámítás. Erről beszélünk majd dél és 1 óra között, 13 óra után pedig jönnek majd a friss, filmes hírek. Akkor kitérjük majd arra is, hogy Nicolas Cage leleplezte, hogy csatlakozik a True Detective 5. évadához. További kellemes rádiózást mindenkinek!

Ma október 12-e van, és a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, a mai napon pedig a Miksák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Jöjjenek a mai évfordulók, 1902-ben ezen a napon a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta, a csapatkapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt. Bécsben volt a mérkőzés, ahol az osztrákok 5-0 arányú győzelmet arattak, Hajós Alfréd a magyar csapat bal összekötője volt. 1492-ben Kolumbusz az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India. A hajónapló szerint 70 napi hajózás után a 71. napon történt, a Bahamákon a mai San Salvador szigetén kötött ki. Az utazáshoz kasztíliai Izabella királynő bocsátott 3 hajót a rendelkezésére. Kolumbusz nyugat felé haladva Indiába akart eljutni, hogy a luxus cikkek keleti kereskedelmét megszerezze Velence elől. Innen folytatjuk a többi évfordulóval nem sokára.

Október 12-én továbbra is a mai évfordulókról beszélünk itt a Lakihegy Rádióban. Azt még nem említettem néhány perccel ezelőtt a többi évforduló között, hogy 1971-ben ezen a napon mutatták be a Broadway-n a Jézus Krisztus Superstar című rockoperát. 1914-ben ezen a napon pedig meghalt Margaret Knight, amerikai feltalálónő, akit a női Thomas Edisonként is emlegetnek. 22 szabad almát tartják számon, mégpedig a legváltozatosabb területeken. Találhatók közöttük textil- és cipőipari gépek, háztartási eszközök, sőt még egy tolattyús szeleppel rendelkező gépkocsi motor is. Legsikeresebb találmánya egy olyan gép volt, amely négyszögletes fenekű papírbevásárló táskák gyártására szolgált. Ezek az erős kartonból készült reklámozható tasakok ma is elterjedtek. A kellendő termékre hamarosan gyárat alapított, amelyet azután sikerrel működtetett. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók, nem sokára friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk majd tovább. A következő fél órában pedig beszélünk majd arról, hogy Szigetszentmiklóson folytatódik az útburkolat javítása az Ifjúság téri körforgalomnál.

0: to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Az interneten is hallgatlak titeket.
2: Hiattátok a kedvenc zenéimet.
1: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
3: Lucky Hegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
7: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
3: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kormányablakbusz érkezik Taksonyba. A mobil ügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 14:30 és délután 14:30 között várja majd az ügyfeleket a művelődési ház parkolójában a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal és DÁP regisztrációval kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség. Díjfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség. A 2026-27-es tanévben is folytatódik a nyílt tehetségkutató program Sziget Szent Miklóson. A csoport október 9-én indult a Képesség Akadémián. Gyöngyösi Balog Andrea, az akadémia alapítója rádiónknak elmondta, az oktatás során a NILD nemzetközileg elismert módszerét alkalmazzák, amely Magyarországon elsőként a Sziget-Szent Miklósi Képesség Akadémián jelent meg. A módszer célja a rejtett képességek felismerése és kibontakoztatása, valamint annak támogatása, hogy a gyermekek ne csupán megtanulják a tananyagot, hanem megértsék, önállóan gondolkodjanak és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják. Az alapító kiemelte, a módszer eredményességét a tavalyi tanév tapasztalatai is igazolták, idén pedig már nem csak az iskolásokat, hanem a nagycsoportos óvodásokat is várják a programba.
10: Idén várjuk a főként nagycsoportos korosztályú gyerekeket, hiszen azért náluk már sokszor nagyon jól körberajzolódik, hogy egy-egy területen rendkívül kiemelkedőek. Tehát nagyon sok olyan kisgyerekkel találkozom, az óvis nyílt fejlesztésen, ahol matekból szárnyal a gyerek, de tényleg szegény egy ceruzát alig tudja fogni. Nincs grafomotorikus képesség, tehát hogy bizonyos területeken tényleg nagyon alul működik, és ők azért jövőre kezdik az iskolát, úgyhogy mi ebben nagyon-nagyon hiszünk, hogy a NILD módszerrel fantasztikusan fel lehet őket hozni.
9: Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévénymódszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta. Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pest Erzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi program sorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az Idősek Világnapján tartották meg. A HETÁP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, valamint a közös gondolkodásra is.
8: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Szigetszentmiklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt október 12-én továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ígértem nektek egy fontos közlekedéssel kapcsolatos információt az előző fél órában. Szigetszentmiklóson folytatódik az útburkolat javítása az Ifjúság téri körforgalomnál. Az Országos Közúthálózat üzemeltetőjének, vagyis a Magyar Közút NZRT-nek tájékoztatása alapján a város önkormányzata a hivatalos Facebook oldalán értesítette a lakosokat, hogy az Ifjúság téri körforgalomban ma és holnap meleg aszfaltos kátyúzás munkálatokat végeznek 8:30 és 15 óra között. A kivitelezés során a forgalom jelzőrös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban halad a körpályán és az érintett rávezető utakon. A forgalomkorlátozás érinti az Ifjúság téren található hévaluljárót is, amely ezen időszak alatt lezárásra kerül, továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát is mindkét irányban lezárják. A környező ingatlanok és az önkormányzat adóügyi osztályának épülete az Alkotás utcán keresztül megközelíthető. Vezessetek nagyon óvatosan és türelmesen.

egy programajánlattal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Ebben a hónapban is lesz Cinema Sziget Filmklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, mégpedig október 30-án este 6 órától egy különleges magyar romantikus vígjátékot, Skifit per Krimit láthattok majd. Ez egy 2022-es film, amelynek a címe Zanox, kockázatok és mellékhatások. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más italokkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történik, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi vár. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A rendező Baranyai Benő, a főszereplő pedig Bálint Előd, a közönség találkozó Kuti Letícia látványtervező lesz majd. Vele beszélgetek a vetítést megelőzően, mindezt a Sziget-Szent Miklósi Cinema Sziget Filmklubban, mégpedig október 30-án este 6 órától. További információért látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

0: Hamarosan hírösszefoglaló következik itt az FM 107 egészen, de töltsétek velem a következő órát is, mert hozom az aktuális térségi programajánlatokat.
1: A Lucky Hegy Rádióban csak a kedvencei szólnak.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Sigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Visszatér a napos, száraz idő. Megoperálják 14. Leópápát. Egyre nagyobb területet hódít meg a mesterséges intelligencia. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megoperálják 14. Leópápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. Ukrajnában egy ember megsebesült, lakóházak és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Harkiv megyében több családi ház és az elektromos hálózat is károsodott. Odessa megyében egy postai, logisztikai létesítményt ért találat, ott senki nem sérült meg. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése, figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alap vezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója szerint az új technológia egyes ágazatokban munkahelyeket teremthet, másút viszont azok megszüntetéséhez vezethet. Hangsúlyozta, a kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra. A világon először mutatják be angol nyelven Szerbantal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt.
6: Időjárás.
7: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Terelést készítenek elő az M0-ás autóút déli szektorán, a Győr felé vezető oldalon a 18-as és a 15-ös kilométer között. Az érintett szakaszon mozgóterelés mellett időszakosan a legbelső sávot zárják le, jelenleg a torlódás 2-3 kilométer hosszú a Csepel és Halásztelek csomópontok között. Információink szerint a 6-os úton az M0-ás közelében nincs fennakadás, viszont erős forgalomra készülhettek a Csepeli úton az M0-ás közelében, valamint az 51-es Dunaharaszti szakaszán. Dunaharasztin egyébként a Dózsa-György utcában is sokan közlekednek jelenleg, az 51-esen pedig Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áforka mellett folyamatos a haladás. Majosházán az 51-108-as úton az 51-es közelében rendőri jelenlétre is készülhettek. Szigetszent Miklóson élénk a forgalom a Gyártelepi hévátjárónál, de folyamatosan lehet haladni a Gerinc úton. Csepelen folyamatos a haladás a Tellerede úton és a Kossuth-Lajos utcában is mindkét irányban. Rendőri jelenlétre készülhettek a második Rákóczi-Ferenc úton a Csepel plázánál. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Vezessetek nagyon óvatosan és tartsátok a megfelelő követési távolságot.
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Sziasztok, Delelő hallgatók! Október 12-én a mikrofonnál Petró Karesz, és ebben az órában friss térségi programajánlatokkal foglalkozunk majd. Elsőként a

Folytatódik a Telelő itt a Laki Hegy Rádióban, mégpedig egy programajánlattal. Holnap, azaz október 13-án ismét lesz majd Baba Mama Klub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Anna Bábos mesekuckó foglalkozás lesz, vendég pedig Tóth Anna előadó művész. Jövő héten, azaz október 20-án a téma szülés utáni rehabilitáció, alakformálás, izomtónus javítás, akkor a vendég Becz Lídia terapeuta lesz majd. Október 27-én pedig őszi szünet lesz, tehát akkor nincs Baba Mama Klub. A klub keretein belül a kötetlen beszélgetések lehetősége mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat, tanácsadást kínálnak a mamáknak és a babáknak játszóházat játszótársakkal. A foglalkozások keddenként 9.30 és 11.30 között zajlanak a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Várnak szeretettel minden gyeden vagy gyesen otthon lévő anyukát gyermekeikkel együtt, a csatlakozási lehetőség pedig folyamatos. Legközelebb tehát holnap délelőtt 9.30-ra várnak szeretettel titeket. További információért keressétek a sárgaház.hu.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház felnőtt könyvtárában októberben is vár titeket az Olvasó Sziget Könyvklub, mégpedig 17-én délután 5 órától. Csatlakozz a tavaly októberben elindult Olvasó Sziget Könyvklubhoz te is, hogyha könyvrajongó vagy, szívesen megosztanád az érzéseidet, gondolataidat egy-egy könyvről másokkal, az olvasott történettel kapcsolatban más nézőpontokat is megismernél, valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor ott a helyed. Ez lesz majd a 9. alkalom, és Murakami Haruki Norvég erdő című regényéről fognak majd beszélgetni a résztvevők. A beszélgetést ezúttal is Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Szeretettel várnak minden könyvbarát érdeklődőt, a belépéshez pedig előzetes regisztráció szükséges. Az ezzel kapcsolatos e-mail címeket pedig megtaláljátok a sárkaház.com oldalon. Október 17-én délután 5 órától tehát a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház felnőtt könyvtárában ismét vár titeket az Olvasó Sziget Könyvklub.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is ti szóltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
3: Dexoblock.
6: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
8: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
9: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
10: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
11: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
12: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka városrészben is lesznek fejlesztések.
14: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az útszélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
13: Október közepéig befejeződhetnek a játszótér felújítások. Csáki Bernadett hozzátette, 3 meglévő új játszóeszközt elbontanak, ezek helyére újakat telepítenek, emellett pedig további 8 új eszközzel is bővülnek a játszóterek. Kiemelte, a munkálatok a tervek szerint haladnak, ezért várhatóan a kitűzött október 15-i határidőig valamennyi felújítással végeznek.
14: Lesz akadálypálya, lesz hexagon mászóka, hatszög lépegető, vitorlás homokozó, és lesz fölötte egy árnyékoló is. Fémvázas körforgót szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály parkban hernyó, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és a tanösvényen egy négyszemélyes mérleghintát fogunk telepíteni.
13: Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Sziget, Szent Miklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kásor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hittól Ráckevéig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
15: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hívszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére válhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek.
16: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében október 21-én este 7 órára várnak szeretettel mindenkit a Szomszédnéni produkciós iroda estjére. A boldogságot érdemes keresni, vagy inkább feleséget. A Duma Színház az év önálló előadásának választotta Tóth Szabolcs Boldogság, akarok róla beszélni, valamint kollégája Bálint Ferenc Feleséget keres estjét, amit a Szomszédnéni humoristái együtt visznek a közönség elé, Kettő az Egyben címmel. Tóth Szabolcs megpróbálja megfejteni, mi volt nagyobb boldogság, az első szerelem, egy tengerparti nyaralás, vagy palackot címkézni egy palackozó üzemben. Miért téved az ember az alkohol vagy a kábítószer zsák utcájába, és miért nem ennyi oda biciklivel? Bálint Ferenc elpanaszolja, hogy soha nem próbálta ki a Tindert, meg a többi társkeresőt, mert a felesége nem engedte neki. Kiderül, hogy miért utálja Tom Cruise-t, mi kell ahhoz, hogy ő legyen a férfi a házban, és hogyan kell túlreagálni dolgokat. További információért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Ez lesz tehát a Szomszédnéni produkciós iroda estje, október 21-én este 7 órától a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Október 17-én, tehát most szombaton Szigetszentmiklóson egy különleges eseményre várnak szeretettel mindenkit. Ez lesz a Soma Drum and Piano Symphony Light Concert Show. Az esemény az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében zajlik majd este 7 órától. A koncertshow mozgásvilágában látványos fényjátékokkal, tánccal, énekkel kiegészített, kellemes hangzású, izgalmas koncert minden korosztálynak. A Soma Drum and Piano Symphony várja a közönséget, ahol a klasszikus dallamok modern köntösben kelnek életre. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfoni hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow ez, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics SL tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik pedig még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. További információért látogassatok el a kisduramente.hu oldalra. Ez lesz tehát most szombaton, október 17-én a Soma Drum and Piano Symphony Light Concert Show. Este 7 órától a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében.

Lakihegy Rádió FM 107.

0: Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. Hamarosan delet üt az óra és jönnek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig beszélünk majd a közelgő óra átállításról.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szól.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
4: Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Visszatér a napos, száraz idő. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos használatra kell megtanítani a gyerekeket, mondta az oktatási miniszter. 2027 végéig felújítják az óbudai K-hidat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnökhelyettes jelöltjét, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot nemzetközi színészgárda viszi színre, több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak.
5: Időjárás.
6: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Megyünk tovább friss közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban, és nincs fennakadás a Csepeli út, Sziget-Szent Miklósi és fővárosi szakaszán sem. Folyamatos a haladás a Kántor úton és a Gerinc úton, de a gyártelepi hévátjárónál most lassulásra kell készülnötök. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatosan lehet haladni az 51-es és 510-es úton, csak úgy, mint a Soroksári úton, a Haraszti úton és a Grassalkovics úton, valamint az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán. Sziget-Szent Miklóson folytatódik az útburkolat felújítása az Ifjúság téri körforgalomnál. Az Országos Közúthálózat üzemeltetőjének tájékoztatása alapján az Ifjúság téri körforgalomban ma és holnap meleg aszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek 8.30 és 15 óra között. A kivitelezés során a forgalom jelzőrös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban halad a körpályán és az érintett rávezető ágakon. A forgalomkorlátozás érinti az Ifjúság téren található hévaluljárót is, amely ezen időszak alatt lezárásra kerül, továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát is mindkét irányban lezárják. A környező ingatlanok és az önkormányzat adóügyi osztályának épülete az Alkotás utcán keresztül megközelíthető. További jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és október végén ismét visszaállítjuk majd az órákat, ezzel pedig kezdetét veszi a téli időszámítás. Na de hogy ennek milyen következményei vannak, az nem sokára kiderül. Töltsétek velem ezt az órát is.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Bár évek óta megy a vita az Európai Unióban az óraátállítás eltörléséről, úgy tűnik jó ideig még nem fog változni a rendszer. Az Európai Bizottság közzétette a 2027 és 31 közötti nyári időszámítás hivatalos menetrendjét, így jelen állás szerint az előttünk álló években is tavasszal és ősszel kell majd egy órával előre, illetve visszaállítanunk az órákat. 2026-ban, október 25-én vasárnap hajnalban térünk vissza a nyári időszámításról a téli, vagyis a standard időre. Magyarországon hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, vagyis az éjszaka 1 órával hosszabb lesz. Leegyszerűsítve, visszakapjuk a tavasszal elveszített 1 órát. A jó hír tehát, hogy ezen a vasárnapon akár 1 órával tovább alhatunk. A kevésbé jó hír, hogy a változás nem csak az órák kijelzőjén jelenik meg, a szervezetünk belső órája nem áll lát egyetlen gomnyomásra. A nyári időszámítás lényege, hogy tavasszal 1 órával előrébb állítjuk az órákat, ősszel pedig visszatérünk a standard időhöz. A rendszer mögött eredetileg többek között az állt, hogy jobban kihasználjuk a világos esti órákat. A gyakorlatban azonban évről évre felmerül a kérdés, szükség van-e még az évi kétszeri óra átállításra. Az Európai Unióban már évek óta napirenden van a rendszer megszüntetése. Az Európai Bizottság 2018-ban tett javaslatot az óra átállítás eltörlésére, a folyamat azonban nem jutott el a végleges döntésig. Idén újabb uniós vizsgálat foglalkozik a nyári és a standard időszámítás jövőjével. Az elemzés több lehetséges forgatókönyv hatásait vizsgálja, többek között a közlekedést, az energiát, a gazdaságot és a közegészségügyet. Vagyis hiába halljuk évek óta, hogy talán ez lehet az utolsó óra átállítás, 2026 őszén még biztosan át kell állítani az órákat. Innen folytatjuk a témát nem sokára.

0: még megismersz.
1: Témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy október végén ismét visszaállítjuk az órákat, ezzel pedig kezdetét veszi a téli időszámítás. Na de mit tesz pontosan az óraátállítás a szervezetünkkel? A legfontosabb kulcsszó a cirkadián ritmus, vagyis a szervezet nagyjából 24 órás belső biológiai ritmusa. Ezt elsősorban a fény és a sötétség váltakozása szabályozza. Nem véletlen, hogy este, amikor sötétedik, álmosodni kezdünk, reggel pedig a fény segít abban, hogy felébredjünk. A hormonháztartás, az alvás ébren lét ciklusa, a testhőmérséklet, az anyagcsere és számos más folyamat is kapcsolatban áll ezzel a belső órával. Amikor az óra egy órával előrébb vagy hátrébb kerül, a környezetünk és a szervezetünk ritmusa átmenetileg nincs teljesen összhangban. Ősszel ebből a szempontból kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint tavasszal. Nem elveszítünk egy órát, hanem kapunk egyet. Ettől azonban még előfordulhat, hogy néhány napig furcsán érezzük magunkat. Hamarosan pedig kitérünk arra is, hogy a közlekedési balesetek száma is változhat ilyenkor. Előtte pedig jönnek a friss térségi hírek és programajánlatok. The

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107. FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock közeggyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunkon feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalom alatt tehát a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra projektje nyert el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is részt vett. Pertincsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott, a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
6: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy internet lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
5: Az őszi szünet idején is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetés Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezésre a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Kormányablakbusz érkezik Taksonyba, a mobil ügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 9:30 és délután 14:30 között várja majd az ügyfeleket a művelődési ház parkolójában, a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal és DÁP regisztrációval kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség. Díjfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség. Taksonyban is köszöntötték a szépkorúakat, idén is megrendezték az idősek napja alkalmából tartott ünnepséget Taksonyban, amelyen a település szépkorú lakóit köszöntötték. A programot Oswald Marika zenés műsor nyitotta meg, ezt követően Taksony polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a szépkorúak több évtizedes munkáját, tapasztalatát, valamint azt a szeretetet és gondoskodást, amellyel családjaikat és a helyi közösséget gazdagították. Az ünnepi köszöntőt követően a Retro Otthonka show szórakoztatta a közönséget. A műsorban színes otthonkák, különleges ruhaköltemények, humoros jelenetek és a régi idők hangulatát idéző összeállítások kaptak helyet. A szervezők szerint a rendezvény ismét bebizonyította, hogy a jókedvnek nincs korhatára.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken, a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30 pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az ókorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falukerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a Német Nemzetiségi Óvodánál, a Szent Anna tér egy szám alatt lesz. Az útvonalakat állomások, játékos feladatok és totó is színesíti. A szervezők a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt is külön díjazzák, a legnagyobb létszámú csapat pedig vándorserleget kap. A jubileumi rendezvény ingyenes, a helyszínen pedig további programokkal is készülnek. Előnevezni a taksonyitúra@gmail.com e-mail címen lehet. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Témánk itt a Telelőben továbbra is, hogy október végén, egész pontosan 25-én visszaállítjuk majd az órákat, és ezzel kezdetét veszi a téli időszámítás. A közlekedési balesetek száma is változhat ilyenkor. A fáradtság és az alvásritmus felborulása a figyelemre és a reakcióidőre is hatással lehet. Ezért nem véletlen, hogy a kutatók a közlekedési balesetek alakulását is vizsgálják az óraátállítás körüli időszakokban. Az idén publikált 157 korábbi tanulmány 36 ország áttekintő szisztematikus kutatás szerint a tavaszi óraátállítás kapcsolatban állhat a halálos közúti balesetek számának növekedésével. A kutatók ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az egyes összefüggések mögötti ok-okozati kapcsolatot nem minden esetben lehet egyértelműen bizonyítani. Ősszel ráadásul egy másik probléma is megjelenik, hamarabb sötétedik. A reggeli világosság miatt könnyebb lehet az ébredés, délután viszont már korábban romlanak a látási viszonyok. Ez különösen a munkából vagy iskolából hazafelé tartó gyalogosok, kerékpárosok és autósok számára fontos. A gyerekek különösen érzékenyek lehetnek a megszokott napi rend változására. Az óraátállítás érintheti az elalvásukat, az ébredésüket és az étkezési rutinjukat is. Az időseknél pedig már kisebb változás is jobban megérezhető lehet, különösen akkor, ha eleve alvászavarral, vérnyomás problémával vagy más krónikus betegséggel élnek. Ezért náluk különösen hasznos lehet, ha az átállás napjaiban a megszokott napi rend minél több eleme változatlan marad.

0: függőségeinkről beszél. A Senior Akadémia célja, hogy közérthető és informatív formában mutassa be a gerontológia, azaz az idősekkel foglalkozó tudomány egy-egy területét, és ezzel segítséget nyújtson a szenioroknak, illetve a velük foglalkozó intézményeknek, civil szervezeteknek vagy akár családtagoknak. A belépés ingyenes. További információért keressétek a Laffert Kúria közösségi oldalát.
1: Volt, ami volt, már régen elmúlt, temettem az emlékedet. Takatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

0: helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunkon feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink. Jó neked!
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n.
3: Telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Visszatér a napos, száraz idő. Az idei költségvetésről is tárgyal ma az országgyűlés. A digitális eszközök biztonságos használatára kell megtanítani a gyerekeket, mondta az oktatási miniszter. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnökhelyettes jelöltjét, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Ábel Stella rendezésében. A darabot nemzetközi színészgárda viszi színre, több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak.
0: Időjárás.
6: Visszatér a napos száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás déli szektora mindkét irányban jól járható, és nem kell fennakadásra készülnötök a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán sem. Erős a forgalom a Gyártelepi Hévátjárónál, de a Gerinc út és a Kántor út jól járható. Nincs fennakadás a Gyári úton, Csépi úton és a Petőfi utcában sem Szigetszentmiklóson. Az Országos Közúthálózat üzemeltetőjének tájékoztatása alapján Szigetszentmiklóson az Ifjúság téri körforgalomban ma és holnap meleg aszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek 8.30 és 15 óra között. A kivitelezés során a forgalom jelzőörös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban halad a körpályán és az érintett rávezető ágakon. A forgalomkorlátozás érinti az Ifjúság téren található hévaluljárót is, amely ezen időszak alatt lezárásra kerül, továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát is mindkét irányban lezárják. A környező ingatlanok és az önkormányzat adóügyi osztályának épülete az Alkotás utcán keresztül megközelíthető. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek, vezessetek nagyon türelmesen és óvatosan a térségi utakon.
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
7: Friss filmes hírekkel foglalkozunk ebben az órában, itt a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál Petró Karesz. Beszélünk arról, hogy Nicolas Cage leleplezte, hogy csatlakozik a True Detective 5. évadához. És nem sokára elárulom azt is, hogy milyen filmeket nézhettek meg szerdáig a Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban. Töltsétek velem ezt az órát is.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Nicolas Cage elárulta, hogy csatlakozott a True Detective 5. évadához. Az HBO Emmy-díjas antológia sorozatának első 3 évada, amelyiknél még Nick Pizzolatto volt a showrunner, Louisianában, Kaliforniában és az Ozark-hegységnél játszódtak. A 4. évadban Isa López vette át a showrunner szerepét, a cselekményt pedig jókora adag misztikummal egyenesen Alaszkába helyezte. López visszatér a rendezői székbe, hogy ezúttal a Jamaica-öböl válhasson gyilkosságot. Színterévé. Tavaly augusztusban már felröppentek a találgatások Nicolas Cage kapcsán. Májusban még nem volt ennyire biztos a dologban. Idézem, azt hiszem dolgoznak az anyagon, de már jó ideje nem hallottam róla semmit, mondta a Variety-nek. Még semmire nem szerződtem le, egyelőre csak beszélgetünk. Nagyon kedvelem Isa López-t és örömmel dolgoznék vele együtt, de egyelőre semmi sem konkrét. A True Detective első évadát még soha nem láttam, viszont nagyszerű dolgokat hallottam róla. Az ember nem tud egymás után megállás nélkül ennyi filmet forgatni, és a szükség találékonyságot szül, mondta Cage. Ezeket az összefüggéseket össze lehet rakni. Mire gondolok, amikor azt mondom, hogy szükség? Eltartani a családot, de közben nem vállalni túl sok filmet egymás után megállás nélkül. Szóval azt hiszem, valószínűleg elvállalok még egy televíziós évadot. Lehet, hogy a True Detective 1. évadában fogok szerepelni. Ugye nem baj, hogy én jelentem be ezt elsőként. Nicolas Cage azt is megerősítette, hogy az 5. évad 2027-ben érkezik majd.

filmajánlóval folytatjuk a delelőt itt a Laki Hegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban szerdáig minden nap 17 órától továbbra is megnézhetitek a Cinege titka című francia-belga animációs mesefilmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. És ott van még Tom Cruise vadonatúj filmje, a Digger, amely 16 éven aluliaknak nem ajánlott, és szerdáig minden nap 19 órától vetíti a mozi. A Birdman és a Visszatérő című filmek rendezője Alejandro González Iñárritu Tom Cruise főszereplésével készítette legújabb fekete komédiáját. Digger Rockwell egy gátlástalan és pofátlanul gazdag olajmágnás egy grönlandi fúrás során gigantikus ökológiai katasztrófát idéz elő, ezután egy teljesen elborult és kétségbeesett küldetésbe kezd, hogy elhitesse a világgal, ő az emberiség egyetlen megmentője. További információt az aktuális filmekről és a vetítési időpontokról a nadasdifilmszínház.hu oldalon olvashattok. Jó mozizást és kellemes szórakozást kívánok mindenkinek! Itt a Laki Hegy Rádióban pedig rövidesen friss térségi hírekkel és

0: boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten.
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
7: Engedj a csábításnak.
8: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
7: Wow, Aqualand!
9: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Továbbra is a Szigeti Vízművek végzi az út- és járdafenntartási feladatokat. Jövőre is a Szigeti Vízművek látja el az út- és járdakarbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Sziget-Szentmiklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdasági bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
11: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
10: Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szentmiklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szentmiklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Balcs-Zsilinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatorna építés következő üteme. A Balcs-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca továbbra is zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Balcs-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Balcs-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Sebészeti ismeretekkel gazdagodtak a halásztelki biológia tagozatos diákok. A Semmelweis Egyetem sebészeti, gasztroenterológiai és transzplantációs klinikáján vettek részt a kutatók éjszakája programján a Bocska István Református Oktatási Központ biológia tagozatos diákjai. A tanulók dr. Eitler Katalin sebész interaktív előadásán a pajzsmirigy betegségek kezelésének fejlődésével ismerkedtek meg. A korábbi sebészeti eljárásoktól a korszerű beavatkozásokig. A program során szó esett a Koher-féle gallérmetszéstől, valamint a szájon át végzett endoszkópos pajzsmirigy műtétről. Az előadást követően a diákok sebészeti eszközöket is megismerhettek, emellett ultrahang segítségével saját nyakuk anatómiai képleteit is megvizsgálhatták. A programot gyakorlati tapasztalatszerzés mellett a sebészet és az orvostudomány iránt érdeklődő fiatalok pályaorientációját is segítette. Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot Halásztelken. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt Halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a szilagyipeter@pest.polisz.hu e-mail címen.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Több mint 10 évvel ezelőtt mutatták be a mozikban a Z-világháborút, amelyben Brad Pitt akciózott az apokalipszis idején, amikor a zombik elárasztották a bolygót. Ez egy meglehetősen konvencionális és akcióorientált film lett Max Brooks könyvéhez, a World War Z-hez képest, amelyet adaptált. Azonban ennek is megvolt a maga közönsége, még ha nem is robbantotta fel a mozikat. A Paramount nemrég közölte, hogy új, várhatóan hűbb adaptációt gyártanak a könyvből, ezért szinte biztos, hogy a David Fincherrel a fedélzeten belebegtetett Z-világháború 2-t nem kapjuk meg. Vagy mégis? Talán nem várt fordulat, hogy igen, ez megvalósul. Brad Pitt is visszatér, és Edward Berger ül a rendezői székbe. A Deadline jelentette, hogy a Paramount több tüzet csihol, ebben meg több vasat tart egyszerre, úgyhogy nem kaszálta el a Z-világháború 2-t. Megszületett a megállapodás, hogy elkészül ez a film is Brad Pitt-tel és Bergerrel. Berger a Nyugaton a helyzet változatlan Netflixes adaptációja mellett például a Terror sorozat egyes epizódjait és a pápai thrillert, a Konklávét jegyzi. Mindketten produceri minőségben is dolgoznak a filmben. A Deadline értesülései szerint Brad Pitt mindenáron Fincherrel együtt szerette volna megvalósítani a Z-világháború 2-t, de ez költségvetési problémák miatt nem akart összejönni, úgyhogy a rendező elhagyta a fedélzetet, emiatt került egyelőre parkolópályára az akcióhorror is, ám Pitt kitartott, úgyhogy neki köszönhetően jönnek a zombi hordák megint a nagyvásznakra.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az 1997-ben tragikus körülmények között elhunyt Diana a Velszi hercegnőről filmet vagy sorozatot készíteni kockázatos vállalkozás, mert még most is számos rajongója van szerte a világon, a brit uralkodó családra pedig nem vet jó fényt, amikor szóba kerül az élete. A 2021-es Spencer viszont jó fogadtatásban részesült, különösen amiatt, ahogy Kristen Stewart Diana-t alakította a filmben. Most évekkel később még a hercegnő testvére is megdicsérte a színésznő munkáját, annak ellenére, hogy magát a drámát nem szerette. Charles Spencer szeptemberben kiadott egy emlékkönyvet Swan Song Diana My Sister címmel, amiben a nővéréről írt. Ebben van pár olyan állítás, melyekkel valószínűleg sikerült feszültséget okoznia a királyi családon belül. A könyv miatt részt vett nemrég egy rendezvényen, ahol adott egy interjút, ennek során került szóba a Spencer című film. Elmondása szerint Pablo Larraín filmjét egy repülőút során fedezte fel és nézte meg, Stewartról pedig azt gondolta, hogy ha bár nem igazán hasonlít Diana-ra, a testvére lelkét sikerült megfognia. A filmtől viszont nem ájult el. Véleményem szerint ez egy hihetetlen alakítás. A film borzalmas, de nagyon izgatottá tett, hogy Stewart mennyire jól megragadta a Diana-t. Stewartot 2022-ben a legjobb női főszereplő Oscar-díjára jelölték az alakításért.

0: Ezek voltak a legfrissebb filmes hírek itt az FM 107 egészen. Töltsétek velem a következő órát is, előtte jönnek majd a legfrissebb térségi hírek és programajánlatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
5: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
6: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
5: Uramisten!
6: Talán valami baj van.
5: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
5: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
7: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz. Diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
1: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Sziget-Szent Miklós ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. Az akcióhetet október 12-e és 18-a között rendezik meg, célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatos szemlélet erősítése. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, október 13-án szerveznek szemétszedést, a lakosság kérésére pedig október 17-én szombaton is várják az önkénteseket. Hozzátette, a város összesen 5 helyszínen biztosít lehetőséget a csatlakozásra.
10: A lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszed akciót, ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az Üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg.
9: Előzetes regisztrációhoz kötik a részvételt a Sziget-Szent Miklósi Teszed akció szemétszedésein. Nagy János polgármester tájékoztatása szerint az önkénteseknek a teszed@sziget-szent-miklos.hu e-mail címen kell jelentkezniük, a nevük és telefonszámuk megadásával, valamint 3 általuk választott helyszín megjelölésével. A szükséges kesztyűt és zsákot a helyszínen biztosítják a résztvevőknek. A szemétszedés további részletei a sziget-szent-miklos.hu oldalon olvashatók.
10: Az 5 helyszín közül 3-at jelöljenek meg a jelentkezők, hogy mely az a 3 helyszín, ahova el tudna menni szemetet szedni. Úgy fogjuk koordinálni természetesen az önkénteseket, hiszen hogyha az egyik helyre többen jelentkeznek, és a másik egyik helyen sokkal több illegális hulladék van, akkor ezt úgymond koordinálással meg tudnánk oldani, hogy ne legyen az egyik csapatnak nehezebb dolga, mint mondjuk a másiknak.
9: A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. A hagyományos életmód és a közösségi együttlét lesz a fókuszban Szigethalmon. Az Egy nap a régi idők nyomában című programon az érteklődők a természetjárás, a hagyományos kemencésütés és a közös étkezés élményét is megismerhetik. Ger Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a régi idők mindennapjaiba, felidézve a vidéki élet hagyományait és a közösségi munka szerepét. A napot közös zsíros kenyérpartival zárják a szervezők.
11: Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a Kemence Melege című a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a Cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát, kemencét, kenyér és pogácsa sütés lesz.
9: Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Szigetszent Miklóson. Október 6-án városi megemlékezés keretében hajtottak fejet Szigetszent Miklóson az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúinak emléke előtt. A rendezvényen Nagy János polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi beszédet pedig Noszeda Tibor, a Bíró Lajos Általános Iskola intézményvezetője tartotta. A műsorban közreműködött a József Attila Általános Iskola kórusa és Balog Emma Zoé, a Kardos István Általános Iskola és Gimnázium tanulója. A megemlékezés végén a résztvevők a Kossuth Lajos utcai kopjafánál helyezték el az emlékezés virágait. A koszorúzásban a Vitéz Miketz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium tagjai is közreműködtek. Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Szigetszent Miklóson. Ingyenes csecsemő és kisgyermek elsősegi előadást szervezett a Magyar Vörös Kereszt Szigetszent Miklóson. Az eseményen 30-an vettek részt, a hallgatóságot elsősorban szülők, nagyszülők és gyermekgondozók alkották. A résztvevők a legfontosabb gyermekeket érintő sürgősségi helyzetek felismeréséről és megfelelő ellátásáról kaptak gyakorlati ismereteket. Rácz Zoltán mentőtiszt előadásában szó esett a többi között az újraélesztésről, a lázgörcs felismeréséről és ellátásáról, a krupos roham során szükséges teendőkről, valamint az allergiás reakciók kezeléséről. A program végén a résztvevők kérdéseket is feltehettek az előadónak. Az érdeklődés jelentős volt, ezért a hivatalos program után is folytatódott a beszélgetés, ahol további gyakorlati kérdésekre kaptak választ a jelenlévők. A 2026-27-es tanévben is folytatódik a Nyílt Tehetségkutató Program Szigetszent Miklóson. A csoport október 9-én indult a Képesség Akadémián. Gyöngyösi Balog Andrea, az akadémia alapítója rádiónknak elmondta, az oktatás során a Nyílt nemzetközileg elismert módszerét alkalmazzák, amely Magyarországon elsőként a Szigetszent Miklósi Képesség Akadémián jelent meg. A módszer célja a rejtett képességek felismerése és kibontakoztatása, valamint annak támogatása, hogy a gyermekek ne csupán megtanulják a tananyagot, hanem megértsék, önállóan gondolkodjanak és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják. Az alapító kiemelte, a módszer eredményességét a tavalyi tanév tapasztalatai is igazolták, idén pedig már nem csak az iskolásokat, hanem a nagycsoportos óvodásokat is várják a programba.
12: Idén várjuk a főként nagycsoportos korosztályú gyerekeket, hiszen azért náluk már sokszor nagyon jól körbe rajzolódik, hogy egy-egy területen rendkívül kiemelkedőek. Tehát nagyon sok olyan kisgyerekkel találkozom, az óvis nyílt fejlesztésen, ahol matekból szárnyal a gyerek, de tényleg szegény a ceruzát alig tudja fogni. Nincs grafomotorikus képesség, tehát hogy bizonyos területeken tényleg nagyon alul működik, és ők azért jövőre kezdik az iskolát. Úgyhogy mi ebben nagyon-nagyon hiszünk, hogy a Nyílt módszerrel fantasztikusan fel lehet őket hozni.
9: Időjárás. Kedden is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé feltámad, keleten és nyugaton erős lehet. Délután 13-18 fokig melegszik a levegő. Szerdán folytatódik a napos száraz őszi idő, az északi szelet keleten még élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban -3 + 7, napközben 13-18 fok lesz.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
0: Ezek itt a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton jelenleg folyamatos a haladás, és a térképen nem látok torlódást az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán sem. A gyártelepi Hévátjárónál erős forgalomra kell most számítanotok, de úgy tudjuk, hogy folyamatosan lehet haladni a Gerinc úton, Kántor úton és a Csepeli úton is, valamint az M0-ás déli szektorában mindkét irányban. Szigetszentmiklóson az ifjúságtéri körforgalomban ma és holnap meleg aszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek 8.30 és 15 óra között. A kivitelezés során a forgalom jelzőörös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban halad a körpályán és az érintett rávezető utakon. A forgalomkorlátozás érinti az ifjúságtéren található hév aluljárót is, amely ezen időszak alatt lezárásra kerül, továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát is mindkét irányban lezárják. A környező ingatlanok és az önkormányzat adóügyi osztályának épülete az Alkotás utcán keresztül megközelíthető. Vezessetek türelmesen és vigyázzatok magatokra a térségi utakon. További jó utat kívánok mindenkinek!
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek október 12-én. Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és van egy fontos közlekedési információ, amely Dunavarsányt érinti, és mindenképp szeretném rá felhívni a figyelmeteket, ugyanis az éjszakai órákban lezárják majd a dunavarsányi Halász Lajos néúti vasúti átjárót, mégpedig szerdán és szombaton. Részletek nem sokára.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Vágány szabályozási munkálatok miatt két alkalommal az éjszakai órákban ideiglenesen lezárják majd a Dunavarsányi Halász Lajos Né úti vasúti átjárót. A lezárások időpontjai október 14-én szerdán éjfél után 5 perccel kezdődik majd a lezárás egészen 3 óra 41-ig, október 27-én szombaton pedig ugyanebben az időpontban, tehát éjfél után 5 perccel kezdődik majd a lezárás egészen 3 óra 41-ig. Fontos, hogy a lezárások a menetrend szerinti autóbusz közlekedést nem érintik. Kérik a közlekedőket, hogy ebben az időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és az útvonalukat a lezárások figyelembevételével tervezzék meg. Van még egy fontos információ, most szerdán és csütörtökön karbantartási munkálatok várhatók a H6-os hév vonalán az éjszakai üzemszüneti időszakban. Október 14-én éjszaka, tehát szerdáról csütörtökre virradóan a Dunahíd és Szigetszent Miklós között, illetve október 15-én éjszaka, csütörtökről péntekre virradóan Szigetszent Miklós gyártelep és Szigethalom között. A munkálatok miatt az éjszakai órákban a szokásosnál nagyobb zajhatásra kell számítani a térségben, a zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt pedig a lakosság megértését és türelmét kéri a MÁV csoport.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban egy programajánlattal. Október 17-én, azaz most szombaton egy különleges programra várnak mindenkit Ráckevén. Ez egy őszi várostörténeti séta lesz majd, amelynek során találkozhattok a Városnézés kiadványból jól ismert épületekkel, szobrokkal és kultúrtörténeti emlékekkel Ráckeve középkori utcáin varangolva. A valóságban is megismerhetitek ennek a különleges városnak a látnivalóit, hagyományait és persze a jelen napjait. Október 17-én szombaton délelőtt 10 órától indul majd a séta, mégpedig az Ötvös utca 1 számtól, a séta időtartama pedig másfél óra. További információért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. Jó szórakozást és persze kellemes időjárást kívánok mindenkinek a sétához, amely tehát most szombaton, október 17-én zajlik majd. Itt a Lakihegy Rádióban rövidesen friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, és ha már az időjárást említettem, a következő fél órában kiderül, hogy milyen időre számíthatunk az elő.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Új évaddal folytatódik a halásztelki mentálhigiénés előadás sorozat. Negyedik évadát kezdi október 9-én a halásztelki Merre halad a világ és benne merre haladok én című mentálhigiénés előadás sorozat. A 2023 őszén indult kezdeményezés alapgondolata szerint a gyermek akkor lehet igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban ismét elismert szakemberek, valamint új és visszatérő előadók osztják meg gondolataikat olyan aktuális témákról, amelyek a mindennapi életben is sokakat érintenek. Szitkovicsné Varga Julianna, az esemény ötletgazdája rádiónknak elmondta, a programsorozat első előadását október 9-én este 7 órától tartják a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Dr. Toma László pszichodráma és bibliodráma vezető, mentálhigiénés szakember, mit hoz a jövő címmel várja az érdeklődőket.
7: Mit hoz a jövő, a változás úgy önmagunkban és a világ körül, hogy gondolkozzunk el együtt, egy kicsit álljunk meg, és különböző perspektívákból fogunk ránézni erre a kérdésre, például ilyen, hogy kontroll és elengedés. Mi kell az élethez? Milyen készségeink vannak ezekhez a változásokhoz, amelyek körülvesznek minket, akár a kis szűk családi körünkben, aztán a tágabb környezetben. És aztán végül a jelenlét, a most, a pillanat örömét hogyan éljük meg.
6: Sziget-Szent Miklós ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. Az akcióhetet október 12-e és 18-a között rendezik meg, célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatos szemlélet erősítése. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, október 13-án szerveznek szemétszedést, a lakosság kérésére pedig október 17-én szombaton is várják az önkénteseket. Hozzátette, a város összesen 5 helyszínen biztosít lehetőséget a csatlakozásra.
8: A lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszed akciót. Ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg.
6: Sebészeti ismeretekkel, tudással gazdagodtak a halásztelki biológia tagozatos diákok. A Semmelweis Egyetem sebészeti, gastroenterológiai és transzplantációs klinikáján vettek részt a kutatók éjszakája programján a Bocska István Református Oktatási Központ biológia tagozatos diákjai. A tanulók dr. Eitler Katalin sebész interaktív előadásán a pajzsmirigy betegségek kezelésének fejlődésével ismerkedtek meg. A korábbi sebészeti eljárásoktól a korszerű beavatkozásokig. A program során szó esett a Koher-féle gallérmetszéstől, valamint a szájon át végzett endoszkópos pajzsmirigy műtétről. Az előadást követően a diákok sebészeti eszközöket is megismerhettek, emellett ultrahang segítségével saját nyakuk anatómiai képleteit is megvizsgálhatták. A program a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett a sebészet és az orvostudomány iránt érdeklődő fiatalok pályaorientációját is segítette.
9: Még több hír egy helyen.
10: lakihegyradio.hu. Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Sziget-Szent Miklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikec Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
10: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ma a napsütést időnként felhők zavarhatják, de csapadékra nem kell számítani. Élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet, 16 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Kedden napos, gomoly felhős idő várható majd, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északias szelet többfelé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel -1 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3, +7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Hamarosan pedig friss orvos meteorológiai információkkal megyünk tovább.

Október 12-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és ahogy említettem, a legfrissebb orvos meteorológiai infókkal folytatjuk most. Ma nem várható fronthatás, de felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szélesebb tájakon fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet hőérzetünk. A felhősebb idő a déli tájakon negatívan hathat a hangulatunkra, közérzetünkre, míg északabbra a naposabb idő pozitívan. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a hűvösebb időben pedig a melegebb, réteges öltözet viselésére. A parlagfű virágkora pedig a csapadék hatására sokfelé alacsony szintre csökkent vissza. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban még jelen vannak a levegőben a pázsitfűfélék, a csalánfélék, az üröm, az utifű, a kenderfélék, a libatopfélék, valamint a részgyom és a szerbtövis pollen szemei. A kültéri allergén gombák közül az alternália spóra száma viszont országosan magas szintet ér el. Kitartást kívánok az allergiásoknak!

0: Ez volt már a Delelő itt a Lakihegy Rádióban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Petró Karesz mára búcsúzik, és átadom a szót Petykó Áginak. Töltsétek vele a következő 4 órát. Találkozunk holnap ugyanitt, ugyanezekben az órákban. Vigyázzatok magatokra, és hallgassátok a kedvenc dalaitokat itt a Lakihegy Rádióban.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Visszakapják kisebbségi nyelvhasználati jogukat a kárpátaljai magyarok. A Városligetet választották Európa legjobb nagyvárosi parkjának. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ismét működhessenek magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizzenek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programot jelentett be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű aszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson tanulásra, mozgásra, pihenésre és a családra. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a budapesti Városligetet a World Urban Parks nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában különböző kategóriákban összesen 28 park szervezet vagy személy kapott elismerést.
6: Időjárás.
7: Északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. Éjszaka tovább csökken a felhőzet, majd holnap már napos gumoly felhős idő várható, legfeljebb délnyugaton lehet kisebb eső. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 2 és 8, holnap napközben 13 és 18 fok lesz.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 3:05 és a nullás déli szektora, képzeljétek el, Szeged és Győr irányába is jól járható, bár azért hozzáteszem, hogy az M51-es Dunaharaszti kihajtójánál hát egy picit lassulásra azért lehet számítani. Torlódás van viszont a második Rákóczi Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, a fővárosi szakaszon az M0-ás előtti részen. A Gerinc úton is sűrű a forgalom, valamint a Gyártelepi Hévátjáró közelében, és ott a bevásárló központnál lévő körforgalmaknál, na ott már most is megy egyébként az araszolgatás. Ezen kívül Szigethalmon a Fiumei utcában trafiznak a rendőrök. Ezen kívül az 510-esen Taksonynál folyamatos a haladás, viszont Dunaharasztinál lassú tempóra készüljetek, ott erősebb a forgalom, és az 51-esen Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon szintén torlódásra kell készülni, ott a taksonyi lehajtónál körforgalmat alakítanak ki, és bizony arra felé csak lassan lehet haladni. Vigyázzatok nagyon magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 12-e hétfő van, a Miksák ünneplik a névnapjukat, és hát remélem, hogy jól telt a hétvégétek, sikerült egy picit pihenni, feltöltődni, vagy esetleg szórakozni. Apropó, ha pedig már szórakozás, akkor azt is megírhatnátok nekem, hogy az első miklósi városnapok programjai közül melyiken voltatok ott, és hogy tetszett. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom, ami egyébként hívható is. Este hétig itt vagyok, úgyhogy ide jöhetnek az üzenetek, illetve a közlekedéssel kapcsolatos információk, és én pedig cserébe hozom a legjobb zenéket, a One Republic felvételével. Már kezdjük is az órát.

Riton és a Friday című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és lehet, hogy valaki már hétfőn a pénteket várja nagyon. Hát nekik van jó hírem, mert péntekről hozok nektek programot, ugyanis Kiskunházán több is lesz ebből. Hát kezdjük talán a péntekivel, ugyanis sörfesztivál lesz majd a településen október 16-án. Egy este két élmény Kiskunházán, ugyanis Badár Sándor napfogyatkozás című önálló estjével indul majd a Petőfi Művelődési Központban az este, majd 8:30-tól sörfesztivál hangulat, csapolcsörök, közönség találkozó és élőzene várja a vendégeket, és egyébként a Lohr Kapelle zenekar gondoskodik majd a zenéről ezen az estén, tehát Kiskunházán pénteken várnak minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel. További infók erről a programról a kisdunamente.hu oldalon olvashatók. De előző nap, hogyha még Badár Sándor nem lenne elég, akkor Duma Színház is lesz Kiskunházán, a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtárban. Méghozzá Erek Péter önálló estjén vehettek részt, feltéve, ha szeretnétek. További infók a már említett kisdunamente.hu oldalon. Mi pedig megyünk is tovább Alexandra Stennel és a Set Me Free-vel.

Black és az Éjfél után című slágerük itt a Lakik egy rádióban, kicsit új köntösben, ahogy szoktam ezt ilyenkor mondani. Múlt héten volt a dal premierje, remélem, hogy tetszik nektek. Írjátok meg erről is a véleményeteket. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom. Egyébként pedig nagyon sokat erősödött a forgalom itt a térségi utakon. Torlódásra készülhettek például a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és Lakihegyi szakaszán, Sziget-Szent Miklóson a gyártelepi Hévátjáró környékén gyári úton, Műúton. A Műúton egyébként trafiznak is. Az 51-esen Taksony térségében körforgalmat alakítanak ki, ez okoz fennakadást. Az 510-esen pedig Dunaharaszti belterületén van erős forgalom, de szerencsére tényleg nem kell arról beszámolnom, hogy baleset történt volna. Bízunk benne, hogy így marad ez egész délután. 0620 95 95 107, ha bármi mondandótok lenne. A hírek előtt jön még Tovló egy dallal, most viszont Lady Gaga és a Poker Face.

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. A hagyományos életmód és a közösségi együttlét lesz a fókuszban Szigethalmon. Az Egy nap a régi idők nyomában című programon az érteklődők a természetjárás, a hagyományos kemencésütés és a közös étkezés élményét is megismerhetik. Ger Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklósi irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a régi idők mindennapjaiba, felidézve a vidéki élet hagyományait és a közösségi munka szerepét. A napot közös zsíros kenyérpartival zárják a szervezők.
7: Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a Kemence Melege című a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a Cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát, kemencét, kenyér és pogácsa sütés lesz.
6: Taksonyban is köszöntötték a szépkorúakat, idén is megrendezték az idősek napja alkalmából tartott ünnepséget Taksonyban, amelyen a település szépkorú lakóit köszöntötték. A programot Oswald Marika zenés műsor nyitotta meg, ezt követően Taksony polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a szépkorúak több évtizedes munkáját, tapasztalatát, valamint azt a szeretetet és gondoskodást, amellyel családjaikat és a helyi közösséget gazdagították. Az ünnepi köszöntőt követően a retro otthonkasó szórakoztatta a közönséget. A műsorban színes otthonkák, különleges ruhakötemények, humoros jelenetek és a régi idők hangulatát idéző összeállítások kaptak helyet. A szervezők szerint a rendezvény ismét bebizonyította, hogy a jókedvnek nincs korhatára. Pénzügyi ügyintéző munkakörre hirdetett pályázatot a taksonyi polgármesteri hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszonyban dolgozó munkatárs feladatai közé tartozik az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, számviteli és pénztárosi feladatainak ellátása. A munkakör része egyebek mellett a pénztári bevételek és kiadások könyvelése, az ASP gazdálkodás szakrendszer kezelése, a számlázása, a bevételek és hátralékok nyilvántartása, valamint a magyar államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatásokban való közreműködés. Előnyt jelent a felsőfokú szakirányú végzettség, az önkormányzati pénzügyi számviteli területen szerzett tapasztalat, valamint az ASP rendszer ismerete. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen vagy elektronikus levélben a taksonyi polgármesteri hivatalhoz. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Előzési tilalom lépett érvénybe Dunavarsányban. Fontos változásra kell odafigyelnie azoknak, akik rendszeresen haladnak át az erős pusztai út Mátyás Király utca szakaszon. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy még nyáron megkereste a Magyar Közút Nonprofit ZRT Pest vármegyei igazgatóságát és a forgalmi rend felülvizsgálatát kérte. A településen a Magyar Közút döntés értelmében októbertől vezették be az előzési tilalmat. Az új szabályra a kereszteződésben és környékén egy felfestett burkolati jel, illetve több jelzőtábla is figyelmeztet. Az önkormányzat a továbbiakban arra kéri a lakosságot, hogy óvatosan, az előírásokat betartva közlekedjenek.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az ő korúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés, irodalmi összeállítását is láthatják. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Német Fatima, és a ragyog a szívem, mint a nap. Hát remélem, hogy a tiétek is így van. Ezzel a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és hozom nektek az érdekességeket a nagyvilágból, hát meg most szerényebben inkább kis hazánkból. Viszont amit találtak, azért nem, amiatt nem kell szerénykednünk, ugyanis különleges ős maradvány került elő a Tisza partján, Tisza Várkony közelében. A leletet egy vízitúrázó találta meg, a Magyar Természettudományi Múzeum szakértői pedig fényképek alapján megerősítették, hogy egy gyapjas mamut felkarcsontjáról van szó. Valkai Zsolt, a Szentesi Szent Jupát Sportegyesület elnöke szeptemberben Kisköre felé evezve figyelt fel a részben a partban ágyazódott csontra. Rögtön gyanította, hogy ritka leletre bukkant, ezért úgy döntött, hazaviszi. Mivel még napokig tartott a túrája, először a közeli növényzetben rejtette el, majd visszafelé magához vette. Szeptember 12-én felvette a kapcsolatot a Magyar Természettudományi Múzeummal, és felajánlotta az intézménynek a fosszíliát, azzal a feltétellel, hogy a nagy közönség is megismerhesse. A múzeum munkatársai a beküldött fotók alapján azonosították a csontot, és elfogadták a felajánlást. Az idei tartósan alacsony vízállás miatt több helyen is előkerültek hasonló ősmaradványok. A múzeum ezért időszakos kiállítást tervez, amelyen a közelmúltban megtalált leleteket is bemutathatják. A szakemberek a Tisza érintett partszakaszát is felkeresik, hogy kiderítsék, hogy lehetnek-e még ott további maradványok. A gyapjas mamutok egyébként mintegy 400 ezer éve jelentek meg, és körülbelül 4000 évvel ezelőtt haltak ki. A Tiszánál talált csont pontos korát további vizsgálatok határozzák majd meg. Viszont ha érdekel titeket, hogy hogy néz ki egy ilyen csont, akkor irány az internet, ott megtaláltok erről a leletről is számtalan fotót, és hát ha elkészül ez a kiállítás és megtekinthető, akkor szólok majd nektek róla, le ne maradjatok.

Yeah. Lakihegy Rádió helyben vagyunk, Backstreet Boys és a Get Down szólt az imént itt az FM 107,1, és hétvégén, ha netán szórakozni mentek meg bele az éjszakába, akkor vigyetek magatokkal készpénzt, ha egyébként csak bankkártyával szoktatok fizetni, hogy miért mondom mindezt, ugyanis a zsíró vagy giró ZRT, nem tudom, hogy kell ejteni helyesen, központi rendszerének tervezett megújítása miatt október 18-án vasárnap hajnali 1 órától hajnali 3-ig az egyik bank által nyújtott azonnali fizetési szolgáltatásban a megbízások befogadása és feldolgozása szünetel. Ez olvasható a Magyar Pénzintézet oldalán. Na jó, egyébként az OTP-ről van szó, de nem csak ők az egyetlen bank, amelynél hasonló várható. Az Erste közleménye szerint ugyanezen időszak alatt az azonnali utalások indítása és fogadása átmenetileg szünetel majd. Ott az olvasható, hogy október 17-én 23 órától október 18-án 13 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem befogadása szünetelni fog. Emellett egyébként az elektronikus csatornáik, internetbanki és mobilbanki alkalmazási és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint az ATM készpénz fizetési szolgáltatások szünetelnek. Aztán az MHB is közleményt adott ki, ők október 16-a és 17-e éjszaka, valamint 17-e és 18-án is egy-egy időszakban az elektronikus csatornáikon indított azonnali forint átutalási megbízások ideértve az egyes adatbevételi megoldás útján, tehát a Quick QR, Quick NFC és Quick Link által benyújtott azonnali utalásokat, továbbá a fizetési kérelem indítások, elutasítások, jóváhagyások elutasításra kerülhetnek, úgyhogy hétvégén erre azért figyeljetek, hogy fennakadás lehet, bár szerencsére éjszaka meg a hajnali időpontban próbálják ezeket nagyon helyesen elvégezni, hát reméljük, hogy zökkenőmentes lesz ennek ellenére mindenkinek a hétvégéje.

0: Martin Garrix és a Repeat It szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107, egészen 2 perc múlva 4 óra van, friss hírekkel megyünk tovább. Szerencsére balesetről nincs infóm, úgyhogy ráérek az összes többi közlekedési infót a hírek után elmondani. Tartsatok velem!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tuzep.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt. Két amerikai tudós kapta az idei közgazdasági Nobel-díjat. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvénymódosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi magyar tannyelvű iskolák működését, magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadiipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Fejes Pétert javasolta a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós KDNP-s képviselő őrizetbe vételét, közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A bíróságok megállapították, hogy a mentelmi jog felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével hatályossá válik, nem kell megvárni annak megjelenését a magyar közlönyben, áll a hivatal közleményében. Az MVVH arra reagált, hogy Sesták Miklós ügyvédje szerint Védencét csak nem egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését.
5: Időjárás.
6: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
5: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 3:03, és a nullás déli szektor, a képzeljétek el, Szeged és Győr irányába is jól járható, bár azért hozzáteszem, hogy az M51-es Dunaharaszti kihajtójánál hát egy picit lassulásra azért lehet számítani. Torlódás van viszont a második Rákóczi Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi szakaszon az M0-ás előtti részen. A Gerinc úton is sűrű a forgalom, valamint a Gyártelepi Hévátjáró közelében, és ott a bevásárló központnál lévő körforgalmaknál, na ott már most is megy egyébként az araszolgatás. Ezen kívül Szigethalmon a Fiumei utcában trafiznak a rendőrök. Ezen kívül az 510-esen Taksonynál folyamatos a haladás, viszont Dunaharasztinál lassú tempóra készüljetek, ott erősebb a forgalom, és az 51-esen Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon szintén torlódásra kell készülni, ott a taksonyi lehajtónál körforgalmat alakítanak ki, és bizony arra felé csak lassan lehet haladni. Vigyázzatok nagyon magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
5: Az utakon a biztonság az első. A közlekedési információk támogatója a Beaver Tradition Auto Service. Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, így október 12-én hétfőn. Már nem sok van hátra a munkaidőből, legalábbis a legtöbbeknek, úgyhogy kitartást, én hozom a legjobb zenéket, meg sok-sok érdekességet a nagyvilágból, illetve hát hétvégi programokat, mert hétfőn mi más csinálhatnánk, mint megtervezzük, hogy jövő héten hol fogunk szórakozni, és ebből a térségben biztos, hogy nem lesz most sem hiány. Az óra második felében pedig egy különlegességet tartogatok majd nektek. Hát ennek én nagyon örültem volna annak idején. Ugyanis feltalálták a láthatatlanná tehető tetoválásokat. Hát amikor én csináltattam a tetoválásomat, lehet, hogy jól jött volna. A szüleim lehet, hogy jobban örültek volna egy ilyen verziónak. Na de hogy működik, meg mit kell erről tudni, majd az óra második felében mesélem el. 0620 95 95 107, ez pedig az SMS, Viber és telefon, ahol egészen este 7 óráig várom az üzeneteiteket. Maroon 5 és a Sugar, ezzel pedig kezdjük.

Alejandro és a Kepasaria szóltal, aki egy rádióban az FM 107 egészen. Én pedig hoztam nektek még a városnapok kiegészítéseként, hiszen ehhez tartozik a következő rendezvény, ami most pénteken vár majd rátok, és nem érdemes kihagyni. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trio Fonogram díjas siker produkcióját láthatjátok ugyanis október 16-án Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trio és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montreux-i Nemzetközi Jazzének verseny 2005-ös győztese és közönségdíjasa, junior prima díjas jazz énekesnő, különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget, és természetesen minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát ahogy említettem, október 16-án, vagyis ezen a héten pénteken, nem is 16-a, bocsánat, az de, az péntek, jó, most gyorsan megnéztem a naptárba, nehogy rosszat mondjak, és hogyha a pénteki nap nem jó nektek, akkor 17-én is lesz még egy koncert, ugyanis különleges koncertre várják az érdeklődőket másnap, 17-én szombaton, Sziget-Szent Miklóson az IT hangversenytermében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertshow-t láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a film zene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics Esetánc csapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Én pedig jó szórakozást kívánok. Robin és a Talk to Me szól.

Molnár Tamás és a Mi vagyunk című felvétele itt a Lakihegy Rádióban az FM 107, egészen 6 perc múlva pedig 5:30 van, megyünk majd tovább térségi hírekkel. Ha már térség, a közlekedésben dugóra számítsatok, ugyanis például a Nullás déli szektorán az M5-ös irányába az M6-os felhajtója és a Halásztelki csomópont között az erős forgalom miatt torlódás alakult ki. Szintén torlódás van a második Rákóczi Ferenc útnak a Csepeli és Lakihegyi, valamint Halásztelki szakaszán, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, a Gerinc úton végig, a Gyártelepi Hévát járónál Gyári úton és a Műúton, és most az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is nagyon lassan lehet közlekedni, valamint az 51-esen a két település között szintén torlódás alakult ki. Vigyázzatok nagyon magatokra, és ha infótok van, az jöhet a 0620-95-95-107-es számra, bízunk benne, hogy ezt a délután megúsztuk baleset nélkül. Madonna és a Celebration már is szól.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakihegy Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szentmiklósi üzletünkbe.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A hiányzó házszámok okozta problémákra hívja fel a figyelmet Dunaharaszti önkormányzata. A település Facebook oldalán megosztott tájékoztató szerint a házszámok feltüntetése jogszabályi előírás, ezért fontos, hogy az érintettek igyekezzenek ezeket mi hamarabb pótolni. A táblák kihelyezése nem csak az egyének érdeke, hanem többek között a hatóságoké, a postásoké és a futároké is, akik gyakran nem találják a keresett címet. Hasonló nehézségek állhatnak fenn balesetek esetén, mivel egy hiányzó házszám akár a rendőr, a mentő és a tűzoltó érkezését is késleltetheti. A tájékozódás és az azonosítás megkönnyítése érdekében a városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a táblákat, illetve több lakásos épületeknél az ajtószámokat minél láthatóbb helyen tüntessék fel. Az erre vonatkozó jogszabályok Dunaharaszti hivatalos felületein olvashatók. Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot Halásztelken. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt Halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a szilagyipeter@pest.polisz.hu e-mail címen. Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Sziget-Szent Miklóson. Október 6-án városi megemlékezés keretében hajtottak fejet Sziget-Szent Miklóson az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúinak emléke előtt. A rendezvényen Nagy János polgármester mondott köszöntőt. Az ünnepi beszédet pedig Noszeda Tibor, a Bíró Lajos Általános Iskola intézményvezetője tartotta. A műsorban közreműködött a József Attila Általános Iskola kórusa és Balogáma Zoé, a Kardos István Általános Iskola és Gimnázium tanulója. A megemlékezés végén a résztvevők a Kossuth Lajos utcai kopjafánál helyezték el az emlékezés virágait. A koszorúzásban a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium tagjai is közreműködtek. Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévény módszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta. Fontos közterületi munkálatok zajlanak Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Az intézményi karbantartáson túl számos feladatot lát most el. A szakemberek folytatják a gajazást az iskola utcában, emellett előkészítik az ágyásokat az őszi ültetésekhez. Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a Dunaparti játszóterek állatmegóvására. Az önkormányzat ismét arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu weboldalon elérhetők.
8: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szentmiklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Marics Peti és Blanche közös a Csendélet szólt az FM 107.0-en a Lakihegy Rádióban, és tetoválást ígértem nektek, olyat, ami egyébként eltűnik, vagy inkább hát láthatatlanná tehető. Na de mondom is a részleteket, olyan tetováló festéket hoztak létre, amellyel eltüntethető tetoválásokat lehet készítetni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják idézőjelben ki és bekapcsolni. A felfedezésről szóló tanulmány szerint a különleges festékanyagot egyelőre három színben sikerült megalkotni. Kék, magenta és sárga változat létezik. A benne található pigmenteket 365 nanométeres hullámhosszú ultraibolya LED fénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. Az aktivált színek beltéri fényviszonyok között órákig vagy akár napokig is megmaradhatnak. Erős természetes napfény hatására viszont másodpercek alatt eltűnnek. Ez egy olyan tetoválás, amelyet magadra varrathatsz, és ha úgy döntesz, hogy többé nem szeretnéd, hogy látható legyen, vagy egyszerűen nem akarod, hogy ott legyen, csak kikapcsolod, mondja az anyag kifejlesztésében résztvevő Carson Burns, orvos-biológiai mérnök, aki szerint a később nem kívánatosság vált tetoválásokat akár örökre rejtve tarthatjuk. A kutató kísérletei alapján a tetoválások 1,4 és 2,2 éven keresztül maradtak fény hatására kapcsolhatók. Burns szerint tanulmányuk nem csak a később megbánt tetoválások eltüntetésében lehet hasznos, hanem egészségügyi körülmények között is. A sugárkezelésen áteső páciensek bőrére ugyanis gyakran apró, tartós jelölések kerülnek, amelyek segítik a besugárzás pontos beállítását. Az eltűnő festékanyag segítségével olyan orvosi tetoválásokat készíthetnének, amelyek a kezelés után láthatatlanná válnak, így nem emlékeztetnék tartósan az embereket betegségükre. Na igen, talán ez még fontos, mint hogy az ember fiatalon, meggondolatlanul akar egy tetoválást csináltatni, amit a szülők elől el akar rejteni. Hát ebben az esetben azt hiszem, hogy tényleg sokkal hasznosabb és fontosabb.

The Kid Laroi és a Girls című felvételük szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Október van, és bizony elkezdődött a tök szezon, és hát a sütőtök az ősz egyik kedvelt zöldsége, amely megfelelő körülmények között hónapokig is eltartható. A hosszú tárolhatóság egyik kulcsa azonban már a betakarításnál eldől. Ha túl korán szedjük le, a termés íze és tárolhatósága is elmaradhat.

levelei és indái is elkezdhetnek elszáradni, ami szintén az érés közelettére utal. A betakarítást lehetőleg száraz, napos időben végezzük, amikor a termés felülete száraz, ezt is hozzáteszik. A termelőknek pedig azt javasolják, hogy a sütőtököt ne tépjük vagy csavarjuk le a növényről, éres késsel vagy meccolóval kell levágni, úgy, hogy néhány centiméteres kocsány maradjon rajta. Ez segíti a tárolhatóságot és csökkentheti a sérülések, illetve a rothadás kockázatát. Már akinek van ilyen a kertben, nyilván az szerencsés, mi meg megvesszük a boltból. Én napok óta kívánok egy isteni finom, jó csilis sütőtök krémlevest, hát lehet, hogy ha héten valamikor, amikor időm támad, akkor készítek is egy ilyet. Nektek melyik a kedvenc tökös ételetek, vagy éppen italotok, mert mint tudjuk, az ilyen ízű kávék is nagyon-nagyon hódítanak, szóval kíváncsian várom a véleményeteket, hogy melyik a kedvencetek. 0-20-95-95-107, ide várom az üzeneteiteket.

0: FM 107 Lakjegy Rádió helyben vagyunk, 2,5 perc múlva pedig 5 óra van, és sajnos nem úsztuk meg baleset nélkül, ugyanis a Nullás déli szektorán az M5-ös felé a 15-ös kilométernél egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze. A sérült járművek a középső sávon vesztegelnek, a torlódás pedig már 3-4 kilométeres, aki teheti, válaszol. Másik útvonalat egyébként a 6-os főút forgalmára is hatással van ez a baleset, ott is torlódásra kell készülni. Vigyázzatok magatokra, többit pedig hozom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt. Két amerikai tudós kapta az idei közgazdasági Nobel-díjat. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi magyar tannyelvű iskolák működését, magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Több mint 20-an sérültek meg Harkivban az éjszakai orosz légicsapásokban. Ukrajna második legnagyobb városában egy többszintes lakóházat is találat ért, több lakás megsemmisült. Az oroszok célpontjai főleg energetikai, logisztikai és vasúti létesítmények, valamint mezőgazdasági üzemek voltak. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését.
6: Időjárás.
7: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 5 óra múlt 3,5 perccel, és nagyon erős a forgalom a térségi utakon, ráadásul még egy baleset is nehezíti a közlekedést. A Nullás déli szektorán az M5-ös autópálya felé a 15-ös kilométernél egy személygépkocsi és egy kis terautó ütközött össze. A sérült járművek a középső sávon vesztegelnek, a torlódás pedig már 3-4 kilométeres, úgyhogy az útinformasz javasolja, hogy aki teheti, válaszol már más útvonalat. Egyébként a 6-os főúton is az M0-ás közelében óriási a dugó. Ezen kívül az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között új terelést építettek ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán, a külső sávon. Ezen kívül torlódás van a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, a Gerinc úton és a rávezető Massányi Károly úton, a Gyártelepi Hévát járónál, Gyári úton, Műúton és a Bevásárlóközpontnál, az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál és az 51-esen is a két település közötti szakaszon lassú tempó. Óra kell készülni, vigyázzatok magatokra.
6: Az utakon a biztonság az első. A közlekedési információk támogatója a Beaver Tradition Auto Service. Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kitartást mindenkinek a képen hazafelé, arra szól, hát ez a hétfő sem lett könnyebb legalább, és így ami az utakat illeti és a forgalmat illeti, tényleg vigyázzatok nagyon magatokra, és szerencsés haza érkezést kívánok mindenkinek. Ebben az órában is hozom a programajánlatokat, foglalkozom a Balaton sütijével, mert képzeljétek, még azt is elkészítették, illetve ha lesz idő rá, Európa legnagyobb nagyvárosi parkjáról is szólok nektek. Ne izguljatok, nem kell érte messzire menni, csak Budapestre. A Városliget nyerte el ezt a kitüntető címet, úgyhogy mondom majd ezzel kapcsolatban is a legfrissebb információkat. Érkezik hamarosan Ragabomben, Manuel megelőzi a messziről, Jöttemmel, Sugababes-szel és a Round Round-dal pedig már is kezdődik.

Praga Bomben slágere után szeretném felhívni a figyelmeteket egy picit az olvasásra. Hát eljött az ősz, ilyenkor az ember már többet ül otthon, és szívesebben is tölti szerintem az időt azzal, hogy jó könyveket olvasson. Ha pedig szeretnétek még erről beszélgetni másokkal is, akkor ajánlom figyelmetekbe a havonta jelentkező Olvasó Sziget Könyvklubot Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban találkoznak havonta egyszer, október 17-e a következő. Dátum. Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek. Majd a belépés egyébként díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. És egyébként az fontos információ szerintem, hogy a rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Viszont még ha gyorsan olvastok, akkor simán van idő elolvasni ezt a könyvet. Mondom, hogy miről szól. A Beatles Norvég Erdő című legendás dala Toruban felidézi az első szerelem emlékét, azt az időszakot, amikor beleszeretett, elveszett barátja szerelmébe, Naokóban. Egyszeriben visszacsöppen a 20 évvel korábbi Tokióban töltött diák éveiben, abba az életbe, amelyet viharos barátságok, szeszélyes fellángolások és szakítások, alkalmi szeretkezések, érzelmi zűrzavarok, veszteségek és beteljesületlen vágyakozások tettek emlékezetessé. Újraéli a találkozást a szókimondó öntörvényű lányjal, Midorival is, aki a felnőtté válás határán arra kényszerítette, hogy válassza múlt és jövő között. Könnyednek tűnő, rafinált történetében Murakami megidézi az 1960-as évek diáklázadásainak hangulatát. A szabad szerelem, a nagy ivászatok, az élvezetek kamaszos, provokatív hajszolásának popzenés világát, ám a felszín alatt lehellett finom érzékenységgel ír életéről, a halálról és a felnőtté válás mélypontjai és magaslatai közt hányódó fiatalság sebezhetőségéről is. Ez izgalmasnak tűnik ez a könyv, úgyhogy mondom, még hétvégéig van időtök elolvasni, és ha kedvetek is van hozzá, akkor menjetek el az Olvasó Sziget Könyvklubba.

Geszti Péter és Olái Ibolya és az És jött a doktor című slágerük szólt a Lakihegy Rádióban, én pedig szeretnék szólni arról, hogy a Nullás déli szektorán még mindig nagy a torlódás, az M5-ös felé a 15-ös kilométernél egy személygépkocsi és egy kis terautó ütközött össze, és a sérült járművek a középső sávon vesztegelnek, a torlódás pedig 3-4 kilométeres, úgyhogy azt javasolják, hogy aki teheti, az válasszon más útvonalat, hát Diós, de előttől kezdődik az araszolgatás, és nyilván ez a 6-os főút forgalmára is kihat, hát ott is óriási a dugó, ezt tudom nektek mondani, és szintén nagyon lassú az előrejutás a gyártelepi hévátjáró környékén, gyári úton, műúton és a tökörre vezető úton is torlódás van, meg ott a nagy kanyar után a Pesti úton történt egy baleset, és ez okozza a fennakadást. Hogyha tudjátok, hogy mi történt ott pontosan, létszírjátok meg 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom, előre is köszönöm szépen, J Balvin és a Sitevas pedig már is szól.

0: csinál.
1: Ha néha úgy érzed, nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk. Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz. 15% rendcse kedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
2: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Októberrel együtt megérkezett a tartós lehűlés, így egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtőberendezéseket. A biztonságos fűtésről Dunavarsány önkormányzata is közzétett egy hivatalos tájékoztatót. A település Facebook oldalán megosztott bejegyzés többek között a szénmonoxid kialakulásának okaira és veszélyeire hívja fel a figyelmet. A közlemény szerint a mérgezés a leghatékonyabban szellőztetéssel, valamint a kazán, a cirkó, a kandalló és a kémény rendszeres ellenőrzésével elkerülhető. Fontos továbbá, hogy megbízható, jól működő szénmonoxid érzékelőt használjunk. A lakosságot arra kérik, hogy amennyiben veszélyhelyzetre gyanakszanak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot, és addig ne térjenek vissza a lakásba, amíg a kiérkező szakemberek el nem hárították a problémát. Sziget-Szent Miklós ismét csatlakozik a Teszedd akcióhoz. Az akcióhetet október 12-e és 18-a között rendezik meg, célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatos szemlélet erősítése. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, október 13-án szerveznek szemétszedést, a lakosság kérésére pedig október 17-én szombaton is várják az önkénteseket. Hozzátette, a város összesen 5 helyszínen biztosít lehetőséget a csatlakozásra.
9: A lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszedd akciót. Ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az Üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg.
8: Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pesterzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi programsorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az Idősek Világnapján tartották meg. A HETAP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, valamint a közös gondolkodásra is. Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Medgyessy Melinda, az Élethajó szervezet elnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
0: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszentmiklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszentmiklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapattagjai, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Képzeljétek, a Városliget nyerte el a világ egyik vezető park szakmai szervezete, a World Urban Parks, Large Urban Parks Awards 2026-os európai díját. Ezt közölte a Városliget ZRT vezérigazgatója ma Budapesten. Györgyevics Benedek arról számolt be, hogy Európa legjobb nagy parkjaként díjazták a Városligetet Isztambulban a hétvégén. Az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az volt az eredeti terv, amikor a Városligetet és annak megújítását terveztük, hogy egyszerre lesz a kultúrának a bölcsője, egyszerre marad egy csodálatos, izgalmas épületekkel és kulturális attrakciókkal teletűzdelt park, és egyszerre pedig egy rekreációs környezet. Most itt, Isztambulban kifejezetten a rekreációs környezetet díjazták, így fogalmazott a vezérigazgató. Több mint 70 kollégája az év 365 napján a nap 24 órájában rendelkezésre áll, hogy a park mindig a megszokott minőségben várja a látogatókat. A Városliget zöld felületein megvalósuló programok és attrakciók terhelést jelentenek a parkra, de az érintett felületeket folyamatosan megújítják. Az üzemeltetés folyamatos jelenléttel, mérhető szakmai sztenderdekkel és adatvezérelt működéssel történik. A vezérigazgató megemlítette azt is, hogy az elmúlt években kaptak már díjat kultúráért, ingatlanfejlesztésért és turizmusért is. Az elismerést pedig pénteken adták át Isztambulban. Egyébként a közreadott sajtóanyag szerint a World Urban Parks a városi parkok, közterek és a rekreációs szektor nemzetközi szakmai szervezete, amely önkormányzatokat, parkfenntartó szervezeteket és szakembereket köt össze világszerte. És hát a programjára az 5 globális régióból 55 jelölés érkezett, Európából 4 projekt kapott elismerést, a Városligetet kiemelt nagy parkok kategóriájában díjazták, a Városliget professzionális üzemeltetésért, kiemelkedő zöld felület fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményért kapta az elismerést. Tehát nem véletlenül, nem tudom, hogy mikor tette, vagy mikor jártatok arra utoljára. Egyébként tényleg kicsi gyerekkel, felnőttekkel csak szimplán egyet sétálni, elképesztően szép, szóval, és szerintem így ősszel és majd télen is találtok magatoknak megfelelő programot, keressétek fel, ha nem tettétek mostanában, mert meg fogtok lepődni.

Meghan Trainor és a Getting Girls tolt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Október 10-én ismét több ezren indultak útnak, hogy egy közös túranap keretében bejárják Magyarország legszebb tájait. A kék túrázás napján közel 3800 résztvevő járta a kijelölt útvonalakat, összesen több mint 50 000 kilométert megtéve. Erről beszéltem nektek előzőekben, és felhívtam a figyelmet rá, hogy bizony létezik ilyen is. A Magyar Természetjáró Szövetség 2020 óta minden év októberének második szombatján rendezi meg az ingyenes közösségi túranapot. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők egyetlen nap alatt közösen járják végig az országos kék kört, amely az országos kék túrából, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrából és az alföldi kék túrából áll. A teljes útvonal hossza mintegy 2600 kilométer. Az idei eseményen 143 szakasz közül választhattak az érdeklődők. A vezetett túrák mellett ezúttal önállóan teljesíthető útvonalakra is lehetett jelentkezni. A szervezők adatai szerint nagyjából 3800-an csatlakoztak a programhoz, és a résztvevők összesen több mint 5000 kilométert gyalogoltak. A túrázók haladását napközben egy online térképen is nyomon lehetett követni. A Kék Túra mobil alkalmazás segítségével sokan megosztották aktuális helyzetüket, így kirajzolódott, hogyan járják körbe az országot a kék sávjelzésű útvonalakon. A túracsoportokat összesen 175 szakasz felelős segítette, köztük tapasztalt túravezetők, helyi turista egyesületek tagjai, kék túra ellenőrök, nemzeti parkok és állami erdőgazdaságok munkatársai, valamint a Magyar Természetjáró Szövetség szakemberei is részt vettek a szervezésben. 11 túrán a meghirdetett 50 fős létszám keret is betelt. A programok között tematikus kirándulások is szerepeltek, többek között geotúrák. A Szentbék, Kála és Balaton Henye közötti szakaszon elsősorban családokat vártak. Itt egy új kék túrázáshoz kapcsolódó mesekönyvet is bemutatott annak a szerzője. Hát az időjárás meg nem mindenütt alakult egyformán, az ország déli és nyugati részén több helyen eső nehezítette a kirándulást. A Badacsonyra felkapaszkodók például alaposan eláztak a szakaszok többségén, azonban kellemes őszi idő fogadta a résztvevőkhez, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szuper kis közösségi élmény lehetett, bár nyilván nem csak ilyenkor lehet a kék túrázás napján elindulni a mezőkör réteken, hanem bármikor. Hát reméljük, hogy csapadékmentes lesz az előttünk álló hétvégem, és akkor a szabadban lehet még simán mozogni, csak picit rétegesebben kell öltözködni. Csak az

0: Kökény Attila és Rakoncai Viktor közös dalával a Csak az álmokon át című slágerrel zártuk az órát a Lakihegy Rádióban, meg kettő közlekedési infóval, ugyanis több baleset is nehezíti a közlekedést. Az egyik Tökölön történt a Pesti úton, tudjátok, ott az Uszodánál lévő nagy kanyartól nem messze, úgyhogy arra felé is torlódásra kell készülni. A másik pedig az M0-áson az M5-ös irányába történt még korábban, és a Nagy Duna hídon történt a baleset, és az információim szerint a középső sávon vezdekelnek a járművek, és 3-4 kilométeres a torlódás, az Útinform szerint érdemes kerülni. A többit pedig hozom a hírek után, maradjatok velem.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Megbízható szervizt keresel autódnak? Szigetszent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
6: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Holnap vonul kórházba 14. Leó pápa. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ezzel az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelv törvény módosítását. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette, a folyamat még nem zárult le, az ukrán elnöknek is alá kell írnia, a vállalásokat a gyakorlatba is át kell ültetni. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Holnap kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt, Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gletszer szakadás következtében.
1: Időjárás.
7: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 6 óra múlt 3,5 perccel, és a nullás déli szektorán még mindig nagy a torlódás. Már többször említettem nektek, hogy sajnos baleset történt az M5-ös irányába 15-ös kilométernél. Egy személygépkocsi és egy kis terautó ütközött össze. A sérült járművek a középső sávon vesztegelnek, a torlódás pedig 3-4 kilométeres, úgyhogy aki teheti, az válasszon másik útvonalat, ezt a egyébként az útinform, és én is egyébként, mert nagyon-nagyon, hát már Diósdelőttől jóval elkezdődik az araszolás, a 6-os főúton meg tényleg nagyon nagy a dugó, nem tudnak felkanyarodni a nullásra a baleset miatt, úgyhogy kitartást mindenkinek, aki arra felé araszol. Ezen kívül még telítettek a sávok a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán, és sűrű a forgalom a Csepeli úton is Sziget-Szent Miklós irányába. Ezen kívül korábban történt egy baleset Tökölön a Pesti úton, ott az uszoda előtt lévő nagy kanyar után nem messze. Ezt most már nem írja igazából a térkép, csak azt, hogy rendőrök vannak a helyszínen, és nem látom, hogy torlódás lenne. Ha esetleg más tapasztaltok, akkor azt léci írjátok meg. Az 510-esen Dunaharasztinál lassú az előrejutás, az 51-esen pedig Taksony térségében, tudjátok, ott a Szent Imre útnál körforgalmat alakítanak ki, és az lelassítja a haladást. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Na tessék, itt törvendeztem, hogy milyen szuper ez a mai nap, hogy nem történt baleset, aztán rögtön egymás után kettő is történt, úgyhogy ne kelljen harmadikról beszámolni, léci, legyetek nagyon óvatosak, ha pedig a dugóban ültök, akár a 6-os főúton, akár az M0-áson, hát a kitartást kívánok nektek. Hozom a legjobb slágereket, hát ha segít elviselni a nehézségeket, és térségi sportélet híreiről is hozom majd az információkat, és egy jeles nap emlékezünk egyébként a mai napon. Ez az október 12-e híres arról, hogy a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta 1902-ben, és hát több érdekességet is tartogat ez a nap, úgyhogy erre is kitérek majd az óra második felében. Sean Kingstonnal kezdünk. Take You There, ez az első dalunk.

Zara Larsson slágere után sporthírekkel megyünk tovább. Ez nem maradhat ki ilyenkor. Sima vereséget szenvedett sajnos Sopronban a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1 harmadik fordulójában a miklósiak alapból sem lettek volna esélyesek, azonban két kulcsjátékosuk nélkül kellett kiállniuk sérülések miatt, és a harmadik légiósuk sem érkezett meg külföldről. A hétfős rotációval dolgozó BKG így egy pillanatra sem tudott a bajnoki címért menő soproniak ellenfele lenni, és 107-53-ra maradtak alul. Horváth Rihárd vezetőedző pedig elmondta, hogy nagyon várják már a hiányzók visszatérését, addig azonban ennél nagyobb ellenállást vár a csapatától, és ebben komolyan fejlődniük kell. Hát reméljük, hogy sikerül majd. Gól nélküli döntetlent játszott Csömörön a Fémalk Duna Varsány a Pest megyei labdarúgó bajnokságban. A bajnok esélyes varsányiak hiába nyomtak és alakítottak ki helyzeteket, különösen a második félidőben nem tudták feltörni ellenfelük védekezését. Hallik András, a térségi gárda sportigazgatója elmondta, hogy ez mindenképp csalódás, de mennek tovább, mert hosszú a bajnokság, és még mindig veretlenek, illetve az élmezőny tagjai. Hát sok sikert kívánunk nekik, természetesen az eredményekről majd beszámolunk, további sporthírekért is érdemes velünk maradni, hiszen a térségi hírek között és a Sziget Krónikában is hozzá.

Erik és a fesztivál szólt a Lakihegy Rádióban 9 perccel fél hét előtt, és van egy jó hírem végre, ugyanis a nulláson korábban történt egy baleset az M5-ös felé a 15-ös kilométernél, egy személyautó és egy kis terrautó ütközött össze, és a forgalom korlátozás megszűnt, de a 10 kilométeres torlódás lassan oszlik fel, úgyhogy még mindig torlódásra kell arra felé készülni, de remélhetőleg egy 10-15 perc múlva már jobb lesz a helyzet. A 6-os főúton is nagyon nagy még a torlódás, és a Csepeli úton is élénk a forgalom Sziget-Szent Miklós irányába. Vigyázzatok magatokra! A folytatásban Calvin Harris jön még egy dallal, most viszont Topic és az A7S közös a Breaking Me szól.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, ha feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
4: Megbízható szervizt keresel autódnak? Szigetszentmiklóson, a Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű károgyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Szigetszentmiklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kásor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hídtól Ráckevéig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
6: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hívszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére várhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek.
5: A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. A hagyományos életmód és a közösségi együttlét lesz a fókuszban Szigethalmon. Az Egy nap a régi idők nyomában című programon az érteklődők a természetjárás, a hagyományos kemencésütés és a közös étkezés élményét is megismerhetik. Ger Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklósi irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a régi idők mindennapjaiba, felidézve a vidéki élet hagyományait és a közösségi munka szerepét. A napot közös zsíros kenyérpartival zárják a szervezők.
7: Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a Kemence Melege című a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a Cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát, kemencét, kenyér és pogácsa sütés lesz.
5: Gyakorlatorientált önfejlesztő kurzus indul Dunaharasztin. Az Úton önmagadhoz című 12 alkalmas rendezvénysorozat október 20-án után kezdődik a Laffert kúriában. A másfél órás foglalkozásokon kreatív önismereti gyakorlatok és csoportos feladatok várják az érdeklődőket. A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek jobban megismerni és megérteni önmagukat, emellett nagy hangsúlyt kap az egyéni erősségek megtalálása is. Jelentkezni Németh Márta csoportvezetőnél lehet a megadott elérhetőségeken keresztül. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók. Oktoberfest címmel rendeztek Németh nyelvi napot a Halásztelki Bocska István Református Oktatási Központban. Az október 1-i program középpontjában egy német nyelv és kultúra, valamint a gasztronómia állt. A délelőtt folyamán a diákok jellegzetes német ételekből készítettek büfét, délután pedig 2-3 fős csapatokban nyelvi vetélkedőn mérhették összetudásukat. A játékos feladatok a nyelvtudás mellett a kreativitást, az együttműködést és a csapat szellemet is próbára tették. Az iskola szerint a program a tanulás és a közösségi élmény mellett a német kultúra megismerésére is lehetőséget adott.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falukerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a Német Nemzetiségi Óvodánál a Szent Anna tér egy szám alatt lesz. Az útvonalakat állomások, játékos feladatok és totó is színesíti. A szervezők a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt is külön díjazzák, a legnagyobb létszámú csapat pedig vándorserleget kap. A jubileumi rendezvény ingyenes, a helyszínen pedig további programokkal is készülnek. Előnevezni a taksonyitura@gmail.com e-mail címen lehet. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Balatonhíd Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Kedves hallgatók, ha ma kiejtjük azt a szót, hogy magyar labdarúgó válogatott, hát mindenkinek a teli stadionok, a zúgó tapsvihar és a modern futball jut eszébe. De gondolkodtatok már azon, hogy hogyan kezdődött mindez? Hát időgépünket most pontosan 1902-ben repítjük vissza, ugyanis ekkor íródott a magyar futball történelem legelső hivatalos fejezete. Képzeljétek el a helyzetet. A helyszín Bécs, a hangulat feszült, a tét pedig hatalmas. Ekkor lépett pályára legelőször a nemzeti 11-ünk, de a kezdő csapat névsora láttán egy mai szurkoló igencsak meglepődne. Ki volt a csapatkapitányunk? Hát nem más, mint a legendás Hajós Alfréd. Igen, jól halljátok, az az ember, akit az ország első olimpiai bajnok úszójaként zárt a szívébe. Ezen a történelmi napon stoplist húzott, és a magyar csapat bal összekötőjeként futott ki a gyepre kezén a kapitányi karszalaggal. A taktikáért és az összeállításért pedig a magyar válogatott legelső szövetségi kapitánya Guillemont Ferenc felelt. A premier azonban, hát lássuk be, nem egészen úgy alakult, ahogy a nagykönyvben meg van írva. A házigazda osztrákok nem mutattak vendégszeretetet a pályán, különösen egy játékos fogott ki rajtuk. A mérkőzés abszolút legjobbja, Johann Studnika tarthatatlan volt ezen a délutánon. A valóságos gólparádét rendezett, és egy mesterhármast rúgott nekünk, amivel végleg eldöntötte a találkozó sorsát. A 90 perc leteltével az eredményjelző könyörtelen valóságot mutatott, az osztrágok 5-0 arányú győzelmet arattak a debütáló magyar csapat felett. Bár az első lépés fájdalmas volt, és gól nélkül súlyos vereséggel zárult, mégis ez a bécsi 90 perc volt az a szikra, ami elindította a magyar labdarúgást a világhírnév felé. Ebből az 5-0-ás vereségből nőtt ki később az aranycsapat, a felejthetetlen győzelmek és a hazai futballkultúra egésze. 1902-ben Bécsben kikaptunk, de az ott azon a meccsen hát valami egészen különleges vette kezdetét, és bizony ennek pont ma van 124 éve, ugyanis ezen az októberi napon lépett pályára először a magyar labdarúgó válogatott.

Lakihíd Rádió helyben vagyunk, megérkezett az ősz, már a hétvégén mutatta egy kicsit komorabb arcát, és én mondom, hogy mire számíthatunk a következő napokban. Kedden, vagyis holnap napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi és szelet több felé élénk, keleten, észak-keleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 10 fok, még a legmelegebb délutáni órákban 17 fok között alakul a térségben. Hát igen, ez már az időszaknak megfelelő hőmérséklet. Szerdán észak-nyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Reggel mínusz 3 plusz 7, délután 13-17 vagy 19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy, erre lehet tehát készülni. Egyébként holnap sem várható fronthatás, de reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb keleti és a keleti régióban fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet a hőérzetünk. A naposabb idő pozitívan hathat hangulatunkra, úgyhogy továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre, a hűvösebb időben pedig a melegebb, réteges öltözet viselésére. Na ezt kell megtanulni, mert reggel megfogyunk, napközben már kellemes vagy még kellemes meleg idő lehet, és ilyenkor lehet a legkönnyebben megfázni, úgyhogy vigyázzatok magatokra.

Kedves Laki Egy Rádió hallgatók, perceken belül 7 óra van, Sziget Krónika jön a folytatásban, aztán 1 óra magyar zene a legjobbak közül válogatva. A The Carbon Fools-szal kezdünk majd is a Szobadiszkóval, aztán jön Sophie és a Pilóta, a Dr. Béres és Herceg közöse a Mit akarsz a

0: Bajnokságtól Ájri Mafia, Bajnoka, Desperado, a Gyere és Álmodja, és így tovább, tényleg egy óra. Csak magyar zene a legjobbak közül válogatva. Aztán jön a Mozaik című riportműsorunk, majd 9 óra után a Süsvánap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. A hétvégén lesz egy nagyon szuper hálatvédő program Dunaharasztiban. A szervezők voltak a vendégei a lányoknak, illetve még egy iskolából is érkeztek hozzájuk, úgyhogy ez is egy értékes beszélgetés volt, amit újra meghallgathattok. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet, és holnap délután is érkezem. Puszi mindenkinek, Petyko Ági vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
6: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Szigetszentmiklós ismét csatlakozik a Teszedd akcióhoz. A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Szigetszentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
6: Sziget Krónika. Krónika.
7: Szigetszentmiklós ismét csatlakozik a Teszedd akcióhoz. Az akcióhetet október 12-e és 18-a között rendezik meg. Célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezet tudatos szemlélet erősítése. Nagy János Szigetszentmiklós polgármester a rádiónknak elmondta, október 13-án szerveznek szemétszedést, a lakosság kérésére pedig október 17-én szombaton is várják az önkénteseket. Hozzátette, a város összesen 5 helyszínen biztosít lehetőséget a csatlakozásra.
8: A lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszedd akciót. Ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az Üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg.
7: Előzetes regisztrációhoz kötik a részvételt a Szigetszentmiklósi Teszedd akció szemétszedésein. Nagy János polgármester tájékoztatása szerint az önkénteseknek a teszedd@szigetszentmiklos.hu e-mail címen kell jelentkezniük, a nevük és telefonszámuk megadásával, valamint 3 általuk választott helyszín megjelölésével. A szükséges kesztyűt és zsákot a helyszínen biztosítják a résztvevőknek. A szemétszedés további részletei a szigetszentmiklos.hu oldalon olvasható.
8: Az 5 helyszín közül 3-at jelöljenek meg a jelentkezők, hogy mely az a 3 helyszín, ahova el tudna menni szemetet szedni. Úgy fogjuk koordinálni természetesen az önkénteseket, hiszen hogyha az egyik helyre többen jelentkeznek, és a másik helyen sokkal több illegális hulladék van, akkor ezt úgymond koordinálással meg tudnánk oldani, hogy ne legyen az egyik csapatnak nehezebb dolga, mint mondjuk a másiknak.
7: Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a Gazdasági Bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitva tartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
8: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
7: A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. A hagyományos életmód és a közösségi együttlét lesz a fókuszban Szigethalmon. Az Egy nap a régi idők nyomában című programon az érteklődők a természetjárás, a hagyományos kemencésütés és a közös étkezés élményét is megismerhetik. Ger Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a régi idők mindennapjaiba, felidézve a vidéki élet hagyományait és a közösségi munka szerepét. A napot közös zsíros partival zárják a szervezők.
9: Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a Kemence Melege című a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a Cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát, kemencét, kenyér és pogácsa sütés lesz.
7: Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tisztelet Sziget-Szent Miklóson. Október 6-án városi megemlékezés keretében hajtottak fejet Sziget-Szent Miklóson az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúinak emléke előtt. A rendezvényen Nagy János polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi beszédet pedig Noszeda Tibor, a Bíró Lajos Általános Iskola intézmény vezetője tartotta. A műsorban közreműködött a József Attila Általános Iskola kórusa és Balog Emma Zoé, a Kardos István Általános Iskola és Gimnázium tanulója. A megemlékezés végén a résztvevők a Kossuth Lajos utcai kopjafánál kezdték el az emlékezés virágait. A koszorúzásban a Vitéz Miketz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium tagjai is közreműködtek.
6: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
7: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
8: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Sziget-Szent Miklóson.
7: A buszjáratok helyzetét is rendezheti a Bucka koncepció. Nagy János polgármester hozzátette, amennyiben megvalósul a Bucka városrész közlekedési koncepciója, az a jelenlegi buszközlekedési problémák rendezéséhez is hozzájárulhat. A városvezető bízik abban, hogy a szükséges munkálatok mielőbb befejeződhetnek, és ezt követően a Bucka városrészben korszerű, a helyi igényeknek megfelelő méretű buszok közlekedhetnek.
8: Úgy gondolom, hogyha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nullázza le, akkor már be lenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési közlekedési koncepciónak a bevezetését.
7: Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot Halásztelken. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt Halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a szilágyipéter@pest.polisz.hu e-mail címen.
6: Sziget Krónika. Sporthíreink.
7: Nagy arányú vereségbe szaladt bele a BKG Prima Sziget Szent Miklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A miklósiak a TFSE otthonában egy pillanatig sem voltak meccsben, és 114-51-re kaptak ki. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy az új légiós még nem állt rendelkezésre. Katona Szidónia és Takás Dorina, a két legjobb magyar játékos, pedig kisebb sérülés miatt csak a padon ült. Így összesen 7 kosaras tudott forgatni Horváth Rihárd vezetőedző. A szakember elmondta, nem akar bebújni a sok fontos hiányzó mögé, mert akaratban is megbuktak, ennyire nem lett volna szabad összeesniük, ám reméli, ez még egyszer nem fordul elő, akármennyi hiányzójuk is van.
6: Időjárás.
7: Kedden is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé feltámad, keleten és nyugaton erős lehet. Délután 13-18 fokig melegszik a levegő. Szerdán folytatódik a napos száraz őszi idő, az északi szelet keleten még élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban -3 plusz 7, napközben 13-18 fok lesz.
6: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: az interneten is hallgatlak titeket.
1: Kiadhatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: lennél.
1: Lagy egy rádió. Helyben vagyunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Sziget-Szent Miklós ismét csatlakozik a Teszedd akcióhoz. A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika.
5: Sziget-Szent Miklós ismét csatlakozik a Teszedd akcióhoz. Az akcióhetet október 12-e és 18-a között rendezik meg. Célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatos szemlélet erősítése. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, október 13-án szerveznek szemétszedést, a lakosság kérésére pedig október 17-én szombaton is várják az önkénteseket. Hozzátette, a város összesen 5 helyszínen biztosít lehetőséget a csatlakozásra.
6: A lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszedd akciót. Ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az Üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg.
5: Előzetes regisztrációhoz kötik a részvételt a Sziget-Szent Miklósi Teszedd akció szemétszedésein. Nagy János polgármester tájékoztatása szerint az önkénteseknek a teszedd@szigetszentmiklos.hu e-mail címen kell jelentkezniük, a nevük és telefonszámuk megadásával, valamint 3 általuk választott helyszín megjelölésével. A szükséges kesztyűt és zsákot a helyszínen biztosítják a résztvevőknek. A szemétszedés további részletei a szigetszentmiklos.hu oldalon olvasható.
6: Az 5 helyszín közül 3-at jelöljenek meg a jelentkezők, hogy mely az a 3 helyszín, ahova el tudna menni szemetet szedni. Úgy fogjuk koordinálni természetesen az önkénteseket, hiszen hogyha az egyik helyre többen jelentkeznek, és a másik helyen sokkal több illegális hulladék van, akkor ezt úgymond koordinálással meg tudnánk oldani, hogy ne legyen az egyik csapatnak nehezebb dolga, mint mondjuk a másiknak.
5: Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitva tartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
6: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
5: A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. A hagyományos életmód és a közösségi együttlét lesz a fókuszban Szigethalmon. Az Egy nap a régi idők nyomában című programon az érteklődők a természetjárás, a hagyományos kemencésütés és a közös étkezés élményét is megismerhetik. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a régi idők mindennapjaiba, felidézve a vidéki élet hagyományait és a közösségi munka szerepét. A napot közös zsíros kenyér partival zárják a szervezők.
0: Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a Kemence Melege című a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a Cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát, kemencét, kenyér és pogácsa sütés lesz.
5: Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Sziget-Szentmiklóson. Október 6-án városi megemlékezés keretében hajtottak fejet Sziget-Szentmiklóson az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúinak emléke előtt. A rendezvényen Nagy János polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi beszédet pedig Noszeda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola intézményvezetője tartotta. A műsorban közreműködött a József Attila általános iskola kórusa és Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója. A megemlékezés végén a résztvevők a Kossuth Lajos utcai kopjafánál helyezték el az emlékezés virágait. A koszorúzásban a Vitéz Miketz Kálmán honvéd és Huszár Bandérium tagjai is közreműködtek.
1: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
5: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
7: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Sziget-Szentmiklóson.
5: A buszjáratok helyzetét is rendezheti a Bucka koncepció. Nagy János polgármester hozzátette, amennyiben megvalósul a Bucka városrész közlekedési koncepciója, az a jelenlegi buszközlekedési problémák rendezéséhez is hozzájárulhat. A városvezető bízik abban, hogy a szükséges munkálatok mielőbb befejeződhetnek, és ezt követően a Bucka városrészben korszerű, a helyi igényeknek megfelelő méretű buszok közlekedhetnek.
7: Úgy gondolom, hogyha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nullázza le, akkor már belenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési koncepciónak a bevezetését.
5: Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot Halásztelken. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt Halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a szilagyipeter@pest.polis.hu e-mail címen.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Nagy arányú vereségbe szaladt bele a BKG Prima Sziget Szentmiklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A miklósiak a TFS-e otthonában egy pillanatig sem voltak meccsben, és 114-51-re kaptak ki. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy az új légiós még nem állt rendelkezésre. Katona Szidónia és Takács Dorina, a két legjobb magyar játékos pedig kisebb sérülés miatt csak a padon ült. Így összesen 7 kosaras tudott forgatni Horváth Rihárd vezetőedző. A szakember elmondta, nem akar bebújni a sok fontos hiányzó mögé, mert akaratban is megbuktak, ennyire nem lett volna szabad összeesniük, ám reméli, ez még egyszer nem fordul elő, akármennyi hiányzójuk is van.
1: Időjárás.
5: Kedden is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé feltámad, keleten és nyugaton erős lehet. Délután 13-18 fokig melegszik a levegő. Szerdán folytatódik a napos, száraz őszi idő, az északi szelet keleten még élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban -3, +7, napközben 13-18 fok lesz.
1: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
8: Köszöntelek titeket október 11-én vasárnap 14 órakor, valamint az ismétléskor október 12-én hétfőn 20 óra után. Én Patek Edina vagyok. A következő közel egy órában ezúttal is térségünk aktuális közéleti eseményeivel várlak benneteket. A műsorban Halász Telek és Taksony legutóbbi képviselőtestületi üléseinek fontosabb döntéseiről, a Sziget-Szent Miklósi Városháza egy aktuális ügyéről, valamint az első Miklósi Városnapok ünnepi eseményeiről is beszámolunk. Elsőként Halász Telekre látogatunk, ahol szeptember 29-én kedden ülésezett a képviselőtestület. Az ülésen született döntésekről és a város lakóit, valamint az arra közlekedőket érintő fontosabb változásokról Nagy Barnabás Halász Telek polgármestere ad tájékoztatót. Ezt követően Taksony nagyközségébe kalauzollak benneteket, hiszen szeptember 29-én ott is összeült a képviselőtestület. Az ülés legfontosabb témáiról és a meghozott döntésekről Zsolnai Pál polgármester számol be. Emellett szó lesz az útfelújításokról, valamint a trafipaxok telepítéséről is. A műsor folytatásában Sziget-Szent Miklósra látogatunk, Tóth Pál a gazdasági bizottság elnöke egy rendkívüli bizottsági ülésen tett javaslatról beszél, amely a Fővárosi Vízművek ZRT-vel fennálló vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségek vizsgálatára vonatkozik. Az ügyet a képviselőtestület is tárgyalta, az ott történtekről és a meghozott döntésekről pedig Nagy János polgármester ad tájékoztatást. A műsor utolsó részében az ünnepé lesz a főszerep, október 9-én az első Miklósi Városnapok keretében ünnepélyes képviselőtestületi ülést tartottak Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény apropóját az adta, hogy a település 40 évvel ezelőtt nyerte el városi rangját. Az ünnepi eseményen kitüntetéseket is átadtak, emellett megerősítették a Sziget-Szent Miklós és Gyergyó-Szent Miklós között kötött testvérvárosi megállapodást. Az ünnepi ülésen elhangzottakról és a város számára jelentős eseményekről több megszólalótól is hallhattok beszámolót. A műsor végén Perticsné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint az idei év díszpolgára, Fodor Antalné doktor is megosztja gondolatait. Tartsatok tehát velem a következő közel egy órában, hiszen ezúttal is a térség és Sziget-Szent Miklós közéletének fontos eseményeit, döntéseit és ünnepi pillanatait vesszük sorra.
1: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
8: Halász Telek város képviselőtestülete szeptember 29-én kedden délután 3:30-kor tartotta rendkívüli ülését, az itt megtárgyalt legfontosabb napirendi pontokról, valamint az ezekről hozott döntésekről pedig Nagy Barnabással, Halász Telek polgármesterével beszélgetünk. Kezdjük is a 3. számú napirendi ponttal, javaslat a Halász Telek városon belül egyirányú forgalmi rendek bevezetéséről szóló forgalomtechnikai terv jóváhagyására. Jó néhány dolgot érint ez itt Halász Telken belül, mit tudhatnak meg a lakók ezeknek a részleteiről, illetve milyen változásokra kell majd számítaniuk, mikre kell figyelni.
9: Hát ez leginkább a közlekedés biztonsággal és a belső úthálózat javításával kapcsolatos. Itt korábban megbíztunk egy céget, akik felülvizsgálták Halász Telek belső úthálózatának a forgalmát, és több javaslatot tettek. Ezután a képviselőtestület egy informális megbeszélésen összeült, ahol megvitatta ezeket. Korábban már volt bent egy testület ülésen, de akkor nem fogadtunk ebből semmit, mert ez nagyon sokrétű dolog, és át kellett jobban beszélni. A következő dolgokról döntöttünk. A posta köz egyirányosítva lesz az Óvoda utca felől a Kisgyár utca felé. Ez jelentősen csökkenteni fogja a postaköz terhét, ugye ez egy neuralgikus pont a városban, több intézmény található az utcában, illetve boltok, úgyhogy nagyon nagy forgalma van, reméljük, hogy ez megoldást fog nyújtani. Egyébként itt mindkét oldalon parkoló kerül kialakításra, a jelenlegi parkoló részen halszálkás parkolót fogunk majd kialakítani, illetve a túloldalon, ahol jelenleg nem lehet megállni, azon az oldalon szintén párhuzamos parkolással meg lehet majd állni az út szélén, úgyhogy remélhetőleg jóval több parkoló hely is lesz ezen a területen. Ugye szóba került még a Hunyadi iskola környéke, ahol lesznek úgynevezett ilyen kiss-and-go parkolók, ahol a szülők ki tudják rakni a tanulókat, diákokat, gyerekeket, és nyilván nekik rögtön tovább kell menniük. Ez is remélhetőleg csökkenteni fogja ott a terhet. Döntöttünk arról, hogy a Somogyi Béla utca másik oldalán, tehát nem az iskola, hanem a az Óda utca felüli oldalán szintén párhuzamos parkolókat alakítunk ki. Ezen kívül döntöttünk még arról, hogy a Kossuth Lajos utca, Bethlen Gábor utca és a Béke utca elején kereszteződéseiben belátássegítő közlekedésű tükröket fogunk kihelyezni. Ugye ezek az utcák nagyon forgalmasak, nehéz kikanyarodni a másik Rákóczi-Ferenc útra, és ez remélhetőleg segíteni fogja a közlekedést. Ezen kívül a Naputca elején szintén új parkolókat alakítunk ki a szolgáltatóház vonalában. A Hajnal utca elején a lakóparkig szintén az utca jobb oldalán parkolók kerülnek majd kialakítás, hogy a Hajnal utca is nagyon forgalmas, és főleg az első kereszteződésig, úgyhogy reménykedünk abban, hogy ez meg fogja oldani az utcának a problémáját. A Katona József utca és az Ady Endre utca, József Attila tér mentén lévő utca szakaszokra a sávelhúzó sebességcsökkentő szigeteket szeretnénk elhelyezni. Ugye a játszótér környékén nagyon sok gyerek sétál, és szeretnénk, hogy ott a forgalom lassulna és biztonságosabb lenne. Illetve a Barátság utcában az iskola mögötti szakaszon szintén ilyen forgalom lassító szigeteket szeretnénk elhelyezni. Azt gondoljuk, hogy ezzel jelentősen csökkenni fog a balesetveszélyes zónák száma halászterken.
8: Teljes mértékben a lakók igényeit szolgálják ezek a fejlesztések, viszont korábban volt arra lehetősége az itt élőknek, hogy elmondják a véleményüket ezzel kapcsolatban. Volt esetleg olyan, amit abból merítve tudtak megvalósítani?
9: Ugye azt a tervet, amit a cég elkészített, ezt feltöltöttük a honlapra, és rengeteg vélemény érkezett a lakosság részéről. Igazából ezért is nem az eredeti tervet fogadtuk el, hanem ezek a vélemények, és maga a tervezet bekerült a képviselőtestület elé, informálisan átbeszéltük, és egy olyan határozati javaslatot fogadtunk el, amiben a teljes képviselőtestület egyetértett, és nyilván mérlegeltük azt, hogy a lakosok milyen jelzéseket adtak, illetve mi az, ami mindenki szemmel elfogadható lehet.
8: Volt még egy napirendi pont, amelyről most fogunk beszélgetni, még a negyedik számú javaslat a szennyvíztisztítót érintő gördülőfejlesztési terv 2027-2036 közötti szakasz módosítására, beruházási terv, felújítási és pótlási terv is szerepel ebben. Mit jelent ez a helyieknek, az itt élőknek, lesz-e bármilyen változás?
9: Jelen pillanatban a tököli szennyvíztisztító telep, ami érinti Halászterket, Szigethalmot és Tökölt, a maximális kapacitásánál van, és mind a három település törekszik arra, hogy tudjuk bővíteni ezt a telepet. Ennek az előkészítéséhez járult hozzá a döntés, ezt a három település képviselőtestülete elfogadta, és jelenleg korlátozott a szennyvízrekötési lehetőség a településen, és hogyha a telep bővítésre, fejlesztésre kerül sor, akkor ez a probléma megoldódik.
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
8: Taksony Nagyközség képviselőtestülete szeptember 29-én kedden délután 4 órakor tartotta rendes nyilvános ülését a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban, a legfontosabb napirendi pontokról, illetve az itt hozott döntésekről pedig Zsolnai Pállal polgármester úrral beszélgetünk. Kezdjük a hetedik számúval, előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendelet módosítására. Mi változik jelen esetben, illetve mi érinti a lakókat ebből?
10: Taksony Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete 2026. június 30-án elfogadta a közterületek használatáról szóló rendeletét, mely 2026. július 2-án lépett hatályba. A hatályba lépés eltelt időszakában, gyakorlati alkalmazás során több kérdés és probléma is felmerült, és ezt küszöbölte ki a testület, és jó magam ebben az időpontban. Több kérdést is természetesen érintett. Az egyik példának okája csak a kitelepülő vendéglátás fogalmát szabályoztuk, illetve korrigáltuk.
8: A 9. számú napirendi pont a 2026. évi természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtásáról. Kik azok, akik jelentkezhetnek erre a lehetőségre?
10: Igen, természetesen ezt a napirendi pontot is tárgyalta a tisztelt képviselőtestület, és a pályázat célja, hogy a rászoruló a családok átmeneti, de kiegészítő támogatáshoz jussanak, és csökkenjen a háztartások tüzelő anyag költsége. Még egyszer mondom, szigorúan a rászorultak. Elsődleges célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezze ezt az előnyt, illetve előnyben részesíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokat. Egyszülős háztartások élvezzék még pluszban ezt az előnyt, illetve az a család, amelyikben rokkantsági ellátásban részesülő él, Természetesen a szépkúraknál is előnyt élveznek a 65 év feletti egyedül élő nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja nem éri el 150 ezer forintot, illetve a három vagy a több gyermeket nevelő családok. Háztartásunként legfeljebb 5 erdei köbméter tűzifa igényelhető. Az önkormányzatunknak egyetlen egy napja volt, mert a pályázat határideje az 2026. szeptember 30-a volt, és ahogy előbb is beszéltünk róla, testületi ülésünk az szeptember 29-én 16 órától kezdődött. Tehát nagyon igyekeznünk kellett másnap, hogy a határidőt betartva tudjunk pályázatot benyújtani.
8: Polgármester úr említette azt, hogy minden család 5 köbméter tűzifára adhatja be az igényét. Összesen mennyi áll rendelkezésre?
10: A testület úgy döntött, hogy 25 erdei köbméter kemény lombos tűzifára adjuk be a pályázatunkat. Ahogy előbb is említettem, maximum 5 köbméterig adhatják be a pályázatot, de az elmúlt évek tapasztalataiból van, aki 3 köbméterre adja be az igényt, és így elég nehéz lenne kiszámolni, hogy hány családot fogunk ezzel a 25 erdei köbméter kemény lombos tűzifával ellátni.
8: Az önkormányzat részéről milyen önerőre volt szükség, hogy meg tudják valósítani mindezt?
10: A pályázatban saját költségvetésünk terhére 2100 forint per köbméter összeget kell önerőként vállalni, amit természetesen a testület jóvá hagyott. És még kiemelem, hogy a tűzifa kiszállításának a költségét is az önkormányzatnak kell ebben a pályázatban állnia.
8: A következő napirendi pontunk, amiről beszélünk, a 11. számú lesz, a főút 56. szám alatti ingatlan tartós bérletének ügyében. Ennél a napirendi pontnál a Taksony Sport Egyesület részéről Hégner Zoltán is megjelent, az egyesület elnöke, aki elmondta, hogy itt egy új egyesületről van szó, nemrég alakultak meg. Beszéljünk egy picit a napirendi pontról, illetve azért tájékoztassuk a taksonyi lakókat arról is, hogy mit lehet tudni erről az egyesületről, milyen sportágak választhatók itt.
10: Igen, itt örömmel jelentem be, hogy 2026. szeptember 7. napján megalakult a Taksonyi Sportklub Egyesület, és személyes egyeztetést követően szándéknyilatkozatot nyújtottak be önkormányzatunk tulajdonában álló Taksony főút 56 szám alatt található ingatlan felújítására és 3 éves időtartamra történő bérbevételére. Itt, ahogy a testület előtt elnök úr Hégner Zoltán kinyilvánította, az ingatlant szabadidős sport elsősorban ökölvívó tevékenység céljára kívánja használni. Itt azért még el kell mondanom azt is, hogy nem egy jó állapotban lévő épületről beszélünk, és az egyesület vállalta statikai vizsgálatban meghatározott javítások és felújítások hiánytalan elvégzését. A képviselőtestület felhatalmazott a vállalat felújítás kiviteli tervének és költségvetésének ismeretében az egyesülettel egyeztessem le a bérleti díj összegét, a felújítási költségek beszámításának módját, illetve az ingyenes sportolási lehetőséget, a parkoló kialakítását, a felelősségvállalás és a szerződés megszűnése esetén követendő elszámolás részletszabályait, és készítessem el a bérleti szerződés tervezetét. Per pillanat a bérleti szerződés tervezete van napirendi ponton, illetve elindítottuk annak a tervezetének önkormányzat ügyvédjével való tervezetét.
8: Az egyebek napirendi pontban több mindenről is szó esett, például beszélgettek arról is, hogy a Sasklub már ismét bérelhetővé vált, sőt, volt már rá korábban most példa is, hogy kibérelték. Milyenek eddig a visszajelzések, illetve mit lehet tudni ennek a részleteiről, hogyha valaki esetleg szeretné a jövőben kibérelni?
10: Az önkormányzat lapjában, vagyis a Taksonyi Hírharangban megjelent ez a hirdetés, és örömmel vettem a hirdetés megjelenése után, hogy egyre többen érdeklődnek ennek a helységnek a bérlése iránt. A főúton lévő sportpálya mellett van ez a úgynevezett sasklub, és 90%-os felújításán vagyunk túl, és most mindent kielégítő rendezvényeknek lehet a helyszíne maximum 50 főig.
8: van-e konkrét megadott e-mail cím, ahol például leadhatják a jelentkezésüket az érdeklődők?
10: Igen, nagyközségünk önkormányzatánál személyesen, vagy az önkormányzat@taksony.hu oldalon lehet jelezni azt felénk.
8: Kicsit kitekintünk a képviselőtestületi ülésről, hiszen Taksony önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán lehetett olvasni a közelmúltban több posztot is, például azt is, hogy dr. Bilisics Zita, Pest megye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője egyeztetett a Magyar Közúttal, ami jó hírt jelent Taksonynak, a Taksonyban élőknek, illetve az erre közlekedőknek. Egészen konkrétan milyen fejlesztésekre lehet számítani, illetve mely területeket érinti majd mindez?
10: Igen, és itt szeretném megköszönni az országgyűlési képviselő asszonynak a közbenjárását és segítségét. Mai napon kaptam meg a közút levelét, melyben megvizsgálták a Szent Imre út egy részét, és október végéig ezeket a részeket meleg aszfaltozással ki fogják javítani. Természetesen a főútunk az egy szörnyű, és nem csak balesetveszélyes, hanem életveszélyes. Nagyon remélem és bízom benne, tekintettel, hogy több mint 16 ezer autó jár naponta át ezen a szakaszon, úgyhogy bízok benne, hogy mielőbb felújításra fog kerülni.
8: Természetesen a későbbiekben mindezek részleteiről is beszámolunk majd, amikor sor kerül erre a felújításra, illetve ezekre a felújításokra. Azonban most egy picit más témát, de maradunk az utakon. Trafipaxok elhelyezése a településen Taksonyban. 2 darab lesz várhatóan Taksonyban elhelyezve. Mit lehet ezekről tudni? Mikor érkeznek ide, mely területekre? Illetve milyen korlátozások lépnek majd életbe, amiket érdemes lesz betartani ezeken a szakaszokon?
10: Igen, múlt hét pénteki napon, pontosabban délelőtt 10 óra környékén a Gesztor önkormányzattól, Dunaharaszti önkormányzatától átvettük a járási felzárkóztatási programban nyert trafipaxot, de ez csak egy pillanatnyi öröm, mert ugye ezt nekünk még a kellő szervnek a kezelésébe kell, hogy átadjuk, és ez a járási rendőr kapitányságot jelenti, és a telepítése az véleményem szerint körülbelül 3-4 hónapot vesz még igénybe, de ez is óriási nagy dolog, hogy látjuk már az alagút végét, hogy esetleg ezek a trafipaxok valamelyest azért megakadályozzák a gépkocsival való sebesség határok túlépését.
1: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
8: Szigetszentmiklós Miklós Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 2026. október 7-én szerdán délután 2 órakor tartotta rendkívüli nyilvános ülését. Tóth Pállal, a bizottság elnökével beszélgetünk erről az egyetlen egy napirendi pontról, amelyet megtárgyaltak a mai napon, a Fővárosi Víznövek ZRT-vel fennálló vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségek vizsgálatáról ezt a napirendi pontot tárgyalták elég hosszasan, ráadásul, hiszen hamarosan képviselőtestületi ülés is zajlik majd ezt követően ugyanerről a napirendi pontról. Két szakértő is megjelent ezen az ülésen, ahogy a bizottság elnöke pedig említette, a Fővárosi Víznövek részéről viszont senki nem jött el. Több kérdést is intézett a megjelentekhez, illetve azokhoz is, akik nem jelentek meg. Módosító javaslatot fogadtak el. Foglaljuk egy kicsit össze ezt az egészet, hogy milyen céljai és előzményei voltak mindennek, hogy most össze kellett hívni rendkívüli ülést. Nagyon nagy összegről beszélünk, mint egy 3 milliárd forintról, egészen pontosan 2,7 milliárd forintról.
11: Valóban 2026. májusában, május 7-én született egy döntés, hogy szakértői átvilágítást kezdeményezett a képviselőtestület, és hogy a Szigeti Vízműveket megbíztuk, és ő műszaki, jogi, pénzügyi területen is átvilágította a Fővárosi Vízművek és az önkormányzat között létrejött 2013-as vagyonkezelési szerződést. Ez egy 15 éves szerződés, ami 2028. novemberében fog lejárni, és ennek a szerződésnek van egy nagyon sarkalatos pontja, egy értékcsökkenés, ÉCS-ének nevezett rész, ami ugye 2,7 milliárd forintra fölgyaraporodott az elmúlt 12 évben. Ez azt az összeget takarja, ami egy visszapótlás és karbantartási kötelezettséget ró a Fővárosi Vízművekre, mert ugye egy viszonylag jelképes áron odaadtuk ezt a közművagyont. Ez is elhangzott a bizottsági ülésen, hogy korábban nyilvántartási értéke ennek 6,5 milliárd forint volt, ami fölment 16,5 milliárd forintra az elmúlt évben. Tehát egy legnagyobb vagyona, azt gondolom, az önkormányzat, vagy az egyik legjelentősebb vagyona, és ennek ugye ezt a folyamatos karbantartását, üzemeltetését szeretnénk a Fővárosi Vízművekkel tisztázni. azért vontuk be a szakértőket, akik el is készítették 2026 június végére a saját pénzügyi és a jogi területen lévő szakvéleményüket, amit szintén nehezményeztem a bizottsági ülésen, hogy ugye 2026. szeptember 3-án tárgyaltunk egy gördülő fejlesztési tervről fővárosi vízművekkel, amihez nem csatolták még ezeket a szakvéleményeket, amik nagyon sommás megállapításokat tettek. Ezért is tartottam szükségesnek a rendkívüli gazdasági bizottság összehívását. Kezdeményeztem, hogy képviselőtestületi ülést is ugyanezzel a napi rendi ponttal hívjon össze polgármester úr, ami meg is történt, és ez fog ezután történni. Minden egyes nappal ugye ennek az értékcsökkenésnek az elévülését szeretnénk megakadályozni. Az a fő célunk, hogy ne menjen el ebből a 2,7 milliárd forintból egy forint se, ne évüljön el, hanem mind az önkormányzati vagyonra, a víz és csatornahálózatra, valamint a szennyvíztisztítóra fordítódjon. Ez azt gondolom, hogy tényleg a város életében egy nagyon jelentős összeg, és ennek minden egyes forintnak van helye. Ugye most látjuk a városban, már korábban is beszéltünk róla, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcában is történik egy ivóvízhálózat felújítás, valamint csatornafelújítások is. Tehát érdekes módon a fővárosi vízművek az elmúlt egy hónapban érzékelte, hogy itt komoly lemaradásban van, és két év van még hátra ebből a vagyonkezelési szerződésből, amiből szeretnénk minél többet felhasználni ezen időszak alatt, okszerűen és jogszerűen. Ez a fő célja. Hozott egy olyan döntést a gazdasági bizottság, és a képviselőtestület is el fogja fogadni, hogy az ügyvédirodát, Szabó Iván ügyvédirodát megbízzuk, hogy a szakértőknek a bevonásával, a műszaki szakértő és a pénzügyi szakértő bevonásával vizsgálja meg, hogy a fővárosi vízművekkel hogyan tudjuk ezt a 2,7 milliárd forintot a következő évekbe felhasználni, vagy ha ez nem vezetne eredményre, hogy bíróságon hogyan tudjuk érvényesíteni ezt a jogunkat. Reményeim szerint a fővárosi vízművek ugye írásba közölte, hogy 2026. október 19-től tud csak rendelkezésünkre állni. Én valóban sajnálatomat fejeztem ki, és elmondtam a kérdéseket, amiket nekik tettem volna föl, annak a reményében, hogy a jegyzőkönyvből kapnak, és akkor föl tudnak készülni a október 19-i bizottsági ülésre. Azt gondolom, ezt még folytatni fogjuk ezt a témát, tehát nem zárhatjuk le, sajnos még nem született ez a végső döntés, amivel ezt érvényesíteni tudjuk feléjük.
8: Szigetszent Miklós város önkormányzatának képviselőtestülete 2026. október 7-én szerdán délután 3:30-kor tartotta rendkívüli nyilvános ülését. Arról az egy napirendi pontról, amelyet megtárgyaltak Nagy Jánossal, Szigetszent Miklós polgármesterével beszélgetünk most. Az ülést megelőzően a gazdasági bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot. Ott volt egy javaslat erre vonatkozóan, a képviselőtestületi ülésen pedig tettek még kiegészítéseket. Melyek voltak ezek, és összességében milyen döntés született ebben a témában? Nagyon fontos azt kiemelni, hogy 2,7 milliárd forintról beszélünk jelen esetben.
12: Elméletben beszélünk 2,7 milliárd forintról, hiszen a mai napon is jól látható, hogy a Fidesz-DK Momentum mennyire összedolgozik bizonyos ügyekben. Ők itt már különböző vádakat mondtak, hogyha mondhatom ezt a fővárosi vízművekkel szemben. Nyilván az én frakcióm nem védőügyvédje a fővárosi vízműveknek, és szeretnénk mi is jogilag tisztázni ezt az egész helyzetet, ezért belementünk abba a javaslatba, amit a gazdasági bizottság döntött a mai nappal, illetve a képviselőtestület részéről volt módosító javaslat, amelyet szintén elfogadott a képviselőtestület, aztán meglátjuk, hogy kinek van igaza ebben az esetben. Itt ahány jogász van, annyiféleképpen értelmezik ezt az ügyet, de úgy gondolom, hogy a város érdeke miatt nekünk ezt kötelességünk volt megszavazni, és a későbbiekben meglátjuk, hogy szó van-e egyáltalán ilyen összegű problémáról, vagy be kell tartani 2028-ig a szerződéseknek megfelelően. Tulajdonképpen a mai nap arról is szólt, hogy a képviselő testület úgy döntött, hogy egy olyan ügyvédi irodával kössön az önkormányzat szerződés, amely a sajtóból és az előző kormány idején ellenzéki sajtóból ismert ügyvédi iroda. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Első körben egy levelet fogunk küldeni a fővárosi vízműveknek, és utána meglátjuk, hogy mely jogi csapatnak volt igaza ezzel kapcsolatban. Egy biztos, hogy nekünk a képviselőknek nem pártérdeket kell képviselni, hanem a város érdekeit kell képviselni. Bízom benne, hogy előbb-utóbb rendeződik ez a dolog is.
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
8: Szigetszent Miklós várossá válásának 40. évfordulója alkalmából Miklósi Városnapok rendezvénysorozat zajlik jelenleg Szigetszent Miklóson. Első alkalommal, de hagyományteremtő módon szervezték meg. Perti
13: Kovácsné Kácsora Andrea is ellátogatott az eseményre október 9-én pénteken. Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselőasszonya. Díjátadók is voltak, sőt, ráadásul Gyergyó Szent Miklós és Sziget Szent Miklós között ismét aláírták azt a szerződést, ami nagyon sok évre nyúlik vissza, egészen konkrétan 1996. október 6-áig. Mi a vélemény erről a mai ünnepségről, illetve én azt gondolom, hogy nagyon jó volt itt a hangulat, és jól tükrözte azt, hogy milyen egy összetartó közösség van itt Sziget-Szent Miklóson. Nem csak ugye 40 éve mióta várossá nyilvánították, hanem jó pár száz évvel ezelőtt kezdődött ez már.
14: Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek, az országgyűlés képviselhetem, és a Magyarországgyűlés képviseletében lehetek itt, és szerintem egy születésnap az mindenkinek fontos, legyen az egy személy vagy egy település, mert ilyenkor vissza tudunk gondolni az elmúlt éveknek az eseményeire, hogy mi az, amin együtt közösségként keresztül mentünk. És fontos megemlékeznünk azokról az emberekről, akik a közösségünk motorjai és motorjai voltak az elmúlt évtizedekben, és ezek az alkalmak mindig felemelők, és szerintem ez most sem volt másképp. És nagyon jó volt látni, hogy a díjazottakat mennyire támogató környezet fogadta, akár csak mondjuk a óvoda vezetőt, a saját óvodájának a munkatársai, ahogy köszöntötték. Szerintem ezek mindig könnyet csalnak az ember szemébe. És tényleg kiemelik azt a fontosságát a közéleti tevékenységünknek, hogy ilyenkor hatással lehetünk és befolyásolhatunk, és segíthetjük a saját környezetünknek az épülését és a közösségeink erejét megerősíthetjük közösen. Ez szerintem nagyon fontos.
13: Kicsit visszatekintettünk, ahogy említettem, az elmúlt 40 évre is, de azt gondolom, hogy fontos előre is néznünk. Képviselő asszony, milyen véleménye van erről?
14: Igen, nagyon fontos a múltunk, a jelenünk és a jövőnk. És a jelenben kell tennünk azért, hogy a jövőben élhetőbbé tegyük ezt a délpesti agglomerációs részt. És az én vállalásom az, hogy ebben kivegyem a részemet, és segítsem a térségnek a fejlődését, és jelenleg az életemnek ezt tölti ki a mindennapjait.
13: Összesen 11 díjat átadtak a mai napon, többek között Sziget-Szent Miklós város díszpolgára díjat is Fodor Antalné doktor kapta. Először is szeretnénk gratulálni a díjhoz, és ahogy a színpadra lépett, el is mondta azt, hogy ez a díj nem csak engem illet, hanem mindenkit, aki az elmúlt 40 évben velem dolgozott. Mit jelent ez a közösség önnek, illetve mit jelent maga a díj, hogy ezt megkaptam?
15: Hát teljesen meglepő volt, amikor fölhívtak és elmondták, hogy ezt a díjat kapom, nem tudtam megszólalni, ez valóban így volt, és egy másodperc alatt lepörgött előttem az időszak, és bármilyen furcsa, a legfontosabb élmény az volt, hogy 86. január 1-én, amikor az avató ünnepség volt, hogy ott mi minden történt, és milyen sok szép emlék zajlott le attól a pillanattól kezdve a mindennapokban, és hát tudom, hogy ez tényleg egy csapatmunka volt. Én mindig is közösségbe szerettem dolgozni. Amikor elmentem nyugdíjba, néhány képviselőtársam azt mondta, hogy velem egy gond volt, hogy egy kicsit lassabb volt a döntésem, mert nagyon sokszor megkonzultáltam mindenkivel mindent. Nekem az volt az elvem, hogyha közösen hozzuk meg a döntést egy hosszabb vita után, akkor sokkal jobban azonosul mindenki vele. És én nem szerettem volna a polgármesteri pozícióból eredően megszavaztatni dolgokat, hanem addig tárgyaltam, egyeztettem, amíg ebben megvolt az összhang, és ezt tényleg el kell mondani, hogy ebben partnerek voltak a képviselők. Akkor is, amikor voltak kritikai észrevételek, voltak viták, volt olyan, hogy nem hoztuk meg azonnal a döntést, de a végső megoldás azért a városi javát szolgálta. És ebben azért olyan kis egyszerű emberek is voltak, legyen az a takarítónéni, aki az utolsó percig várt bennünket a városházán, hogy be tudja zárni a kaput, mert 10 és 11 óráig is tanácskoztunk. És ezek is azok a jelenségek, amit mondom, hogy nem magas pozícióban, hanem mindenkinek a saját területén kell tenni. És amit nem tudtam elmondani, mert nem szerettem volna hosszan beszélni, hogy itt tanultam meg azt, hogy mit jelent az, hogy a közösségbe dolgozni, mit jelent az egymás iránti tisztelet, mit jelent az, hogy segítsünk a másikon, és lássuk a másikba is a jót, még hogyha először ezt nem is tudja kimutatni. Én úgy gondolom, hogy én itt igazi otthonra leltem, nem csak lakásban és a családban, hanem ebben a munkában is, hiszen összességben 48 évig szolgáltam a várost, és hát most is ugyanezt teszem, csak most a Vöröskereszt színében, és amiért nagyon örülök, hogy ma elhangzott hangzott, hogy a József Attila iskolánk Vöröskereszt Bázisiskola, és nem hangzott el, de a Napsugár óvodánk Vöröskereszt Bázisovoda, és az ország egyik legjobban tevékenykedő bázisovodája. Ez mind azt mutatja, hogy az, amit én képviseltem, azért fogadókészek rá az emberek, mert akkor, ha nem így lenne, akkor talán nem segítenék ezt a munkát, és ez nagyon fontos számomra. És hát ez a díj, ez egy olyan érzés, hogy tényleg egy közösség ismer el valamit, és ahogy nekem mondták a képviselők is, hogy ebben teljes volt az összhang, és az a mai világban kimondottan nagy érték.
13: A Magyar Vöröskereszt országos elnökeként a mai napig is tevékenykedik. Arról a közösségről mi mondható el? Azért azt gondolom, hogy ott meg végképp az nagyon fontos nap, mint nap, hogy együtt dolgozzanak, és emberek dolgozzanak emberekért. Kiemelném a szigetszentmiklósi közösséget is, hiszen rendszeresen megjelennek különböző programokon, városi eseményeken is.
15: Annyiból más, hogy a Vöröskeresztnek a hivatalos létszáma, tehát munkavállalói létszáma sokkal kevesebb, viszont az önkéntes kör, aki segíti ezt a munkát, az több tízezer. És vannak olyan feladatok, amikor több százal jelentkeznek egy-egy feladatot, legyen most egy árvízhelyzet, vagy legyen volt a válsághelyzet. Ebben nagyon sokan tevékenykednek, és hogyha én azt mondom, hogy Szigetszentmiklóson, arra is büszke vagyok, hogy itt 6 Vöröskereszt alapszervezet működik. Ez az országban is szinte egyedülálló. Ez azt mutatja, hogy van a közösségnek ereje, és ahogy mondta az iskolaigazgató is, hogy ők szerveznek itt egy nagy versenyt, hát nagy valószínűséggel a következő évben fog Pest megyei Vöröskereszt egy országos versenyt szervezni, és hát abban azért ez a közösség az adja az erőt és a kitartást számomra is.
13: Október 9-én ünnepi testületi ülésre várták a szigetszentmiklósiakat az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny termében a Miklósi Városnapok keretein belül. Volt ez az esemény, és több nagyon fontos díjat is átadtak a mai napon. Továbbá, hogy Szigetszentmiklós és Gyergyószentmiklós között megerősítették azt a szerződést, amely 1996. október 6-án köttetett. Ezt is kiemelték, hogy a gyergyói havasokban egy ajándékkal készült Nagy Zoltán polgármester úr Szigetszentmiklósnak egy fenyővel, amit majd később el is lehet ültetni. Most erről a szerződésről, illetve mindezekről a mai eseményről Nagy Jánossal, Szigetszentmiklós polgármesterével beszélgetünk.
16: Ugye tulajdonképpen ez a szerződés arról szól, hogy a továbbiakban is szeretnénk tartani a kapcsolatot, sőt a mostani kapcsolatnál még jobb kapcsolatra törekszünk, és egyébként a szerződésből idéznék, amiben az jelenik meg, hogy az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése. Két város gyermekeinek közös nyaraltatása. Kulturális és művészeti csereprogramok szervezése. Oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködési feltételeinek további biztosítása. Kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között, és utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között. Ezzel ugye egyetértett polgármester úr is, tehát Gyergyószentmiklós polgármester Nagy Zoltán is, és természetesen én is, ezt írtuk alá hivatalosan és ünnepélyesen.
13: Emellett, ahogy említettem, díjátadókra is sor került. Összesen 11 díjat osztottak ki a mai napon, és polgármester úr említette a köszöntő beszédében, hogy ezt hagyományteremtő jelleggel szeretnék folytatni majd a jövőben. Jól gondolom, hogy akkor 2027-től is így módon tervezik majd átadni ezeket a díjakat, ahogy most 2026-ban történt?
16: Szigetszentmiklós város képviselő testülete úgy döntött, hogy 2026-tól ezeket a díjakat nem a bizonyos ünnepnapokon fogjuk átadni, hanem egy alkalommal. Picit rossz az a megnevezés, hogy ünnepélyes testületi ülés, hiszen nem egy testületi ülésen voltunk, hanem inkább azt mondanám, hogy ünnepélyes díjátadás, a város ünneplése, és úgy gondolom, hogy a jövőben is minden évben meg lesznek szervezve az ilyen programok, és ezeken a programokon fogjuk mind a pedagógusokat, sportolókat, és még sorolhatnám egészségügyi dolgozókat, vagy például a város díszpolgára díját ezen a napon fogjuk átadni.
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
13: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Mozaik, a közéleti magazin műsorunk, amelyben a térségben történt eseményekről számoltunk be, helyszíni riportokkal, tudósításokkal és véleményösszegzésekkel. A műsor ismétlése hétfőn este 8 órától lesz hallható, továbbá a lakijegyradio.hu oldalon, a hangos archívumban bármikor visszahallgatható a teljes adás. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
1: Mozaik, mozaik, minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: megkérdeznek, mondd el te is. A Laki Hegy Rádiót hallgatod.
1: Tudom, babám, foglalt a szívem, de túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég, ha szeret.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: I want you to stay. I want you to stay.

0: M1 Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Sziget-Szent Miklós ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Sziget-Szent Miklós ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. Az akcióhetet október 12-e és 18-a között rendezik meg. Célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatos szemlélet erősítése. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármester a rádiónknak elmondta, október 13-án szerveznek szemétszedést, a lakosság kérésére pedig október 17-én szombaton is várják az önkénteseket. Hozzátette, a város összesen 5 helyszínen biztosít lehetőséget a csatlakozásra.
4: A lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszed akciót. Ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az Üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg.
3: Előzetes regisztrációhoz kötik a részvételt a Sziget-Szent Miklósi Teszed akció szemétszedésein. Nagy János polgármester tájékoztatása szerint az önkénteseknek a teszed@szigetszentmiklos.hu e-mail címen kell jelentkezniük, a nevük és telefonszámuk megadásával, valamint 3 általuk választott helyszín megjelölésével. A szükséges kesztyűt és zsákot a helyszínen biztosítják a résztvevőknek. A szemétszedés további részletei a szigetszentmiklos.hu oldalon olvasható.
4: Az 5 helyszín közül 3-at jelöljenek meg a jelentkezők, hogy mely az a 3 helyszín, ahova el tudna menni szemetet szedni. Úgy fogjuk koordinálni természetesen az önkénteseket, hiszen hogyha az egyik helyre többen jelentkeznek, és a másik helyen sokkal több illegális hulladék van, akkor ezt úgymond koordinálással meg tudnánk oldani, hogy ne legyen az egyik csapatnak nehezebb dolga, mint mondjuk a másiknak.
3: Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
5: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
3: A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. A hagyományos életmód és a közösségi együttlét lesz a fókuszban Szigethalmon. Az Egy nap a régi idők nyomában című programon az érteklődők a természetjárás, a hagyományos kemencésütés és a közös étkezés élményét is megismerhetik. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a régi idők mindennapjaiba, felidézve a vidéki élet hagyományait és a közösségi munka szerepét. A napot közös zsíros kenyérpartival zárják a szervezők.
6: Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a Kemence Melege című a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát, kemencét, kenyér és pogácsa sütés lesz.
3: Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Sziget-Szent Miklóson. Október november 6-án városi megemlékezés keretében hajtottak fejet Sziget-Szent Miklóson az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúinak emléke előtt. A rendezvényen Nagy János polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi beszédet pedig Noszeda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola intézményvezetője tartotta. A műsorban közreműködött a József Attila általános iskola kórusa és Balogáma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója. A megemlékezés végén a résztvevők a Kossuth Lajos utcai kopjafánál helyezték el az emlékezés virágait. A koszorúzásban a Vitéz Miketz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium tagjai is közreműködtek.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
5: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Sziget-Szent Miklóson.
3: A buszjáratok helyzetét is rendezheti a Bucka koncepció. Nagy János polgármester hozzátette, amennyiben megvalósul a Bucka városrész közlekedési koncepciója, az a jelenlegi buszközlekedési problémák rendezéséhez is hozzájárulhat. A városvezető bízik abban, hogy a szükséges munkálatok mielőbb befejeződhetnek, és ezt követően a Bucka városrészben korszerű, a helyi igényeknek megfelelő méretű buszok közlekedhetnek.
5: Úgy gondolom, hogyha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nullázza le, akkor már belenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési koncepciónak a bevezetését.
3: Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot Halásztelken. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt Halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a Szilágyi Péter kukac@pest.polis.hu e-mail címen.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Nagy arányú vereségbe szaladt bele a BKG Prima Sziget Szent Miklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A miklósiak a TFSE otthonában egy pillanatig sem voltak meccsben, és 114-51-re kaptak ki. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy az új légiós még nem állt rendelkezésre. Katona Szidónia és Takás Dorina, a két legjobb magyar játékos pedig kisebb sérülés miatt csak a padon ült. Így összesen 7 kosaras tudott forgatni Horváth Rihárd vezetőedző. A szakember elmondta, nem akar bebújni a sok fontos hiányzó mögé, mert akaratban is megbuktak, ennyire nem lett volna szabad összeesniük, ám reméli, ez még egyszer nem fordul elő, akármennyi hiányzójuk is van.
2: Időjárás.
3: Kedden is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé feltámad, keleten és nyugaton erős lehet. Délután 13-18 fokig melegszik a levegő. Szerdán folytatódik a napos száraz őszi idő, az északi szelet keleten még élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban -3 + 7, napközben 13-18 fok lesz.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, kitartást, aki a dugóban ül, azt nem mondom, hogy vezetés közben kattintsatok a Lakihegy Rádió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára, bár az anyós ülésen vagy hátul miért ne lehetne, mert hogy a videós közvetítésünk is már elindult, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Mert hogy vendégeink vannak, jótékonysági családi nap lesz, a Mancs Park állatotthon létrehozásáért Dunaharasztin, a Sport szigeten, ráadásul október 18-án szinte egész nap 10 és 17 óra között vendégünk a Dunaharaszti Állatvédő Alapítvány elnöke Vastag Szilvia, valamint Laukó Forrai Anita önkéntes, akinek az online marketing, illetve a rendezvény szervezés a fő feladata. Önkéntesként jó reggelt, sziasztok!
4: Reggelt.
2: Jó
4: reggelt. Sziasztok! Köszönjük a hallgatókat és a nézőket!
2: Nézzük meg először is, picit mutatkozom be maga az egyesület, hogy mit lehet rólatok tudni, mert hogy, bocsánat, alapítvány, Dunaharaszti Állatvédő Alapítvány, mert még nem jártatok nálunk, úgyhogy egy kicsit így a célokról, az indítatásról, az alapításról kérlek, mesélj egy picit.
4: 2017-ben alakult az alapítvány, 2012-től dolgoznak már az alapítók, elkezdtek dolgozni az állatokért. Első körben ugye az volt a feladat, hogy az elveszett, megtalált állatokat hazajuttassák. Később elég sok feladat lett, úgyhogy önkéntesek bevonására volt szükség, és azóta is ez az indítatásunk és a célunk, hogy minden állatot sikeresen hazajuttassunk, viszont olyan sok feladat van már, hogy ezt önkéntesekkel nem tudjuk megoldani, és felmerült az igény arra, hogy egy állatotthont hozzunk létre, ami nem menhely, hanem sokkal-sokkal több az állatotthon a menhelynél.
2: Hát azért ez egy elég nagy vállalás, azért így belegondolva, tehát akkor a Mancs Park állatotthon lenne majd ez, amit létrehoznátok?
4: Igen. Az állatotthonnak az a célja, hogy nem csak az állatokat odahozzák, ha megtalálják őket és gazdásítsuk, hanem egy edukációs központ is lenne. Rengeteg programmal, feladattal megtanítsuk a felelős állattartásra az embereket, és bevonjuk őket. Rengeteg önkéntes jelentkezett már, akik egész évben segítenek nekünk a működtetésben, sétáltatásban, etetésben, gazdásításban, már nagyon nagy táborral rendelkezünk szerencsére.
5: Valamint terve van az is, hogy legyenek akár családi napok állatotthonnak a területén, vagy éppen nyáron gyerekeknek napközi, és akkor ott ugye olyan programokat tudunk nekik kínálni, ami állatokkal kapcsolatos.
2: Azt jól sejtem, bár lehet, hogy nem csak így, ahogy mondjátok, úgy valahogy arra következtetek, hogy egyébként már meg lenne az ötlet a helyszínre is, vagy hogy akkor így hogy nézne ki maga az intézmény?
5: Nem, helyszínnel kapcsolatban a Dunaharaszti önkormányzattal egyeztetünk folyamatosan, nekik is nagyon tetszik az ötlet, és igyekeznek területet szerezni, úgyhogy most még várunk a visszajelzésükre, hogy merre.
2: Jó, hát egyébként még lehet is várni, mert feltételezem, hogy a teljes anyagi forrás még nincs meg erre. Éppen ezért lesz majd ugye a családi nap a hétvégén október 18-án, hogy minél nagyobb forrás már meglegyen. És hát ezt nem kéritek ingyen, mert hogy elképesztő programokat hoztok, és ráadásul ingyenes egyébként a belépés. Dunaharasztin, tehát a Nomád Camping, Sportszigeten lesz maga a rendezvény 10 és 17 óra között. Na nézzük!
3: És tényleg egy egész napos program. Igen. Egyébként hihetetlen.
2: Igen, 10 óra 40-kor van a megnyitó. Mi lesz utána? Milyen programokkal készültök?
4: A Hard Steppers gyermekekből és fiatalokból álló tánccsoportnak lesz egy előadása. Ők meglepetés flashmobbal jelentkeznek majd a nap folyamán többször is. Terápiás kutyás bemutató lesz. Ugye cicákat nem tudunk kivinni, úgyhogy a kutyáké lesz a főszerep. Viszont ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy egy Dunaharasztin tavaly télen talált kutyus, egy border collie, akinek nem lett meg a gazdája csip nélkül, oltás nélkül, oltások nélkül, szemsérüléssel találtuk, Őt gazdásítottuk, örökbefogadták, és most már versenyekre járnak, úgyhogy bemutatót fognak tartani.
2: De jó.
4: Oriel lett a kutyus neve, és Gazdia és Oriel is részt fog venni egy trükkös, engedelmes bemutatóval. Uh-huh. Obedience bemutató lesz, Hoopers játékos.
2: Mi az az Obedience bemutató?
4: Hát az is egy ilyen kutyásport. Itt meg fogják mutatni az alapokat, hogy mit lehet vele elérni, és hogy lehet együtt dolgozni a kutyussal. Szolgálati kutyák, rendőrkutyák is lesznek, bemutatót fognak tartani, úgyhogy elég széles lesz a kutyás programajánlatunk.
2: Illetve látjuk, hogy lesz majd tombola is, és ráadásul értékes nyereményekre
3: készült. Szerintem azért a tombola.
5: Igen, a tombola, azt kell tudni róla, hogy a Dunaharaszt és a környékén lévő vállalkozások és magánszemélyek ajánlották fel a nyereményeket, és iszonyatosan megmozdult a város, tehát az nagyon jó volt látni, hogy volt, hogy csak egy kérdést tettünk fel, és már rögtön mondták, hogy igen, adunk, és küldjük, és ezt is, és azt is, valamint már szinte volt, hogy maguktól jelentkeztek, és mondták, hogy akkor szeretnének a tombolára felajánlani. Ugye a tombola jegyeket a helyszínen tudunk árusítani, tehát ott lehet ott támogatni, és ott lehet venni ugye jegyeket, úgyhogy jöjjenek minél többen, vegyetek minél több jegyet, mert tényleg nagyon sok nyereményünk lesz. Ráadásul a fő nyeremény az egy elektromos autó, ilyen sportautóra tesztvezetés lesz, és ilyen autóban csak egy van Magyarországon, úgyhogy ez is egy érdekesség. Valamint ugye a kutyás műsorok mellett azért nagyon sok folyamatos programunk lesz a rendezvényen. Az egyik, amit így kiemelnék, ugye maga a gyerekvilág, ahol kisebb és kicsit nagyobb gyerekeknek szólnak a programok. Lesz kétféle ugrálóvár, ugye az egyik a kisebb gyerekeknek, a másik inkább a kicsit nagyobb gyerekeknek. Ezen kívül kipróbálhatják az íjászatot, ugye ez is egy izgalmas sportág. Lesz kreatív sarok, ahol mindenféle festések, kézműveskedés, kavicsfestés, gyöngyfűzés lesz. Emellett akadálypálya és ügyességi játékok, amin részt tudnak venni. Arcfestés és csillámtetkó, tehát ez egy szerintem egy nagyon kiemelt program, amit szeretnek a gyerekek.
3: Ez örök, ez nem kell, hogy nyár legyen, igen, szerintem. Igen, minden évszakban menő a gyerekeknél.
5: Így van. Ezen kívül, ami még érdekesség, hogy hajtetoválás és hajnyírás is lesz, hát főleg fiú gyermekek részére, úgyhogy ez is izgalmasan hangzik, és akkor a felnőtt programokról is egy picit beszéljünk,
2: ezt hogy miért. Ezt akartam mondani, hogy ez a relax kuckó, ez nagyon szimpatikus, amíg a gyerekek játszanak, addig a szülők tudnak relaxálni.
5: Így van, tehát lesz egy relax kuckó, ahol lesz ugye sima masszás, tehát 10 perces masszásokra lehet bejelentkezni. Emellett lesz a Bémer kezelés, ugye ez ilyen fényterápiás kezelés, ott is lesz több ágy is, amit ki lehet próbálni a helyszínen. Állapotfelmérés egy személyedzővel, aki megvizsgálja, hogy milyen sérülések lehetnek, tehát bal jobb oldaliság, esetleg valami problémák, motorikus fejletlenségek gyerekeknél. Tehát ebben is segít felmérni az adott gyermeknek az állapotát, hogy a szülőnek egy kicsit könnyebb legyen, hogy akkor mivel kell, merre kell haladni, és ott tanácsot is ad ezzel kapcsolatban. Ezen kívül ugye arra is odafigyeltünk, hogy senki ne maradjon éhes-szomjas ez alatt a rendezvény alatt. Lesz jótékonysági sütipult, ahol ugye az önkéntesek fognak hozni házi házi süteményeket, úgyhogy ott érdemes lesz azért szétnézni, hogy ki milyen sütit tárolna be magának. Valamint lesz ugye olyan babgulyás fog bográcsban készülni, valamint lecsó, ez is ugye az meg húsmentes lecsó, ugye a vegetáriánusokra is gondolunk. Emellett forralt bor, tea, szörp, tehát ilyen italok.
3: Megírjátok az őszi ikletésű sushit.
5: Igen,
3: ez milyen,
5: ezt akartam mondani. Igen, az egyik dunaharaszti étterem is kitelepül, és ő direkt a rendezvényre készít kétféle őszi sushitálat. Ugye az egyik ugyanúgy vegetáriánus, a másik húsos verzióban, valamint ázsiai ikletésű sütőtökrémlevessel készül. Valamint különleges italokat is hoz, tehát hogyha valaki a magyarosat szeretné, az is megtalálja az ízlésének megfelelő ételeket, de a kicsit különlegesebbet is megtalálják, úgyhogy. Ja, és akkor a fotópont, arról nem beszéltünk még. Többféle fotós installációval készülünk, ahol szalmabálák, tökök, nagyon hangulatos falevelek lesznek. Itt pedig profi fotósokkal lehet időpontot egyeztetni. Igazából annyi, hogy előre kellene a weboldalon, tehát a www.mancsparkállatotthon.hu oldalon foglalni, mert itt limitált helyünk van, körülbelül 16 családot tudunk fogadni. Ez pedig azt tartalmaz ez a csomag, hogy 10 perc alatt tudnak fotózni ezeken az installációk előtt, és a fotósok 5 után dolgozott, tehát retusált képet fognak átnyújtani a családoknak.
3: Retusált fotókat is, így van. Ez nagy dolog, igen.
2: Egyébként erre még vannak szabad helyek? Mert igen, gondolom, hogy még vannak,
5: már elindult a foglalás, ugye ahogy posztoltunk, már elkezdtek foglalni, de még vannak helyek, tehát hogy erre érdemes lecsapni, mert a helyszínen már nem biztos, hogy lesz rá lehetőség. Természetesen a vendégek maguk is fotózhatják magukat, csak hát azért csak egy kidolgozott, szép fotós által készített kép az azért sokkal jobb, mint...
3: És egyébként nagyon szép az installáció, mert ezt meg lehet nézni ugye a kis Facebook csoportotokban.
2: Illetve hát én itt görgetem egyébként a mancsparkállatotthon.hu weboldalt, és azt kell mondjam, hogy valami fantasztikus ez a weboldal. Gyönyörű egyrészt, másrészt nagyon-nagyon jó, hogy például a tombola ajándékokat is külön listázzátok, hogy mire lehet számítani, és akkor itt van mindenféle ajándék, utalvány vagy bérlet, egyébként a most szülinapos Mannheim Squash Club felajánlásával, vagy 60 perces csúszóköpölyös hátkezelés, de vannak reformer, pilates bérletek, koktélkupon, rengeteg minden, akár plüss, pedikűr, géllakutalvány, tokai a szó ajándékcsomag, finomságokat. Szóval, hogy ez is annyira minőségi, hogy ezt így felsoroljátok folyamatosan bővülve.
5: Még egy programot hagy említsek meg, mert ez is nagyon hasznos. Két állatorvosi szakértő fog kijönni a helyszínre, és náluk ingyen lehet kérdezni a kis kedvencünkről. Tehát, hogyha bárkinek valamilyen problémája van a kutyájával, cicájával, vagy bármilyen kis állata, akkor ott ingyenesen tud kérdezni az állatorvosoktól. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes és izgalmas program.
2: És még azt is látom itt a weboldalon, tehát a mancsparkállatotthon.hu oldalán, hogyha valaki személyesen nem tud részt venni, de mondjuk most hallja az adást, és szeretne hozzájárulni, hogy megépüljön ez az intézmény, vagy megalakuljon, akkor is lehetnek részesei a kezdeményezésnek egy ilyen adomány mancs tégla, vagy több vásárlásával?
5: Így van, tehát hogyha valaki nem tud eljönni a helyszínre, akkor online is tudna minket támogatni, hogy minél hamarabb felépüljön ez a menhely. Állatotthon. Uh-huh. És igazából azért is van szükség erre az állatotthonra, mert egyszerűen a környéken nincs. Tehát se Szigetszent Miklóson, se Dunaharasztén, se Alsónémediben, se Taksonyban. Tehát itt a környéken sehol nincs egy menhely, egy állatotthon, ahol a kóbor állatokat el lehet helyezni. Mi is nagyon, tehát folyamatosan azzal küzdünk, hogy már csak Dunaharasztin akkora cica kolóniák élnek mindenhol gazdátlanul, akiket, hogyha ugye nem ivartalanítunk, nem kezeljük, akkor iszonyatosan el tudnak terjedni. Kóborkutyákat is nagyon sokat találunk, és ugye a probléma az, hogy nem tudjuk hova elhelyezni őket, mert csak önkéntes segítőkkel tudjuk ezt ideiglenes gazdákkal megoldani, de egyszerűen elfogytak. Tehát minden önkéntesünk tele van, és nem tudjuk egyszerűen elhelyezni őket. Tehát szegény Szilvét naponta 80-an hívják, hogy itt van egy kutya, ott van egy cica, hogy ide kellene, tehát őt kéne elvinni, meg őt, de hát neki is a saját otthona már tele van az állatokkal. Erre kellene minél sürgősebben egy megoldást találni, hogy ezt egyszerűen meg tudjuk oldani azzal, hogyha fel tud épülni ez az állatotthon, és akkor el tudjuk őket helyezni. És így ugye a gazdásítás is sokkal könnyebb, orvosi kezeléseket egy helyen tudjuk elvégezni, oda tudnak jönni a gazdi jelöltek, meg tudják őket ismerni, és úgy tudnak kiválasztani egy új családtagot, hogy tényleg ott már egy helyen vannak, és nyugodt körülmények között tudnak így ismerkedni.
2: Hát köszönjük, hogy így a végén ezt összefoglaltad, mert ez egyébként az egyik legfontosabb dolog, ezért jött létre a jótékonysági családi nap a Mancspark állatotthon létrehozásáért Dunaharasztin. Október 18-án 10 és 17 óra között szerintem csapjatok még le azokra a szabad helyekre a fotósorokhoz, mert ez például nem mindennapi lehetőség. Hát pont beszéltük itt, hogy elég húzós árai vannak, igen.
3: A résztvevők.
2: Igen, úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük, bízunk benne, hogy nagyon sokan elmennek majd, és aztán majd szívesen szívesen látunk benneteket akár egy beszámolóra. Köszönjük szépen a Dunaharaszti Állatvédő Alapítvány elnökének, Vastag Szilviának, valamint Laukó Forra Janitának, önkéntesnek, az online marketingért és a rendezvény szervezésért felel ő. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen,
5: hogy itt lehetünk.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatok.

0: aznap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is, és hát már mondom, hogy érdemes is most nézni is, nem csak hallgatni minket, mert mutogatunk majd itt pár dolgot, nem aktivitizünk, hanem kaptunk egy csomó ajándékot, de hogy ezeknek az ajándékoknak megvan a maguk kis története, úgyhogy ezt is majd mindjárt mondjuk, mert hogy 20 éves a Szabóki Adolf általános és szakképző iskola, és hát ennél egyébként jóval több apropója is van a beszélgetésünknek. Vendégünk Gávrán Tari Klaudetta gyógypedagógus és Kossik Ádám gazdasági igazgató helyettes. Sziasztok, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
5: Sziasztok, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
3: Hát nagyon szépen köszönjük az ajándékokat. Kezdjük már azzal, jó, mert kaptunk egy ilyen kis neszeszert. Igen, jó, akkor itt mutogatom a kis neszeszert. Ilyet is kaptunk ilyen edényfogót, és amíg itt kibogarászom a többit, addig meséljétek már el, hogy ezek hogy készültek, meg mi a történetük.
4: Kérlek szépen a kis kötényt és az edényfogót.
2: Kötény.
4: Azt a kreatív ágazaton a divatszabó tanulóink, illetve a lakástextil készítők készítették nektek. Ők ugye sajátos nevelésigényű tanulók. Az a lényege igazából, hogy azon gondolkodtunk, hogy mi az, aminek úgy igazán örülnétek, de hasznos is lenne, és a tanulók is szívesen elkészítenék, és erre esett a választásunk, de akkor nagyon örülök, hogy tetszik.
2: Jaj, nagyon. Szép, igen.
3: Mert hogy, és akkor mindjárt itt át is kötünk erre, hogy ugye hát pályaválasztási időszak is van, és hogy például ezeket is nálatok az iskolában készítik, ahogy említetted az esen is tanulók, de hogy itt beszéltük az előbb a zene alatt, hogy nagyon sok területen tudnak tanulni nálatok a diákok. Ja, meg még a lényeget meg sem mutattuk, egy pillanat, itt mutatom a kamerába. Mert hogy asztalos műhelyetek is van, és nézze meg mindenkit a kamerában, vagy ha most nem tudjátok, nézzétek vissza.
2: Van a Lakihegy Rádió.
3: Egy gyönyörű, szép
5: lézer,
3: köszönöm, lézervágott.
5: A konkúr is, meg a minta is.
3: Igen. Szóval, hogy konkrétan ezeket megtanulják nálatok.
5: Igen, ezt tavaly még nem tudtuk volna elhozni, azóta fejlesztettük ugye a tanműhelyi felszereltségünket, majd asztalos szakma már nem csak arról szól például, hogy elfűrészel egy fát, vagy összeszögel, vagy összecsavar, hanem már ilyenekben is gondolkodni kell, amit éppen hoztunk nektek. A lehetőségek táráza végtelen, tehát tényleg ez már inkább kreatív irány, egy picit több is, mint az asztalosság, de szeretnénk minden évben egy kicsit jobbat és többet, úgyhogy igen, fejlesztettük az eszközparkunkat ezzel a lézerkészüléken.
2: És akkor rendszeresen használják ezt a lézerkészüléket. Ez nagyon tényleg elképesztően szép.
5: Igen, ezzel tudják egyedivé tenni a vizsga remeket, mert amikor eljön a vizsga időszak, ez olyan április vége, május eleje, januártól már a vizsga remeket készítik az asztalosok, és akkor ezzel teljesen egyedivé tudják tenni azokat a saját maguk által kitalált bútorokat, amiket majd legyártanak egyedi gyártás alapján, de ezzel megnyílt azért az annak a lehetősége, hogy saját mintákat készítsenek el rá, tehát tényleg.
2: Ettől lesz egyedi, igen.
5: Igen.
3: Na, nem is tudom, hogy melyik ujjamba harapjak hirtelen, mert hogy beszélünk majd a nyílt napotokról is, ami november 18-19-én lesz a Szabókiban Csepelen, de először is nézzük azt, akkor nézzük időrendben, hogy tökölön a héten csütörtökön lesz egy pályaválasztási esemény, ahol ti is képviseltetitek az iskolát. Mi lesz ott? Mire számíthat, aki érkezik, illetve aki még most gondolkozik rajta, miért menjen el, miért fontos szerintetek?
4: Azon kívül, hogy megismerhetik azokat az ágazatokat, amiket nálunk tanulhatnak, ilyen ugye az építőipari ágazat, ugye beszéltünk az előbb a fa és a bútoripari ágazatról, a gépészeti ágazat, az épületgépészeti ágazat, a kreatív ágazat, és játékos feladatokkal próbáljuk megismertetni igazából a gyerekekkel a szakmákat, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban. Ami nagyon fontos, hogy ebben az időszakban ez 7.-8. gyerekeknek tartják ezt a pályaválasztási bőrzét, és hogy nem igazán tudják a gyerekek azt, hogy mit jelent az, hogyha kimondom azt, hogy kőműves. Az sejti, hogy valamit épít, oké, épületeket épít, de vagy például ez a divatszabó szakma, ugye, hogy pontosan mit jelent, hogy mit kell neki ott csinálnia, hogy milyen képességekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ő tudja teljesíteni ezt a 3 éves képzést. Mi ebben próbálunk megsegíteni igazából ezen a délelőttön. Különböző pályaorientációs kérdőívekkel is például készülünk, és olyan interaktív feladatokkal, ahol tényleg ők is kipróbálhatják, érzik magukat a szakmában. Tehát akár több szakmában.
2: Hát meg hát gondolom lehet veletek beszélgetni, meg hát bármit kérdezni.
3: Pont ezt akartam őket mondani, és szerintem ezek az alkalmak pont erre valók, hogy szimpatikus vagy, van egy kémia, fú, de kedves vagy, és akkor van kedvem oda menni.
2: Tehát ez fontos a személyes találkozás, abszolút.
4: Kifejezetten fontos, igen. De még azt is tehát fontosnak találom, hogy mi viszünk tanulókat is. Tehát, hogy a tanuló a tanulónak mondhassa el, hogy miért jó ezt a szakmát éppen tanulni. Vagy ő mit tapasztal az iskolában, hogy miért választotta ő ezt az iskolát, és hogy jól érzi magát ott. Uh-huh. Tehát, hogy ez is nagyon fontos.
3: Akkor itt át is kapcsolnék gyorsan a nyílt napra, csak azért, mert egy tök jó plakátot hoztatok, majd megosztjuk ezt is itt a beszélgetés alatt linkben, viszont itt mutatom a kamerában, úristen, még a hátoldalán is. Fantasztikus ez a plakár, én tudom, nagyon jó. Nagyon mindent jó. Összefoglal itt a hátoldalán, igen, a térkép. Na, de hogy nekem ez itt ez a sáv, hogy itt ugye látszanak fotók a különböző órákról, és akkor innen jut eszembe, hogy akkor a pedagógusok, ők abban a szakmában mesterei annak a szakmának, amit űznek, vagy amit tanulnak?
5: Nálunk úgy néz ki az iskolának a felépítése, hogy az iskola felső, az épület felső szintjén van az elméleti képzés, és az alsó szintjén pedig vannak a tanműhelyek. 8 ágazatban van jelen az iskolánk, tehát elég széles a spektrum, az építőipartól egészen a gépészet, épületgépészet, faipar, vagy akár a kreatív rész.
3: Divat Szabó, női Szabó.
5: Így van, az a kreatív ágazathoz tartozik. Okay. És ez azért is fontos, hogy azért is jó, hogy ennyi ágazat egyszer egy helyen van, mert amikor több évig dolgoznak a tanműhelyben a tanulók, vagy akár ki is viszik őket külső helyszínre, rálátnak a másik szakmának a tevékenységére. Sőt, van, amikor együtt dolgoznak, és pontosan tudja mondjuk egy kőműves, hogy mire kell vigyázni akkor, amikor majd érkezik a központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő, hogy kihagyja neki ott azt a rést, azt a lukat, azt az átfedést, azt az áttörést, stb.
3: Nekem sártana elvégezni ezt a sulit, úgy érzem.
4: Egyébként mindenkinek jól lehet, hogy
5: várunk szeretet. Vannak felnőtteink is, nem is kevesen, sőt, most már gyakorlatilag szinte kiteszik a teljes létszámnak közel az 50%-át, mert ugye Magyarországon két szakmát mai napig ingyenesen lehet tanulni, a vizsga is ingyen van, sőt, ugye az én feladataim közé tartozik, hogy szakképzési munkaszerződéssel kihelyezzük őket duális képző helyre, KFT-hez, ahonnan még ugye fizetést is kapnak a tanulóink. Ezt tavaly is elmondtam, hogy 100 000 forintos havi ösztöndíja van a tanulóknak, a felnőtteknek arányosan a fele körülbelül, tehát még pénzt is kapnak azok, akik nálunk szakmát tanulnak. Ezek ugye államilag elismert, államilag finanszírozott szakmák 8 ágazatban.
2: És a felnőtt képzés is hétköznap van, vagy egyébként azt hétvégén? Ugyanúgy a hétköznapokban?
5: Jellemzően hétköznapokon vannak, de délután, szombaton délelőtt is akad olyan szakma, amit akkor oktatunk, de jellemzően inkább a délutánok, a késő délutánok, ilyenkor az elmélet és a gyakorlat heti egy-egy alkalommal, viszont nekik rövidebb a képzési idő, 2 év, közel 2 év alatt teszik le a szakmát, akik normálisan végigviszik, és ugyanolyan szakmákban, mint a naprajzsok, tehát kőműves, burkoló, festőmázoló, tapétázó, de ugyanúgy az épület és szerkezet, lakatos asztalosaink is vannak felnőttekben, és sokan abban gondolkodnak, hogy amikor ezt elvégzik, akkor akár még pályát is módosítanak, tehát ahol dolgoznak
2: annyira
5: eddig.
2: Annyira megtetszik nekik.
5: Igen, meg termelékeny lesz benne, és akkor egyszer csak úgy dönt, hogy inkább asztalos lesz, és nem rendőr.
4: De a nappali munkarendről is beszéljünk azért, hogy 2 szakmát, ugye most az előbb pont Ádám említette, tehát hogy nappali tagozaton nagyon-nagyon jó eséllyel indulnak úgy a munkaerőpiacon, hogyha 2 szakmával rendelkeznek, tehát legyen egy másodszakmájuk is.
3: Igen, meg közben látom itt a plakáton is, hogy ugye a 8. évfolyam elvégzése után választhatók a különböző szakmák, és ott ugye 3 év a képzési idő. Én azt gondolom egyébként, hogy ezek pont azok a szakmák, bár most nincs előttem hirtelen ilyen statisztika, de azt azért mi is látjuk, hogy mennyien jelentkeznek felsőoktatásba, ami tök jó, hogy lesz egy csomó diplomásunk, de hogy ezek a szakmák meg hiány szakmává válnak más szépen lassan, bár nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok, mert nyilván ti az érem másik oldalát látjátok, bár nem tudom, mennyien jelentkeznek például ezekre.
5: A honlapunkra, hogyha fölmentek, ugye a www.szakisuli.hu, annak a fejlécén ott van egy jó szakma felér egy diplomával. Ez nyilván nem minden diplomára igaz, de biztos, hogy tudtok olyan diplomát mondani, amikor ugye a gyorsétteremben megkérdezik, hogy adhatom-e nagy kólával. Ehhez képest talán igen. Tehát ma a kétkezi munka felértékelődött. Pont most olvastam, hogy Norvégiában szinte mindenki, amit csak tud otthon saját maga csinál, meg olyan irgalmatlan, például egy fürdőszoba felújítása, az 15-20 millió forint körül van.
2: Hát nekem nem mond.
5: És csak egy szakembert csinálja, most nyilván Magyarországon vagyunk, de itt is több itt millió is forintokról
3: beszélünk. Hát képzeljétek el, most így egészen személyes példa, hogy mi tervezzük már egy ideje fejben a konyhánknak a felújítását, ami az asztalos is szükségeltetik, mert nem egy ilyen svéd boltba megvett dolgot akarunk berakni, hanem mondjuk egyedileg. És akkor gondolkodtunk, így a hasunkra csaptuk, hogy az mennyibe kerül. És akkor a férjem elkezdett jobban utána nézni, hát már most tartunk majdnem a duplájánál. Mert csak mire kijön egyébként egy asztalos,
2: abszolút,
3: már az több 10 000 forint. Igen, tehát hogy tényleg érdemes egyébként akár ezen elgondolkozni, hogy értsünk
2: hát,
3: is
2: ha
3: hozzá.
2: Jó a szakmájában, akkor nagyon ügyesen tudja azért később az életét így terelgetni.
5: Igen, tehát hogyha van sok olyan tanulók, akik nappali tagozatos képzés után visszatérnek hozzánk egy felnőtt képzésre, kiszélesítik a palettát, és utána úgy gondolkoznak egyéni vállalkozóként, hogy egy sokkal komplettebb kivitelezést fognak tudni csinálni. Még akkor is, ha nem feltétlenül csinálja, hanem akit hív a vállalkozónak, legalább tudja felügyelni, érti, látja, hogy mire kell odafigyelni. Ez sem mindegy.
3: Ez abszolút nem mindegy. Megint egy másik példa, hogy a könyvelés is ilyen, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy azért van könyvelő, mert nem értek ahhoz. Aztán nekem most pont van egy barátnőm, aki kiderült, hogy több milliós tartozásra van, és feltette a kezét, hogy hát azért van könyvelő, mert nem értettem hozzá, de ez nem jogosítja fel az embert, hogy ne járjon utána. Mondjuk most könyvelés itt pont nincs, de ez csak egy példa volt, hogy nagyon is kell mindenhez is tulajdonképpen érteni. November 18-19 a nyílt nap, 9 és dél között. Ez a nyílt nap mennyire lesz más, mint mondjuk egy bőrze, amin majd ugye ti is például Tökölön is a pályaválasztási bőrzén ott lesztek, gondolom azért ez jóval másabb, hiszen eleve ott van az iskolában.
4: Így van. Úgy fog kinézni ez a nap, hogy ugye a szülőkkel várjuk a diákokat, az érdeklődőket, beülhetnek minden szakelméleti órára, tehát minden ágazatnak lesz megtartva egy szakelméleti órája. Itt a gyerekek majd kérdezhetnek is nyilván, tehát ők is aktívan be lesznek vonva az órába. Szakelméleti oktatók, mindenki a saját maga szakmájának megfelelően, utána pedig a gyakorlati képzőhelyre fogjuk őket elkalauzolni, körbevisszük őket a tanműhelyekben. Itt, hogyha jó szerencséjük van, és a terveim is sikerülnek, akkor kipróbálhatnak majd egy-két dolgot, de nyilván jó. A biztonsági előírásoknak megfelelően védőfelszerelésben, de hogy ők is saját maguk megtapasztalják azt, hogy milyen esetleg összerakni egy sámlit, mondjuk már az előkészített faanyagokból. Igazából ami nagyon fontos, hogy amikor megérkeznek hozzánk ezekre a nyílt napokra a gyerekek, több szakma iránt érdeklődnek, és ebben próbálunk meg majd segíteni nekik, hogy mi az, ami a saját egyéni tulajdonságaikhoz, képességeikhez a leginkább. Mert ugye erről is szoktunk beszélni, mert beszéltünk tavaly is, hogy akinek nagyon jó a finom motorikája, akinek nagyon jó a térlátása, aki kreatívnak érzi magát, de ebben tényleg jó is, és tud gondolkodni, akkor mi is tudunk ajánlani szakmát.
2: Hát meg ugye megismerik az oktatókat, a tanárokat, azért az is sokat a számít szimpátia, szerintem persze. A szimpátia is, így van.
3: Meg az előbb azt akartam még visszareagálni, hogy ugye mondtad, hogy van, aki például felnőtt képzésbe visszajön majd, hogy szerintem annál jobb idézőben reklám nem kell, amikor egy ott végzett diák, hát aztán visszamegy. Igen.
5: Nagy előnyünk, hogy az elmélet és a gyakorlat szinte egy helyen van. Tehát tényleg nem kell gyakorlati képzőhelyet keresni, hanem ugyanabban az épületben megtalálható a gyakorlati képzés. Ez szokott inkább a probléma lenni, hiszen az elméleti képzés egyszerű, de a gyakorlat nem, mert ahhoz eszközök kellenek, anyagok, felkészült oktató, ezt mi rendre tudjuk biztosítani.
3: Ezt akartam kérdezni, egyébként ezt tudjátok biztosítani? Igen. Tehát, hogy azért ennek van anyagi vonzata nyilván.
5: Ez az én feladatom, hogy ezek, többek közt ez is, hogy ezek rendelkezésre álljanak.
3: A fizetésedbe elmész megvenni.
5: És amit szerettem volna még elmondani, itt azért fiú szakmákról beszéltünk, de azért a lányoknak ugye van a divatszabó, illetve a kereskedelmi értékesítő, tehát kereskedelmi ágazatunk is van. Ez szokott ugye inkább a szakképzésben a lányos szakmák kevésbé jellemzőek, ezt a kettő területet tudjuk mi biztosítani, de az építőiparban és a gépészet szakmában egyre többször jelennek meg lányok egyébként, tehát az a faiparban volt asztalos tanulónk, már volt épület és szerkezet lakatos tanulónk, festő rendre van, és nagyon szépen díszítenek meg csinálják a mintákat, tehát ebből elképzelhető egy pár évben belül valami kis cikket is fog írni, egy újságíró már megkeresett minket ezzel kapcsolatban, hogy lányok megjelenése a fiú szakmákban a szakképzésben.
3: Tök jó téma. Köszi.
5: Abszolút, úgyhogy
3: legközelebb jöhetnétek diákkal.
5: Remélem, legközelebb lesz egy ilyen, akkor elmeséljük.
4: Én nagyon szeretnék
5: jönni. És a folyosón rendre találkozunk. Lányok, kantáros gatya, bakancs és...
3: Vagány.
5: Imádom. Nagyon vagány. Tiszta ilyen flash dance.
3: Egyébként nekem is az jutott hirtelen eszembe. Ebben a fél órában egy záró kérdés, mert ezzel majd kicsikét így már tulajdonképpen a következő következő fél órában való beszélgetésünk témájára is átkötünk, hogy tipikusan és atipikusan fejlődő diákokat is vártok ide, tehát hogy eseniseket is, de olyanokat is, akik mondjuk az eseniben nem érintettek, vagy hogy van ez pontosan?
4: Gyógypedagógiai intézményegységünk is van, ugye a Csepeli Munkás Otthon 3. emeletén található, de ugye mi egy befogadó szellemiségi iskola vagyunk, egy inkluzív nevelésben hiszünk abszolút, úgyhogy nyilván jöhetnek hozzánk a tanulásban akadályozott gyermekek, a beilleszkedési magatartási tanulási nehézséggel küzdő gyermekek. Úgyhogy igen, igyekszünk mindent megtenni. Ahogy az előbb Ádám is mondta, nem csak szakoktatókkal vagyunk egyébként szép számban felszerelkezve, ha lehet így mondani, hanem rengeteg jó gyógypedagógusunk, szakemberek vannak körülöttünk, igazából akik segítik a tanulónak a mindennapjait.
3: Meg szintén itt a plakáton olvasom, és akkor innen folytatjuk a következő fél órában majd, hogy a szakvéleménye rendelkező tanulásban akadályozott fiatalok részére külön program szerint kis létszámú csoportokban is indítotok képzést, és akkor milyen szakmákban, erről is beszélünk a következő fél órában. Ha van kérdésetek, jöhet 0620 95 95 107 az SMS, illetve Viber számunk, de akár itt a videó alatt kommentben is kérdezhettek. Szabóki Adolf általános és szakképző iskola 20 éves, ez is az apropó, illetve akkor beszélgetünk majd arról is, hogy például az esen is, hát már nem annyira gyerekek, de hogy akik elvégzik itt a bármelyik képzést, csak aztán hogyan tudnak elhelyezkedni, meg úgy egyébként is az elhelyezkedés, úgyhogy folytatjuk a beszélgetést Gávrán Tari Klaudettával, gyógypedagógussal, és Kosik Ádámmal, gazdasági igazgató helyettessel.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, Süsfel nap. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Bett.
2: Folytatjuk a témánkat, mert hogy továbbra is vendégeink a Csepeli Szabó K. Adolf általános és szakképző iskola két dolgozója, Gávrán Tari Klaudetta gyógypedagógus és Kossik Ádám gazdasági igazgató helyettes. Nem is húzom gyorsan az időt, mert hogy annyi mindenről kell még beszélgetnünk. Ugye ott hagytuk abba, hogy esenés tanulókat is fogadtok szép számmal, illetve hát arról is egy picit beszéljünk, hogy ugye eleve a 8 általánosnak az elvégzése sem minden gyermeknek megy annyira gördülékenyen. Nem tudom, ezt ilyenkor tanulási nehézségnek nevezzük, vagy most annyira nem menjünk bele szakmailag, mert tudom, hogy van ez az, amaz, meg amaz, csak hogy egy picit megértsük, hogy ez mi is pontosan.
4: Így van, tehát nagyon, nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan, tehát megkülönböztetünk, így van, tanulási nehézséggel rendelkező gyerekeket, tanulási zavarral küzdő gyermekeket, illetve tanulásban akadályozott gyermekeket. Ugye akiknek nehéz a tovább tanulás, az nyilván azok a gyerekek, akik már kapnak egy szakértői véleményt, a szakértői bizottság által kiállított szakvéleménnyel rendelkeznek, nekik már egy picit nehezebb a továbbtanulás. Mi ebben tudunk igazából segítséget nyújtani, ugyanis rendelkezünk azzal a szakmai háttérrel, gyógypedagógiai körrel, ami nekik szükséges, és a jogi háttérrel. Már bocsánat, hogy amikor az előírt jogszabályban megfelel, hogy akkor tanulásban akadályozottak, szakirányon végzett gyógypedagógus, autizmussal kapcsolatban, tehát bármi, ez nálunk ugye a gyógypedagógiai intézményegységben nagyon szépen kereken működik, de az integrált részen is ugyanígy megkapják a gyerekek a kellő óraszámban a fejlesztést, a rehabilitációs foglalkozásokat, ezért hozzánk igazából ugyanúgy jelentkezhetnek a diszesek, tehát akik tanulási zavarral küzdenek, de ugyanúgy jelentkezhet akár egy F70-es enyhe értelmi fogyatékos tanuló is.
2: Wow, azért az elég különleges, én azt gondolom, meg hogy tártkarokkal várjátok őket, mert
3: hogy, hogy végre van egy ilyen intézmény azért itt a Csepel-szigeten, tényleg
2: ahol igen, meg itt ugye a lényeg az, hogy kapnak egy szakképesítést aztán, és akkor ugye ott hagytuk abba az előbb, hogy itt a plakáton is, hogy nyílt nap lesz november 18-19-én reggel 9 és dél között, tehát a Szabó Kiban, és hogy itt a plakáton olvassuk, hogy a szakvéleménnyel rendelkező tanulásban akadályozott fiatalok részére külön program is indul, és hogy itt ráadásul vannak külön szakképesítés

0: jelenti, hogy az előkészítő évfolyam olyan kompetenciákat fejlesztünk, és ismertetjük meg őket egyébként a különböző részszakmákkal, hogy ez az egy év nekik még mindig rendelkezésre eldönteni, hogy mik akarnak lenni, tehát náluk ki van tolva egy évvel a gondolkodás.
1: Hát meg gondolom, ott a pedagógusok is megismerik őket, tehát hogy úgy beletanulnak. Igen, a rendszerbe.
0: Az öt napból, lehet, hogy öt napból egy nap arra áll rendelkezés, hogy szakmai alapozó, ez is a neve, amikor különböző szakmákat ismernek meg. Ugye nekünk egy új képzési formánk a szakácssegéd, most már második éve képezzük őket. Ők például ők fogják a 20 éves jubileumunkra az ételeknek egy részét majd elkészíteni.
1: Az mikor lesz?
0: Jövő héten, október 22-én, csütörtökön.
1: És akkor ez az iskolás, tehát akik már oda tartoznak, nem, ez egy, nem egy nyílt nap, hanem ez így nektek.
0: Hát ez az ünnepnénysége. Ezen a napon sok minden fog történni, színházi előadás, stb. És a gyerekeknek szervezzük a délelőtöt, a délután pedig nagyon régi kollégák, akik az iskola alapításánál ott voltak, báváskodtak, stb. Polgármester úr is úgy tudom, hogy elfogadta, tehát igen, megünnepeljük magunknak, de ezek a tanulók az oktatók segítségével fogják az ételek egy bizonyos részét elkészíteni, akár csak, hogy most hoztuk nektek, hogy ezeket az ajándéktárgyakat, tehát próbálunk ebbe az irányba mindig elmenni.
1: Legközelebb szívesen veszünk az ételeket.
2: Nem, lányok, elfelejtettem, de igazából nem felejtettem el, mert most szerettem volna elmondani, de hogyha már így felvezettük, ugye, hát nagyon sok szeretettel várunk titeket.
1: Köszönjük.
2: A rendezvényünkre, tehát jövő héten csütörtökön 5 órától. Nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha részt vennétek ki is ezen az eseményen.
1: Köszönjük szépen!
2: Fellép a Szabó Kiband is.
1: Akik?
2: Akik iskolánk tanulói.
0: Akik egy Szabó brandet próbálunk ezzel a benddel. Hogy az esemény mennyire erős egyébként a térségben, mi, mint Szabóki Adolf Általános és Szakképző Iskola, szakiskolai intézményegységgel is ugye rendelkezünk, gyógypedagógiai intézményegységgel. Az iskolánkban összesen 145 sajátos nevelésségi tanuló jár. Ezeknek egy része integráltan, tehát a normál osztályokban vannak, egy másik része viszont kis létszámú gyógypedagógiai csoportokban részszakmákat tanulnak, és ezáltal a mi iskolánk a térségnek a legnagyobb középfokú sajátos nevelésigényű ellátó intézménye.
1: És ha már itt tartunk, és akkor így a vége felé szerintem ez is egy fontos téma, hogy ez nagyon szuper, tényleg elképesztő, hogy van erre lehetőség, de hogy van-e bármilyen utánkövetésetek, hogy tudjátok-e, hogy például most kifejezetten az esenisekre gondolok, hogy nekik milyen lehetőségük van később elhelyezkedni abban a bizonyos szakmában, amit elvégeztek, megtanultak.
0: Majd lehet, hogy Deti is mondja, én jobban tartom a kapcsolatot a gyakorlati oktatókkal, mint kerti munkás, pargondozó, és az ottani gyakorlati oktató rendre visszajelez, hogy melyik nagyobb kertészeti áruházban sikerült elhelyezkedni a gyerekeknek. Sokat számít, ha van végzettsége, mint az, hogyha csak úgy megőrződik valahol a gyerek 16-18 éves koráig. Nálunk egyébként a jogszabályoknak megfelelően is 25 éves korig, vagy különleges esetekben 26-27 éves korig is lehet az eseni tanuló. Részszakmából gyakorlatilag korlátlan mennyiséget elvégezhetnek, tehát van olyan tanulónk, aki szerintem a harmadikat végzi nálunk, mert a családnak fontosabb, hogy egy olyan helyen legyen, ahol szakemberek figyelik a tanulót, fejlesztik, képezik, és egészen addig, amíg a rendszer engedi, addig nálunk kell, tehát simán vannak nálunk 25 éves gyerekek.
3: De hát több szakmát megtanulnak.
1: Hát egyrészt, másrészt meg azért ez a szülőknek óriási segítség, hát hogy abszolút. Tudják, hogy amíg nincs otthon, biztos kezekben van, szeret jó ott lenni a gyerek, van. És még egyébként fejleszti is magát.
0: És még egy plusz hozzá, amikor a gyakorlatra mennek ki a tanulók, a duális képzőjek ez a KFT-hez, ők szakképzési munkaszerződést kötnek, és nagyon fontos, hogy nem csak pénzt kapnak ezért havonta 50 és 100 ezer forint közötti összeget, hanem az, hogy ilyenkor az ő szolgálati idejük, évük elkezd gyarapodni, tehát simán van az, hogy 15-16 éves kortól elkezd neki a TB jogviszony miatt számolódni, és ez ugye a nőknél, hogyha megmarad majd valamikor nekik egyszer a 40 éves munkaviszonyán elmehetnek nyugdíjba, akkor simán elképzelhet, hogy 55-56-57 évesen ezek az akkor már ugye hölgyek, asszonyok elmehetnek nyugdíjba, ha akarnak, mert már most elkezdődik a nyugdíjas évek ütése náluk.
1: Zárszó, valami, Detti, mert már nagyon mindjárt kifutunk az adás időből, de ha van még, akkor ne tartsd magadban.
2: Jó, gyertek, szeretettel várlak titeket csütörtökön, tökölön, a sportcsarnokban, mégpedig a pályaválasztási bőrzén, illetve nagyon-nagyon sok szeretettel várunk titeket november 18 és 19-én Csepelen, a Transformátor gyár utca 7-es szám alatt. Előzetes regisztráció azért szükséges. A szigetiskola kukac@gmail.com-on.
1: De megosztjuk majd az előző videó alatt a kommentben majd a plakátot. Köszönjük szépen a Csepeli Szabóki Adolf Általános és Szakképző Iskola gyógypedagógusának, Gávrántari Klaudettának és gazdasági igazgató helyettesének, Kosik Ádámnak a beszélgetést, mindenki másnak pedig a figyelmet. Ezek volt.

0: Hallgass! A süsfelnap legjobb pillanatai.
1: FM 107, Lakihegy Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Sziget-Szent Miklós ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
3: Sziget-Szent Miklós ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. Az akcióhetet október 12-e és 18-a között rendezik meg. Célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatos szemlélet erősítése. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, október 13-án szerveznek szemétszedést, a lakosság kérésére pedig október 17-én szombaton is várják az önkénteseket. Hozzátette, a város összesen 5 helyszínen biztosít lehetőséget a csatlakozásra.
4: A lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszed akciót. Ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az Üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg.
3: Előzetes regisztrációhoz kötik a részvételt a Sziget-Szent Miklósi Teszed akció szemétszedésein. Nagy János polgármester tájékoztatása szerint az önkénteseknek a teszed@szigetszentmiklos.hu e-mail címen kell jelentkezniük, a nevük és telefonszámuk megadásával, valamint 3 általuk választott helyszín megjelölésével. A szükséges kesztyűt és zsákot a helyszínen biztosítják a résztvevőknek. A szemétszedés további részletei a szigetszentmiklos.hu oldalon olvasható.
4: Az 5 helyszín közül 3-at jelöljenek meg a jelentkezők, hogy mely az a 3 helyszín, ahova el tudna menni szemetet szedni. Úgy fogjuk koordinálni természetesen az önkénteseket, hiszen hogyha az egyik helyre többen jelentkeznek, és a másik helyen sokkal több illegális hulladék van, akkor ezt úgymond koordinálással meg tudnánk oldani, hogy ne legyen az egyik csapatnak nehezebb dolga, mint mondjuk a másiknak.
3: Továbbra is működik a tanösvénynél a teniszpálya és a büfé. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a gazdasági bizottság módosító javaslatára egyeztetést kezdeményezett a Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatósággal. Az önkormányzat ugyanis 2022. január 1-én kötött bérleti szerződést a Hegema Sport Kft-vel a terület használatára, a megállapodás pedig 2026. december 31-ig érvényes. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az önkormányzat a vízügyi igazgatóság felé magasabb összeget fizetett, mint amennyit a Hegema Sport Kft. Fizetett az önkormányzatnak. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a módosításról szóló egyeztetés sikerrel zárult, a képviselőtestület pedig elfogadta a szerződés módosítását. Hozzátette, a megállapodás a működés feltételeit is pontosítja. A Hegema Sport Kft. Több változtatást vezetett be a teniszpálya és a büfé nyitvatartásában, valamint a hanghatásokra és a nagyobb zajterheléssel járó rendezvények megtartására vonatkozóan is.
4: A bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent.
3: A régi idők mindennapjait idézik fel Szigethalmon. A hagyományos életmód és a közösségi együttlét lesz a fókuszban Szigethalmon. Az Egy nap a régi idők nyomában című programon az érteklődők a természetjárás, a hagyományos kemencésütés és a közös étkezés élményét is megismerhetik. Ger Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a régi idők mindennapjaiba, felidézve a vidéki élet hagyományait és a közösségi munka szerepét. A napot közös zsíros partival zárják a szervezők.
5: Szigethalmon is egy érdekes programon lehet részt venni. Itt a Kemence Melege című a helytörténeti gyűjteményben lesz maga a program, 1000 forintos a belépő, és olyan programok lesznek például, hogy a cserépkályháról tartanak egy érdekes előadást, hogy mitől volt ez az otthon lelke, illetve hát nyilván ki is próbálják magát a kályhát, kemencét, kenyér és pogácsa sütés lesz.
3: Megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére Sziget-Szent Miklóson. Október November 6-án városi megemlékezés keretében hajtottak fejet Szigetszentmiklóson az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúinak emléke előtt. A rendezvényen Nagy János polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi beszédet pedig Noszeda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola intézményvezetője tartotta. A műsorban közreműködött a József Attila általános iskola kórusa és Balogh Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója. A megemlékezés végén a résztvevők a Kossuth Lajos utcai kopjafánál helyezték el az emlékezés virágait. A koszorúzásban a vitéz Miketz Kálmán honvéd és Huszár Bandérium tagjai is közreműködtek.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
3: Egyeztetnek a buszjáratok kimaradásainak megoldásáról. A buszjáratok kimaradásairól is tájékoztatást adott Nagy János polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A város első embere rádiónknak elmondta, az iskolai időszak kezdete óta gyakran okoz problémát a menetrend szerinti járatok közlekedése. Az elmúlt hetekben ugyanis több járat kimaradás is volt. Hozzátette, egy megoldási javaslat is körvonalazódott. Ennek részeként helyi sportegyesületek is közreműködnének, amelyek közül többen felajánlották, hogy kisebb buszokkal szállítanák az óvodás és iskolás gyerekeket az intézményekbe.
4: Annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Szigetszentmiklóson.
3: A buszjáratok helyzetét is rendezheti a Bucka koncepció. Nagy János polgármester hozzátette, amennyiben megvalósul a Bucka városrész közlekedési koncepciója, az a jelenlegi buszközlekedési problémák rendezéséhez is hozzájárulhat. A városvezető bízik abban, hogy a szükséges munkálatok mielőbb befejeződhetnek, és ezt követően a Bucka városrészben korszerű, a helyi igényeknek megfelelő méretű buszok közlekedhetnek.
4: Úgy gondolom, hogyha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nullázza le, akkor már be lenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési koncepciónak a bevezetését.
3: Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot Halásztelken. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt Halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a Szilágyi Péter kukac@pest.polisz.hu e-mail címen.
0: Sziget Krónika. Sport híreink.
3: Nagyarányú vereségbe szaladt bele a BKG Prima Szigetszentmiklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A miklósiak a TFS-e otthonában egy pillanatig sem voltak meccsben, és 114-51-re kaptak ki. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy az új légiós még nem állt rendelkezésre. Katona Szidónia és Takács Dorina, a két legjobb magyar játékos, pedig kisebb sérülés miatt csak a padon ült. Így összesen 7 kosaras tudott forgatni Horváth Rihárd vezetőedző. A szakember elmondta, nem akar bebújni a sok fontos hiányzó mögé, mert akaratban is megbuktak, ennyire nem lett volna szabad összeesniük, ám reméli, ez még egyszer nem fordul elő, akármennyi hiányzójuk is van.
0: Időjárás.
3: Kedden is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé feltámad, keleten és nyugaton erős lehet. Délután 13-18 fokig melegszik a levegő. Szerdán folytatódik a napos száraz őszi idő, az északi szelet keleten még élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban -3 + 7, napközben 13-18 fok lesz.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: is köztelek.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk, Taksonyban is.
3: USA gay. Ja. Te vagy a, hey. Yeah. Yeah.

0: te vaya, hey.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió fonogramdíjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Sziget-Szent Miklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. Ősszel is várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Laki Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Taksonyban is.
2: Ez Budapest, baby, nem New York City. Itt nem zavar senkit, ha ég a cigén. Fújjon a füstöt, a csúcs.

0: FM 107 Lakihegy Rádió.
1: Mit mondasz? Nem? Semmi? Semmi külön?